0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Szép jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. június 25-én csütörtökön. Ismét egy eset. Egy 47 éves tanárnőt ölt meg a párja, az ügy már politikai magasságokba emelkedett, a főügyész is változtatásokat követel, mégis egy sokszor látott ismétlődő történés sorozat, ami most zajlik. Ebből van olcsóbb, kérem? A szlovákiai családok egyre jobban megnézik, mire mennyit költhetnek az élelmiszerboltokban, és ezt már az üzletek is megérzik. És ha bármi van, segítek, csak szólj. Újabb Szijjártó Lavrov beszélgetést szivárogtattak ki oknyomozó újságírók. Egyelőre ennyit a mai reggeli tartalmából, melynek szerkesztőre Tilajcsik Dóra, a hangmestere Vasies Olivia, a hírszerkesztő pedig Kis Balázs.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Több mint 3,3 millió eurót különít el a kormány az észak-kelet-szlovákiai régió fejlesztésére. Rendkívüli hőhullám sújtja Nyugat-Európát. Idehaza is folytatódik a kánikula, ma 31 és 36 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Jönnek a részletek. Több mint 3,3 millió eurós támogatást nyújt a kormány az észak-kelet-szlovákiai települések és szervezetek számára, jelentette be tegnap Robert Fico miniszterelnök a bártfai járásbeli Malcov községben tartott kihelyezett kormányülésen. A forrásokból több mint 2,4 millió euró konkrét önkormányzati és intézményi projektekre jut a bártfai, a lőcsei, a szinnai és a poprádi járásban. A kabinet emellett 35 intézkedést hagy jóvá a térség társadalmi és gazdasági fejlesztésére. A feladatok között szerepel a közlekedési és közösségi infrastruktúra fejlesztése, a vállalkozások támogatása, új munkahelyek létrehozása, valamint a turizmus fellendítése. Rendkívüli hőhullám sújtja Nyugat-Európát, egy hőkupola miatt Franciaországban és Spanyolországban sorra dőlnek meg a történelmi melegrekordok. Bordeaux közelében 44 fokot mutattak a hőmérők, Nagy-Britanniában vörös riasztás van érvényben a közel 39 fokos hőség miatt, és több mint 1000 iskolát kellett bezárni. A Szahara felől áramló forró levegő miatt a hatóságok fokozott tűzveszélyre és a trópusi éjszakák egészségügyi kockázataira figyelmeztetnek. A meteorológusok szerint a hőkupola Közép-Európa felé mozdul el, így a hétvégén nálunk is 40 fok közeli csúcsértékek várhatók. A vasúti közlekedésre is hatással lehet a forróság, figyelmeztetett a Szlovák Vasúttársaság, és azt javasolja az utasoknak, figyeljék az aktuális információkat, és mindig vigyenek magukkal elegendő ivóvizet. Hosszabb utakra ajánlott a szükséges gyógyszereket is magukkal vinni. A diszpécser központok és az operatív egységek készek azonnal reagálni az időjárás okozta vészhelyzetekre, tette hozzá a kommunikációs osztály. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet szerint a hét végén és a jövő hét elején tetőzik a kánikula. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter kuvaiti látogatásán leszögezte, az Egyesült Államok nem tesz olyan lépést Iránnal szemben, amely veszélyeztetné a Perzsa-öböl menti szövetségesei biztonságát. Rubio diplomáciai körútjának célja a partnerországok megnyugtatása, miután azok túl engedékenynek tartják a tervezett új amerikai-iráni békemegállapodást. Az amerikai külügyminiszter az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait után Bahreinben zárja közel-keleti tárgyalásait. Németországban a kormány a 13 éves korhatár bevezetését fontolgatja a közösségi média használatára. Karin Prien oktatási miniszter szerint a 13 év alatti gyermekek csak szülői vagy törvényes képviselői engedéllyel használhatnák ezeket a platformokat. A miniszter szerint ezzel biztosítható lenne, hogy a gyerekek életkoruknak megfelelő és kisebb kockázatot jelentő tartalmakhoz férjenek hozzá. A javaslat egy 18 tagú szakértői bizottság jelentésére reagál, amely a gyermekek és fiatalok online védelmére vonatkozó átfogó stratégia részeként összesen 56 ajánlást fogalmazott meg.
2: Időjárás.
3: Felhőtlen égboltra, szikrázó napsütésre és rendkívüli melegre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul, északon 29 fok körül. A szél gyenge marad, nyugaton és keleten helyenként északi légmozgás kísérheti, legfeljebb 20 km per órás széllökésekkel. A délnyugati és déli járásokban másodfokú hőségriadó van érvényben. Holnap is folytatódik a kánikula, a hétvégén pedig akár 39-40 fokot is mérhetünk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Útfelújítási munkálatok miatt korlátozásra kell számítani Párkány és Kőhíd gyarmat között. A 76-os számú főútat javítják a szakemberek, a munkálatok miatt az egyik forgalmi sáv le van zárva, így az érintett szakaszon váltakozó irányú forgalomra és kisebb lassulásra kell készülni. Sebességet mérnek a rendőrök Király, Helmec és Lelesz között. Balesetmentes utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

Azt a Skóciát. Védelmi hibából Vinícius Junior már a 7. percben megszerezte a vezetést, közvetlenül a szünet előtt pedig duplázott. Fordulás után a 61. percben Mateus Cunha is betalált, majd a 77. percben a sérüléséből felépült 34 éves Neymar több mint 2 év és 8 hónap után lépett pályára ismét a brazil együttesben. A négyes másik találkozóján fél tucat gól született. Marokkó hátrányból fordítva 4-2-re verte Haitit, amely 2-szer is vezetett, de fordulás után már érvényesült a papírforma. Az egyaránt 7 pontos Brazília és Marokkó jutott a legjobb 32 közé. Az A csoportban a társ házigazda Mexikó hibátlan mérleggel került a legjobb 32 közé, miután simán 3-0-ra legyőzte Csehországot. Másodikként meglepetésre Dél-Afrika jutott a 16-os döntőbe, mert az árokörben 1-0-ra nyert Dél-Korea ellen. Az ázsiaiak 3 ponttal bizakodhatnak, hogy beférnek a 8 legjobb csoport 3. közé. A csehek viszont nyeretlenül elbúcsúztak a további küzdelmektől. 5 mérkőzésre szóló eltiltást kapott a katari Assim Madibo, akit súlyos sérülés okozásáért állítottak ki a Kanada elleni mérkőzésen. Olyan durván próbálta szerelni Ismail Konét a 6-0-as kanadai sikerrel záruló múlt csütörtöki összecsapáson, hogy a hazai játékosnak eltörött a bal lábszára. Gianni Infantino szerint a sok vitát gerjesztő ivószünet a VB-n nem árt a futballnak, sőt inkább pozitív hozadékai vannak. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. 2027. május 1-én Kassán rendezik a labdarúgó szlovák kupa döntőjét. Martin Dubravka az angol élvonaltól búcsúzó Burnley labdarúgó csapatának szlovák válogatott kapusa, a Premier League-ben szereplő Tottenham együttesébe igazolt. A magyar válogatottban is bemutatkozott Markgráf Ákos felcsútról, az Újpest labdarúgó csapatához igazolt. A Debrecen MB1-es labdarúgó csapata 1 évvel 2027 nyaráig meghosszabbította Dzsudzsák Balázs szerződését. Előkészületi labdarúgó mérkőzések: Grácz Slovan 0-1, Dinamo Kijev Zsilina 2-0, Banská Bystrica Prešov 0-0, Ruzsomberok Málzsenyice 1-0, Győr Vojvodina 2-1 és Paks Szent Lőrinc meglepetésre 3-3. Az Európai Kézilabda Szövetség nyilvánosságra hozta a férfiaknál a 2025-2026-os idény álomcsapatát, amelybe a kluboknál és a válogatottban nyújtott teljesítmények alapján választották ki a legjobbakat. Ezúttal nincs Veszprém vagy Szeged játékos a szezon álomcsapatában. Udvardi Panna 6-3-1-6-2-6-ra kikapott a 3. helyen kiemelt lett Jelena Ostapenkótól az Eastbourne-i női tenisztorna 8-at döntőjében. A páros negyed döntőjében a Stollár Fanni Asia Muhammad magyar-amerikai kettős 7-5-6-3-ra nyert az Ingrid Neal Juliana Olmos észt-mexikói duó ellen. Piros Zsombor és Rebecca Schramková is vereséget szenvedett a wimbledoni teniszbajnokság selejtezőjének 2. fordulójában.

6 óra 18 perc június 25-én a Magyar Humor napján, mert hogy 139 éve született Karinthy Frigyes író, szóval ma Vilmos napja van. A Vilmos germán eredetű, a germán eredetű Wilhelm névnek a latinosított Wilhelmus formájából származik. Elemeinek jelentése akarat és sisak, vagy védősisak. Ezen kívül még Vilma, Viola és Maxim napja van a szlovák naptár szerint, pedig Olivia és Tadeás napja. Boldog névnapot minden ünnepeltnek! Guardiolo!

0: A Tora 23 perc. Leszámol a reklám blokkolókkal a Chrome. Bekapcsolták a világ első nukleáris óráját, és jópofa újdonság érkezett a Messengerbe. Színes híreink jönnek a nagyvilágból Nyitrai Nóra válogatásában.
1: A Chrome böngésző következő frissítése egyúttal számos népszerű hirdetés blokkoló bővítmény végét is jelentheti, számolt be róla a 9to5 Google. Több évnyi előkészület után a Google ugyanis lecseréli az eddig használt Manifest V2 bővítmény architektúrát a modernebb V3-as verzióra. A váltás azonban várhatóan ellehetetleníti az olyan reklámblokkolók működését, mint a uBlock Origin és az Adobe Block Plus. A Manifest V3-ra történő átállást a vállalat biztonsági okokra hivatkozva lépi meg, és várhatóan már a június 30-ai Chrome 150 frissítéssel megtörténhet. A júliusban érkező Chrome 151 frissítés pedig a Manifest V2 utolsó megmaradt kódjait is eltüntetheti a böngészőből. A frissítés csak a Chrome böngészőt érinti, a többi Chromium alapú böngésző továbbra is használhatja a Manifest V2-t, de a Neovin értesülései szerint hamarosan az Opera és a Microsoft Edge is áttér a V3-ra. Évtizedek óta vágyott eredményt sikerült elérnie a Bécsi Műszaki Egyetem kutatóinak, létrehozták a világ első működő nukleáris óráját. A szakértők szerint az eszköz minden korábbinál pontosabban lehet képes az idő mérésére, ráadásul új fizikai felfedezésekhez is hozzájárulhat. Napjaink legpontosabb órái az atomórák, amelyek az atomok különböző energiaszintek között ugráló elektronjainak rezgéseit mérik. Ezek az órák annyira precízek, hogy 100 millió év alatt kevesebb, mint egy másodpercet tévednének. A nukleáris órák hasonló elven működnek, de az atommag körül mozgó elektronok frekvenciája helyett az atommagban található protonok és neutronok energiaváltozásait figyelik. Mivel az atommag sokkal elszigeteltebb a környezettől, mint az azt körülvevő elektronok, mintegy 1000-szer, 10000-szer kevésbé érzékeny a zavaró behatásokra. Ennek köszönhetően a nukleáris órák a korábbi atomóráknál jóval pontosabbak tudnak lenni. Az összes ismert atom közül a tórium-229 izotóp az egyetlen, amelynek magában ezek a változások ultraibolya lézerfény segítségével előidézhetők és hatékonyan megfigyelhetők. Ennek kivitelezése azonban éveken át tartó vizsgálatokat és kísérleteket igényelt. A kutatóknak végül úgy sikerült elérniük a kívánt eredményt, hogy kalcium-fluorid kristályokba ágyazták a tórium-229 atommagokat, majd folyamatos hullámú lézert irányítottak rájuk. Mókás új funkció érkezett a Messenger alkalmazásba, amely lehetővé teszi, hogy saját arcunkkal reagáljunk az üzenetekre. Ehhez hosszan rá kell nyomni a kiválasztott üzenetre, hogy megjelenjen az emoji reakciókat is tartalmazó menüsor, majd az ott megjelenő fényképezőgép ikont szükséges kiválasztani. Ha ezt megtesszük, megjelenik egy felület, amelyen selfit tudunk készíteni magunkról. A képet utána elküldhetjük ismerőseinknek a Messengeren egy matrica formájában. A tapasztalatok jelenleg még azt mutatják, hogy az új funkció egyelőre csak iPhone készülékeken érhető el. I don't wanna fight and I'll be a star.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Egy 47 éves tanárnőt megölt a férje, pedig ő szólt többször is, időben is. Egy nő fél, segítséget kér, a rendszer pedig papírokban gondolkodik. A Gölnic bányai tanítónő halála, utána kérdés nem az, hogy utólag ki sajnálkozik hangosabban, hanem az, miért nem védi meg az állam azokat a nőket, akikről már előre tudni lehet, hogy veszélyben vannak. Ráadásul, ha ez már évek óta megoldatlan probléma. Mindjárt jövünk a témával, most régiós hírek a mikrofonnál, Kis Balázs.
2: Nagy érdeklődés és feszült hangulat kísérte tegnap Pozsonyban a szélenergia fejlesztési zónákról szóló nyilvános vitát. A gazdasági minisztérium stratégiai dokumentuma 8 olyan térséget jelöl ki, ahol az állam alkalmasnak tartja a szélenergia gyorsított fejlesztését, ezek közül 5 Dél-Szlovákiában található, 2 közvetlenül a Csalló közt érinti, további 3 pedig az érsekújvári járásban helyezkedik el. A rendezvényre annyian érkeztek, hogy sokan már nem jutottak be a terembe, ami felháborodást váltott ki. Sok csallóközi és komáromi járásbeli önkormányzat ellenzi a szélerőmű parkok létesítését. 12 község közös állásfoglalásban utasította el a kijelölt zónákat, elsősorban a termőföldek, a környezet, a madárvilág és az ivóvízkészletek védelmére hivatkozva. A beruházások támogatói ugyanakkor az energiafüggetlenség erősítését és a klímavédelmi célok teljesítését hangsúlyozzák. A vita a szervezési problémák és a folyamatos bekiabálások miatt kaotikus légkörben zajlott. Kombájn és mezőgazdasági terület is kigyulladt az elmúlt napokban a Csallóközben. A Dunaszerdahelyi járásbeli Nagypakán aratás közben keletkezett tűz egy mezőgazdasági területen. Az anyagi kár 25 ezer euróra tehető. A tüzet lokalizálták, majd eloltották, a tűzoltók megakadályozták, hogy a lángok tovább terjedjenek. Kedden kigyulladt egy kombájn Somorján a város egyik közútján. Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, a mezőgazdasági gép már teljesen lángokban állt, egyik eset során sem történt személyi sérülés. A Kassai megyei önkormányzat a 3. helyen végzett a szlovákiai megyék átláthatósági rangsorában. A Transparency International Szlovákia friss felmérésében 77%-os eredményt ért el és A-minősítést kapott. A megye vezetése szerint ez annak köszönhető, hogy az elmúlt években több korrupció ellenes intézkedést vezettek be. Egyszerűsítették az információkhoz való hozzáférést és nagyobb teret adtak a lakossági részvételnek. Kassának különösen az információszolgáltatás, a vagyonértékesítés és bérbeadás, valamint a közbeszerzések terén voltak erős eredményei. A megye 2017-ben még az utolsó helyen állt a rangsorban, mostanra azonban az élmezőnybe került. A Transparency International idei listáján ismét a Trencséni megyei önkormányzat lett a legátláthatóbb, a második helyen pedig Nagyszombat megye végzett. A sereghajtó ezúttal is Nyitra megye lett. Pozsony tovább folytatja a szúnyogok elleni védekezést a főváros több város részében. A beavatkozás Dévényt is érintette, ahol a szezon eddigi legnagyobb tenyészhelyét azonosították, mint egy 59 ezer négyzetméteren, de további város részekben is végeztek beavatkozásokat. A város közlése szerint ott folytatják a kezelést, ahol a megfigyelések újabb lárvák jelenlétét igazolják. Pozsony nem használ vegyi szúnyogirtást, mert az egészségügyi és környezeti kockázatot jelenthet. Helyette BTI nevű biológiai lárvaírtót alkalmaznak, amely kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el. A szert drónokkal, permetező berendezésekkel, áradások idején pedig helikopterrel és csónakokkal is kijuttatják. A főváros emellett minden évben BTI tablettákat oszt a kockázatos területeken élő háztartásoknak, mivel sok szúnyog a kertekben és udvarokban is ki kell.
0: Időjárás.
2: Felhőtlen égboltra, szikrázó napsütésre és rendkívüli melegre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul, északon 29 fok körül. A szél gyenge marad, nyugaton és keleten helyenként északi légmozgás kísérheti, legfeljebb 20 km per órás széllökésekkel. A délnyugati és déli járásokban másodfokú hőségriadó van érvényben. Holnap is folytatódik a kánikula, a hétvégén pedig akár 39-40 fokot is mérhetünk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Útfelújítási munkálatok miatt korlátozásra kell számítani Párkány és Kőhíd gyarmat között. A 76-os számú főútat javítják a szakemberek, a munkálatok miatt az egyik forgalmi sáv le van zárva, így az érintett szakaszon váltakozó irányú forgalomra és kisebb lassulásra kell készülni. Sebességet mérnek a rendőrök Király Helmec és Lelesz között. Balesetmentes utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 6 óra 39 perc. Gölnicbányán meggyilkoltak egy 47 éves tanítónőt. A gyanú szerint a férje ölte meg, aki néhány nappal korábban került szabadlábra. A férfi ellen már korábban is eljárás indult, mert februárban rátámadta feleségére, torkon ragadta és azzal fenyegette, hogy megfojtja. A nő akkor jelezte, hogy fél tőle, és távoltartási végzést is kért. Ezt azonban a bíróság elutasította, mert a férfi akkor előzetesben volt. Az ügyből most politikai és szakmai vita is lett. Boris Szuszka igazságügyi miniszter szerint a bíróság az eddigi információk alapján standard módon járt el, és egyelőre inkább egyéni kudarcról lehet beszélni, szerinte. Az ellenzék viszont rendszer szintű problémát lát, és már a főügyész is megszólalt. Bolemant Lilla, nőjogi szakértő a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
0: Na hát úgymond ismerős a sztori. Talán a hallgatóknak is rémlik Dagmár esete, 2016 Pozsony. Dagmárt a féltékeny partnere lőtte agyon, a rendőrség később elismerte, hogy a nő korábban összesen 6 bejelentést tett, az egyik későbbi gyilkosával szembeni feljelentést a rendőrség szabálysértésként kezelte. Az áldozat volt férje szerint Dagmár többször is segítséget kért, de azt érezte, hogy a rendőrök csak akkor tudnak lépni, ha már késsel megszúrják. Ez egy nagyon közeli eset, ugye azt szokták mondani, hogy a rendőrök akkor lépnek, amikor már baj van. Hát ebből az látszódik, hogy akkor sem lépnek, amikor baj van.
1: Igen, sajnos ez tényleg egy rendszerszintű probléma, és több ilyen esetről is tudunk már. Természetesen csak azok az esetek kerülnek nyilvánosságra, amik már valóban gyilkossággal végződnek, de nagyon sok tragikus esetről tudunk, és éppen most hozták azt is nyilvánosságra, hogy az elmúlt évben 17 olyan gyilkosság történt, aminek, hát ezt úgy szokták mondani, hogy féltékenység az oka, de ez nem féltékenység, mert a féltékenység az, amikor féltek valakit, féltékeny vagyok rá, de az nem egyenlő az agresszióval, tehát ez egy olyan bántalmazó folyamat, amit nem lehet a féltékenység, sőt, még a magyarban szoktak ilyen gyönyörű kifejezést használni, hogy szerelem féltésből ölte meg. Ez a romantizálása az erőszaknak, és nálunk is ugyanez működik, tehát bizonyára a hallgatók is fel tudnak idézni olyan sajtóhíreket, akár a tévében vagy más sajtó orgánumokban, amikor ilyen tragédiákról tudósítanak, hogy egyrészt a szomszédok elmondják, hogy hisz milyen rendes ember volt, hát hallottuk őket néha veszekedni, de mindig köszönt az utcán, tehát ez pontosan leírja azt, hogy hogyan működik a bántalmazás, hogy a bántalmazó lehet, hogy az egész világgal szemben olyan arcát mutatja, hogy nagyon szeretik, elismerik a munkáját, udvarias, kedves mindenkihez, és hazamegy, és kínozza a családját, bántalmazza a feleségét, a partnerét, vagy a gyerekeit is, és aki a szomszédban él, aki tud is róla, az úgy gondolja, hogy ezek csak családi veszekedések, vagy egyáltalán nem vesz róla tudomást, mivel abban olyan társadalomban élünk, ahol ez még mindig családi ügynek tekinthető, és sajnos rendszer szinten egyáltalán nem kezeli a politikai rendszer, nálunk se, és Magyarországon is, és még sok országban.
0: Ugye említette ezt a 16-an haltak meg tavaly, ezt azért hozzá kell tenni, hogy ezt Lucia Plaváková, progresszív Szlovákia képviselője mondta azzal, igen, hogy neki Jana Maškarová országos rendőrfőkapitány nemrég tett találkozón mondta ezt, tehát hogy ez a rendőrségi megerősítésből, közleményből eddig még ez azért nem derült ki. Ugye itt van az, mondja ön is, hogy hát a kormány nem tesz ezért semmi, pedig a kormány programnyilatkozatában benne van. Ez a mostani kormány is nagyobb védelmet ígért a nőknek, mégpedig a következő módon a kormány olyan változtatásokat fog támogatni, amelyek javítják a nők és gyermekek családon belüli erőszakkal szembeni védelmét, hatékonyabbá teszik a gyermekek elleni erőszak, a szexuális kizsákmányolás és zaklatás elkövetőinek büntetőjogi felelősségre vonását és szankcionálását, beleértve az online térben elkövetett cselekmények büntetését is. Na most, hát legtöbbször, én utána néztem, ez benne szokott lenni a kormányprogramban, a régebbi Fico kormány, Fico Pellegrini kormány programjában is, aztán a Matovics-Héger kormány programjában is, ott már tettek is valami gyakorlati lépést, kialakítottak ilyen intervenciós hivataloknak, talán ezt lehet mondani, de az erős szó. Tehát, hogy mondhatnánk, hogy belerakni, meg megemlíteni, ugye nem kunszt, nézve konkrétan ezt a kormányt, ugye, mert mégis most ezt éljük. Igen. Hagyjuk most azt a jogetikai minimumot, hogy hát, ha megemlítek, már teszek is valamit. Szóval, hogyha ezt beleszokták tenni, akkor miért nem történik évekig, vagy évtizedekig valós, hathatós változás? Tehát, hogy valami ebben a jogáltali társadalmi formálásban kivitelezhetetlen, vagy elképesztően nehéz?
1: Szerintem ez döntés kérdése, tehát nagyon jól hangzó szlogeneket szoktak beleírni a kormányprogramokba, a Fico kormány különösen, és ez, mivel hogy ez az Európai Uniónak egy elvárása, hogy ez a téma valamilyen megoldást találjon, ezért ilyen hangzatos szólamokként beírják a kormányprogramba, de én azt gondolom, hogy eszük ágában sincs ezt teljesíteni, mivel nekik ez nem szempont. Tehát most is látni, hogy hogyan reagáltak erre, vagy nem reagáltak erre a tragédiára, nem érdekli őket, nem fogja megoldani, mert ha szeretnék megoldani, akkor már adtak volna be olyan javaslatokat, ugye. Hát mindenki szerintem emlékszik arra, hogy milyen gyorsan végig tudnak nyomni egy törvényjavaslatot az egész parlamenten és a kormányon. Ebben az esetben semmi ilyen javaslat nem történt, és ha az ellenzék ad be hasonló javaslatot, vagy be sem adhatja, vagy egyáltalán nem jut el odáig, hogy szavazzanak róla, mint ahogy ezt a Progresszív Szlovákia is most eltüntette. És meg egy pillanatra visszatérnék ehhez a számhoz, amit Lucia Plavákova mondott, ezt a 17 tragikus gyilkosságot. 1998-tól Magyarországon működik egy néma tanúk kiállítás, amit a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak ellen emberjogi, nőjogi szervezet állít fel minden évben, és ez arról szól, hogy abban, hogy az előző évben hány nőt gyilkolt meg az élettársa, vagy volt élettársa, vagy az a férfi, aki valamilyen kapcsolatban volt vele előtte, és itt évente a hivatalos felmérések szerint 40 és 70 az a szám, ami között ez a gyilkosság megtörténik, tehát én azt gondolom, hogy nálunk is remélem, hogy nem közelítünk ehhez, de hogyha hivatalosan végre ezt elkezdenék felmérni, attól félek, hogy hasonló számokhoz jutnánk.
0: Nem tudom, hogy erre mit lehet mondani. Tehát én tudom, emlékszem a beszélgetéseinkre korábban is, mindig az a végső következtetés, hogy az állam valahogy ezt alábecsüli. Tehát én meg úgy érzem, hogy mindig megállapítunk valamit, aztán mindamikor mindenki azt várja, hogy a másik induljon el előbb. Tehát, hogy itt is nem túl egyszerű azt mondani, hogy az állam lebecsüli a családomban erőszakot, és nem tudom, nem arról van inkább szó, hogy az állam egy olyan áldozati viselkedéssel nem tud mit kezdeni, ami félelemből, szégyenből, függésből, visszalépésekből áll, mind a mellett, hogy van egy kulturális beidegződés, hogy a család legbelsőbb ügyeibe, ami mindig azért sajátos, egyéni és bonyolult tud lenni, hát abba hivatalosan nem tud belemenni a rendszer.
1: Igen, pont erre vannak már olyan kidolgozott rendszerek, amivel ezt meg lehet oldani. Tehát ezért írták meg az isztambuli egyezmény néven elhíresült anyagot, ami a nők elleni erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szól, amit az Európa Tanács dolgozott ki, és 2011-ben sok ország, tehát a tagországok nagy része aláírta, csak aztán nem ratifikálták, tehát nem vezették be a saját jogrendszerükbe, úgyhogy nem kell feltalálni a spanyol viaszt, mert itt pontosan le van írva minden, és nem arról szól, hogy beavatkoznak a családok életébe, mert ugye az, ami itt történt például ebben a tragédiában, ez semmilyen beavatkozás nem volt. Ők nem tették meg a kötelességüket, mert nagyon gyakran megtörténik, hogy a nők hiába szólnak a rendőrségen, a bíróságon, bárhol, egyszerűen nem teszik meg azt a hivatalos szervek, amit tenniük kéne. Az egy másik része a problémának, hogy nem tudják esetleg, hogy mit kéne tenniük, nincsenek felhatalmazva rá, nincsenek meg hozzá az eszközeik, és nem tudnak cselekedni, mint ahogy most is azzal védekeznek, amit én nagyon silány és szánalmas védekezésnek tartok, hogy a hölgynek kérvényeznie kellett volna, hogy értesítsék őt arról, hogy a férjét kiengedték az előzetes letartóztatásból. Egy bántalmazott nőnek kötelességük kellene, hogy legyen, hogy őt tájékoztassák minden egyes dologról, ami azzal a bántalmazóval történik, aki őt, neki az életét veszélyezteti. Tehát én a másik oldalt is értem, hogy néha ők nem tudják, hogy mi az, amit tehetnek, vagy nem tehetik meg, és ezért szokott történni az nálunk is, és Magyarországon is, hogy a bántalmazott feljelentést tesz, és a bántalmazó rögtön utána tesz egy másik feljelentést, hogy becsületsértés, és még nem tudom, mi történt, és ezt sokkal gyorsabban el tudja, meg tudja ítélni, el tudja intézni a bíróság, és sokkal gyorsabban dönt róla, mint arról, hogy bántalmazás történt-e. Ez is rendszerhiba, ez is lehet, adódhat abból is, hogy lehet, hogy gyorsabban eldönthető ez, mert jobban járható út, de minden egyes embernek és szakembernek, aki ezen a téren dolgozik, ott van a saját felelőssége is, és azért rendszerhiba, mert nincs bevezetve a rendszerbe, nincsenek meg azok a mechanizmusok, amik működni tudnának ilyen esetben. És tehát nem az egyén a felelős azért, ami ilyenkor történik, mert főként ez a hölgy is megtett mindent annak érdekében, hogy megvédje saját magát és a gyerekeit, és nem tudta megtenni, mivel az állam, azok a szervek, amiknek kellett volna, nem védték meg őt, pedig meg lett volna rá a lehetőségük, ha odafigyelnek rá. Tehát azért mondom én, hogy ez egy olyan rendszerhiba, amin változtatni kéne, és főként, hogyha a kormány mindig belerakja a kormányprogramjába, akkor ideje lenne, hogy foglalkozzanak vele.
0: Az a baj ezzel az isztambuli egyezménnyel, hogy ez tájainkon amolyan kultúrharcos fölvetésnek fog hangzani, innentől kezdve megint a társadalom jelentős része elutasítja, a politika pedig valószínűleg egy vörös posztót csinál belőle, és ennek mentén megint nem történik semmi. Amit mondott, én utána néztem ennek Csehországban például, az ugye az a rész, hogy kell értesíteni az áldozatot, hogy kijön a börtönből, vagy az előzetesből az, akit ő följelentett, mert mondjuk bántalmazta. Tehát, hogy azt mondja a cseh jog, hogy az, ha nem adott be kérelmet az áldozat, akkor alapos okkal tartani lehet a veszélytől, akkor a hatóságoknak lépniük kell, de itt is az van, hogy be kell adni azt a kérvényt, hogy értesítsék őt. Ausztriában nem kell egyébként, csak így zárjában mondom. Hát megint csak egyfajta amolyan ellenvetésként ennek az isztambuli egyezménynek. Ez a legmodernebb hozzáállást, ez valami észak-ír rutin, tehát hogy eljárásnál találtam meg, ott a rutin rákérdezési útmutató kifejezetten azt mondja, hogy ne egyszeri esemény legyen a rákérdezés. Ugye arról az élethelyzetről beszélünk, hogy a nő az szégyenkezik, letagadja, nem mer vallani a férje ellen, stb. Stb. Ha a nő eleve külön kell kikérdezni őket, ha a nő nemet mond, akkor nyitottabb kérdéssel kell folytatni, szól az ottani policy, hogy van-e bármi, ami aggasztja kapcsolatában. Ha erre is nem a válasz, akkor is támogatóan kell viselkedni, és szakmai kíváncsisággal kell tovább kommunikálni. Tehát, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy itt ez az eljárásmód, hanem ez egy kulturális jellegű hozzáállás. Amit mondjuk ők csinálnak. Most épp egy északírt mondtam, nem tudom, lehet Finnországban is van hasonló van, de hogy érti, olyan problémával állunk szembe, ahol itt megint ott vönk a parton, várjuk, hogy a másik elinduljon, és minden irányba a falak vannak, és maradnak az amúgy hangzatos jelszavak, hogy de hát a hozzáállást kell valahogy átalakítani, de azt meg hogyan?
1: De ki lenne a másik, akinek el kéne indulnia? Mert az egyik ugye az állam, aki működteti a rendszert, aki felelős azért az emberekért, akik az államban élnek. És kinek kéne még rajta kívül elindulni?
0: valami indíció kellene, hogy lépjen az állam. Valószínűleg erre gondolja az állam az, hogy ami éppenséggel az, hogy hát igen, az állam olyan kicsit, mint aki a tökéletes bűncselekményt várja el, a tökéletes áldozatot várja el, aki bemegy, jelent és kitart a hivatali marazmus, meg a hivatali komótosság ellenére is az érve mellett, és tulajdonképpen jelent.
1: Igen, igen, értem. Erre nagyon sok évvel ezelőtt rájöttek azok az államok, akik ezt a problémát komolyan vették, mint amit el is mondott, hogy hogyan kell egy ilyen bántalmazott nővel, akár nevezzük áldozatnak, de nem szeretik, áldozatnak nevezik őket, mert a szakma ezt nem szereti, tehát a nőjog, de nevezzük áldozatnak, tehát nem lehet vele úgy bánni, mint egy bűnözővel, akit kihallgatnak. Mert ő az áldozat, tehát ő nem fogja bevallani azt, hogy őt bántalmazták, mivel őt évek óta az önbizalmát, az önértékelését letörték, tehát ő nem bízik saját magában egyrészt, mert úgy gondolja, hogy ő a felelős azért, mert bántalmazták, mert ez pontosan egy ilyen hosszú folyamat, nem azzal kezdődik, hogy valaki fölpofoz és én följelentem, hanem azzal, hogy a bántalmazás az egy hosszú folyamat, amit tudatosan végez a bántalmazó, és lelkileg és testileg is tönkreteszi az áldozatát, és aki összeszedi a bátorságát, és elbír menni a bíróságig, vagy egy feljelentésig, vagy bármeddig, neki biztosnak kéne lennie abba, hogy megtartja őt az a védelmi háló, amit hívjuk bármilyen rendszernek, és ezt a védelmi hálót már régen megtalálták, hogy hogyan működik, ennek egyik része az, amit elmondott, hogy olyan úgy képezzék azokat a szakembereket, akik ezeket a bántalmazott nőket meghallgatják, kihallgatják, szeretnék megtudni, hogy valóságban mi történt, hogy tényleg megtudják tőlük azt, hogy mi az, ami történt, ne zárkozzanak magukba, és merjenek vallani, és meglegyen az a háttér, hogyha ő elmondja, hogy mi a problémája, akkor meg is védjék őt, ne küldjék haza, vagy ne mondják azt, hogy ez semmi, mert nem is erről van szó. Ugyanis például, ha egy bántalmazott helyzetben éppen miután bántalmazás megtörtént, akár fizikai, akár lelki erőszak, és a nő segítséget hív, mert félti az életét, akkor oda megérkezik a rendőrség, az aktuális szakembereknek kéne oda megérkezni, akiket a bántalmazó nem tud meggyőzni arról, hogy nézzék meg, itt van egy reszkető nő, hát nem normális, mert ő idegbeteg, és így viselkedik mindig, most mit csináljak vele. Ő meg éppen megnyugodott, mert kiadta magából a feszültséget, ami benne gyűlöm lett esetleg hetekig, és akkor egy olyan képet látnak maguk előtt, hogy itt van egy normális férfi, itt van egy idegbeteg nő, és akkor hát nem történt semmi, bocsánat, és még a nő is bocsánatot kér, mert de tudja, hogyha nem hisznek neki, és tudja, hogyha elmegy onnan a rendőrség, akkor ugyanúgy folytatódik a bántalmazás. Tehát ez pontosan így van, ahogy elmondta, hogy így kellene működni a rendszernek, és ez csak egy kis része, és ezt már régen leírták, és erről szól az isztambuli egyezmény, hogy ne az emberek személyes életébe vájkáljunk, hanem hogy pontosan tudjuk, hogy mikor mi történik, és meg tudjuk ezt állapítani, és minden szakember fel legyen erre készülve. És az, hogy ezt vörösposztóként kezelik, az csak is a politikai garnitúrának a problémája, azért, mert ezzel politikai sikert akarnak azzal elérni, és akkor belemagyaráznak mindenféle olyan dolgokat, ami nincs is benne. De nem, tehát azért, mert ezt felhasználják a saját érdekeikre. Tehát nem általában az államról beszéljünk, hanem azokról a politikai garnitúrákról, amik eddig itt, tehát most a Fico kormány valahány évéről, akár konkrétan, akik visszaélnek ezzel a helyzettel. Ajánlom mindenkinek, hogy keresse ki, könnyen elérhető az isztambuli egyezmény nők elleni erőszak megoldására, most nem tudom pontosan idézni a címét, és el lehet olvasni, hogy mi van ott benne leírva, semmilyen veszélyt nem jelent senki számára, hanem segítséget azoknak a nőknek és gyerekeknek, akik bántalmazás áldozatai.
0: Hát igen, az a kérdés, hogy azt a fajta ellenkampányt, amit ezzel az isztambuli egyezménye szemben folytattak, és amolyan tudatformálást hajtottak végre a választóik fejben, azt vissza lehet-e fordítani valahogy? Hát, az meglátjuk.
1: Hát biztos, hogy nem akarják visszafordítani.
0: Mert így predesztinálva van, hogy lesz még ilyen eset, csak ennyi. Egy gölnicbányai tanárnő lett családon belüli erőszak áldozata, a 47 éves nő halála a politikai térben is egyre nagyobb hullámokat ver, a főügyész cselekvésre szólítja fel a kormányt, de ha el is indul valami, egy újabb bántalmazott nő halála kellett hozzá. A részletekről Bolemant Lilla nőjogi szakértővel beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, szép napot kívánok mindenkinek!

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. június 25-én csütörtökön, Vilmos napján. Egyre több városban látjuk ugyanazt a képet. Gyalogos a járdán, autós az úton, köztük pedig a rolleres, aki sokszor egyik közegbe sem illik igazán. Szeptembertől Szlovákiában szigorúban szabályozzák az elektromos rollereket, de a kérdés nem csak az, hol közlekedhetnek, hanem az is, mennyire vagyunk felkészülve arra, hogy ezek már nem játékok, hanem balesetveszélyes közlekedési eszköz. Erről lesz szó nem sokára, most hírek, a mikrofonnál Kis Balázs.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Több mint 3,3 millió eurót különít el a kormány az észak-kelet-szlovákiai régió fejlesztésére. Rendkívüli hőhullám sújtja Nyugat-Európát, idehaza is folytatódik a kánikula, ma 31 és 36 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Jönnek a részletek. Több mint 3,3 millió eurós támogatást nyújt a kormány az észak-kelet-szlovákiai települések és szervezetek számára, jelentette be tegnap Robert Fico miniszterelnök a bártfai járásbeli Malcov községben tartott kihelyezett kormányülésen. A forrásokból több mint 2,4 millió euró konkrét önkormányzati és intézményi projektekre jut a bártfai, a lőcsei, a szinnai és a poprádi járásban. A kabinet emellett 35 intézkedést hagy jóvá a térség társadalmi és gazdasági fejlesztésére. A feladatok között szerepel a közlekedési és közösségi infrastruktúra fejlesztése, a vállalkozások támogatása, új munkahelyek létrehozása, valamint a turizmus fellendítése. Rendkívüli hőhullám sújtja Nyugat-Európát. Egy hőkupola miatt Franciaországban és Spanyolországban sorra dőlnek meg a történelmi melegrekordok. Bordeaux közelében 44 fokot mutattak a hőmérők. Nagy-Britanniában vörös riasztás van érvényben a közel 39 fokos hőség miatt, és több mint 1000 iskolát kellett bezárni. A Szahara felől áramló forró levegő miatt a hatóságok fokozott tűzveszélyre és a trópusi éjszakák egészségügyi kockázataira figyelmeztetnek. A meteorológusok szerint a hőkupola Közép-Európa felé mozdul el, így a hétvégén nálunk is 40 fok közeli csúcsértékek várhatók. A vasúti közlekedésre is hatással lehet a forróság, figyelmeztetett a Szlovák Vasúttársaság, és azt javasolja az utasoknak, figyeljék az aktuális információkat, és mindig vigyenek magukkal elegendő ivóvizet. Hosszabb utakra ajánlotta szükséges gyógyszereket is magukkal vinni. A diszpécser központok és az operatív egységek készek azonnal reagálni az időjárás okozta vészhelyzetekre, tette hozzá a kommunikációs osztály. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet szerint a hét végén és a jövő hét elején tetőzik a kánikula. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter kuvaiti látogatásán leszögezte, az Egyesült Államok nem tesz olyan lépést Iránnal szemben, amely veszélyeztetné a Perzsa-öbölmenti szövetségesei biztonságát. Rubio diplomáciai körútjának célja a partnerországok megnyugtatása, miután azok túl engedékenynek tartják a tervezett új amerikai-iráni békemegállapodást. Az amerikai külügyminiszter az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait után Bahreinben zárja közel-keleti tárgyalásait. Németországban a kormány a 13 éves korhatár bevezetését fontolgatja a közösségi média használatára. Karin Prien oktatási miniszter szerint a 13 év alatti gyermekek csak szülői vagy törvényes képviselői engedéllyel használhatnák ezeket a platformokat. A miniszter szerint ezzel biztosítható lenne, hogy a gyerekek életkoruknak megfelelő és kisebb kockázatot jelentő tartalmakhoz férjenek hozzá. A javaslat egy 18 tagú szakértői bizottság jelentésére reagál, amely a gyermekek és fiatalok online védelmére vonatkozó átfogó stratégia részeként összesen 56 ajánlást fogalmazott meg.
0: Időjárás.
2: Felhőtlen égboltra, szikrázó napsütésre és rendkívüli melegre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul, északon 29 fok körül. A szél gyenge marad, nyugaton és keleten helyenként északi légmozgás kísérheti, legfeljebb 20 km per órás széllökésekkel. A délnyugati és déli járásokban másodfokú hőségriadó van érvényben. Holnap is folytatódik a kánikula, a hétvégén pedig akár 39-40 fokot is mérhetünk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A D1-es autópálya Szenc felől a főváros felé vezető szakaszán a bevezetőnél már megkezdődött a lassulás. A megszokott reggeli torlódás miatt a menetidő nagyjából 15 perccel megnövekedett. Az R7-es gyorsforgalmi úton Somorja irányából folyamatos a haladás. Radar méri a sebességet az R1-esen Farkashida mellett Nyitra felé. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: A tengeren túli futball VB 14. játéknapján három csoportban is befejeződtek a küzdelmek. Elsőként a B csoportban bonyolították le az utolsó, harmadik forduló mérkőzéseit. Svájc győzelemmel csoport első, a társházigazda Kanada is tovább jutott, Bosznia még reménykedhet. A csoport rangadóján a svájci válogatott 2-1 arányban legyőzte a kanadai együttest. A kvartett másik találkozóján Bosznia 3-1-re verte Katart, és csoport harmadikként még bejuthat a 16-ot döntőbe. A C csoportban a nagy esélyes Brazília 3-0 arányban leiskolázta Skóciát. Védelmi hibából Vinícius Junior már a 7. percben megszerezte a vezetést, közvetlenül a szünet előtt pedig duplázott. Fordulás után a 61. percben Mateusz Kunya is betalált, majd a 77. percben a sérüléséből felépült 34 éves Neymar több mint 2 év és 8 hónap után lépett pályára ismét a brazil együttesben. A négyes másik találkozóján fél tucat gól született. Marokkó hátrányból fordítva 4-2-re verte Haitit, amely kétszer is vezetett, de fordulás után már érvényesült a papírforma. Az egyaránt 7 pontos Brazília és Marokkó jutott a legjobb 32 közé. Az A csoportban a társházigazda Mexikó hibátlan mérleggel került a legjobb 32.

0: cirki összecsapáson, hogy a hazai játékosnak eltörött a bal lábszára. Gianni Infantino szerint a sok vitát gerjesztő ivószünet a VB-n nem árt a futballnak, sőt inkább pozitív hozadékai vannak. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. 2027. május 1-én Kassán rendezik a labdarúgó szlovák kupa döntőjét. Martin Dubravka az angol élvonaltól búcsúzó Burnley labdarúgó csapatának szlovák válogatott kapusa, a Premier League-ben szereplő Tottenham együttesébe igazolt. A magyar válogatottban is bemutatkozott Markgráf Ákos felcsútról az Újpest labdarúgó csapatához igazolt. A Debrecen MB1-es labdarúgó csapata egy évvel 2027 nyaráig meghosszabbította Dzsudzsák Balázs szerződését. Előkészületi labdarúgó mérkőzések Grác Slovan 0-1, Dinamo Kijev Zsilina 2-0, Banská Bystrica Prešov 0-0, Ruzsomberok Málzsenyice 1-0, Győr Vojvodina 2-1 és Paks Szent Lőrinc meglepetésre 3-3. Az Európai Kézilabda Szövetség nyilvánosságra hozta a férfiaknál a 2025-2026-os idény álomcsapatát, amelybe a kluboknál és a válogatottban nyújtott teljesítmények alapján választották ki a legjobbakat. Ezúttal nincs Veszprém vagy Szeged játékos a szezon álomcsapatában. Udvardi Panna 6-3-1-6-2-6-ra kikapott a harmadik helyen kiemelt lett Jelena Ostapenkótól az Eastbourne-i női tenisztorna 8-at döntőjében. A páros negyed döntőjében a Stollár Fanni Asia Muhammad magyar-amerikai kettős 7-5-6-3-ra nyert az Ingrid Neal Juliana Olmos észt-mexikói duó ellen. Piros Zsombor és Rebecca Schramková is vereséget szenvedett a Wimbledoni teniszbajnokság selejtezőjének második fordulójában.
1: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra, 17 perc. Szeptembertől szigorúbb szabályok várnak az elektromos rolleresekre Szlovákiában. A járdáról gyakorlatilag kitiltják őket, és pontosabban meghatározzák azt is, milyen roller közlekedhet egyáltalán szabályosan. Első hallásra ez közlekedés jogi kérdésnek tűnhet, de valójában nagyon is emberi történetek vannak mögötte. Gyalogosok, gyerekek, idősek, autók között lavírozó rolleresek, esések, fejsérülések, akár alkohol, túl nagy sebesség, és az a pillanat, amikor egy kényelmes városi eszközből hirtelen mentős eset lesz. Ezért is beszélgetünk dr. Zaher Gábor mentőorvossal, toxikológussal. Jó reggelt kívánok, szervusz!
1: Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hát igen, ez nálunk is probléma, és nálunk egyelőre még nincsen szabályozva.
0: Mi a leggyakoribb forgatókönyv, amit láttok a mentőből, úgy, hogy az abban rolleres az érintett?
1: Hát igazándiból ugye mi már csak a véghelyzetet látjuk, amikor a rolleres fekszik a földön, és mellette valahol a roller, de hát ez valószínűleg arról szokott szólni, hogy ugye mindenféle védőfelszerelés nélkül egy, időnként kettő, sőt, alkalmanként akár három ember is fölkapaszkodik arra a rollerre, mennek, ugye hát ismervén ugye a főváros útjait, kátyú, pici a kerék, megdobja egy pillanat alatt, főleg nagyobb sebességnél, és már is jön az óriási nagy repülés. A rollernek általában semmi baj nem szokott lenni. A humán szféra az ennél sokkal-sokkal sérülékenyebb. Ráadásul ugye itt az alkohol is időnként szerepet szokott játszani, akár úgy is, hogy az illető nem csak egy pohárral üvott, hanem mondjuk meg kell szorozni 3-mal, 4-jel, vagy akár 5-tel is. Úgyhogy itt azt gondolom, hogy ez a közlekedési eszköz, ami azért tényleg a városban egy elég hasznos tudna lenni, ez rengeteg visszaélésre ad tulajdonképpen lehetőséget. És főleg, hogy amikor itt van a turista szezon, már pedig most itt a turista szezon, akkor a turisták jönnek, és akkor látjuk, hogy ott a roller depókba veszik fel a rollereket, akkor vidáman egymással kiabálva versenyezve száguldoznak ugye a város utcáin, akár a járdákon is, ami megint csak egy újabb veszélyforrást jelenthet.
0: Éppen ez az, amit mondtál, hogy egyébként ez rendkívül praktikus közlekedési eszköz tud lenni. Tehát, hogy mintha gyalog menne valaki, de mégis gyorsabban, én nem tudom, ilyen melegben például nem izzad át valaki annyira, hogyha ha siet, sőt, még hát le is hűti magát. Milyen gyakran találkoztok egyébként ilyen rolleres balesettel?
1: Gyakorlatilag nem telik el úgy a nap, hogy ne lenne valamilyen rolleres baleset itt a főváros vagy a környékén.
0: Volt most is, ha jól tudom, akkor épp ott vagy a Markó utcai mentőállomáson.
1: Igen, most hát nekünk nem volt, de hallottuk a rádióban a rolleres, hogy megint elesett, illetve nem tartotta be a szabályokat, illetve hát olyan sebességgel ment, és ma már azért tudni kell, hogy persze ezek a idézőjelben egyszerű rollerek, amiket lehet így ugyebár kölcsönözni bárki számára, azért ezek is akár 30 km/h sebességet tudnak, de hát a nagy komoly rollereknél ez akár 50-60 km/h is lehet, és azért ott így szabadon elesni, hát ott bizony az életveszélyes sérülések azok is megjelenhetnek.
0: Volt már ilyenre is példa?
1: Volt természetesen, sőt halál is volt, ugye. Eddig, amiről itt tudunk, például csak a baleseti intézet, hogy ez egy baleseti központ ugye itt Budapesten, már 2 haláleset is volt, ráadásul ezek 15 év alatti fiatalok voltak, illetve még most is ápolnak egy olyan fiatalt, aki gyakorlatilag hát olyan sérüléseket szenvedett el, hogy mondjuk a túlélés valószínűsége nála azért elég kicsi.
0: Na hát, ami...
1: Elsősorban ugye a koponyasérülések, az, hogy elesik, és mondjuk lejön róla ugye a bőre, hogy ott végcsúszik az aszfalton, hát az ember azt mondja, hogy oké, az meg fog gyógyulni. De a sisaknak a hiánya, és ez nem csak a rolleresekre, ez itt végignézzük, ugye most a kerékpáros közlekedés is jelentősen népszerűvé vált, és hát ott is ugye én úgy látom, hogy kb. A 70%-a a kerékpárosoknak mindenféle védőfelszerelés nélkül föl a kerékpárjára, és bizony-bizony azért az életével játszik.
0: Na hát, ami ugye szeptembertől változik Szlovákiában, ez már biztosan elfogadott, és a törvénytárban is megjelent, a 25 km per óránál gyorsabb rollerek már súlyos szabásértési kategóriába kerülnek, mert csak 25, mert csak ennyivel lehet vele menni. Aztán nem közlekedhetnek a járdán, elsősorban a kerékpáros infrastruktúrán kell közlekedniük, tulajdonképpen bevezetik a kis elektromos jármű kategóriát, a zebrán nem lehet csak úgy rollerrel áthajtani, bírságok is lesznek ebben a tekintetben. Azt mondod, nálatok még nem változott semmi Magyarországon, Budapesten. Miért nem? Tehát mi kellene hozzá, hogy változzon, és milyen változtatásokat tartanál mindenképpen, hát nem is csak észszerűnek, hanem olyan sürgetőnek?
1: Alapvetően azt ígérte a jelenleg regnáló kormány, hogy a KRESZ meg fog változni, és ugye itt a KRESZ változásait, ugye az mindenképpen társadalmi vitára fogja bocsájtani, amiben valamilyen szinten egyet lehet persze érteni, de hát azt gondolom, hogy olyan konszenzus még soha nem alakult ki, amire 100%-ban mindenki azt mondta volna, hogy persze, hát ezt elfogadjuk. Mindig lesznek hőbörgők, mindig lesznek olyanok, akik majd úgy látják, hogy ez így nem jó, úgy nem jó, amúgy nem jó, és ennek persze az online világban hangot is fognak tulajdonképpen adni. Én úgy gondolom, hogy itt is ugye szabályozni kell azt, hogy ugye kis teljesítményű, nagy teljesítményű rollerek, ugye a védőfelszerelés kötelező előírását, és ugye erről nem beszéltél, ez nem tudom, hogy nálatok a törvénytervezetben szerepele, hogy bizony a rolleren milyen fajta védőfelszerelést kell hordani, és mi az, ami még pluszba esetleg ajánlott lehet, mert ez szerintem azért nagyon-nagyon fontos lenne. És hogy ugye ez a motoros kis jármű kategória, ez egy érdekes, és ez azt gondolom, hogy egy jó gyűjtő fogalom, hiszen ma már ugye nem csak ilyen kétkerekű, hanem önként látunk ugye ilyen egykerekű fantasztikumokat is, amelyekkel szintén hihetetlen sebességgel szoktak száguldani. Habár pont ezeknél az embereknél mondjuk azért én úgy látom, hogy a védőfelszerelés az jelen van, hiszen ez nem olyan, hogy bárki rá tud állni, itt azért kellő gyakorlat kell hozzá, és aki mondjuk egy ilyen közlekedési eszközt vállal, talán feltétlenül veszhetjük, hogy van azért némi felelősségérzete, és tulajdonképpen saját magával szembe. Az természetesen nagyon jó, hogy a járdárok kitiltják őket, hiszen akár csak egy 10-15 km per órás sebességgel guruló roller is, hogyha azért egy gyalogossal találkozik, ott azért bizony egy gyalogos is alaposan meg tudja sínlenni ugyebár ezt a találkozást. És nálunk például, ugye most már a KRESZ-be bevezették ugye azt, hogy a kerékpáros, hogyha átmegy a zebrán, akkor neki ugyanúgy le kell szállni és át kell tolni, kivéve akkor, hogy ott ki van jelölve tulajdonképpen kerékpárút. És úgy gondolom, hogy ez megint nagyon fontos, mert a zebra az a gyalogosoké, és aki ott át kell, az gyalogosan közlekedjen, és tolja maga mellett ugye azt az eszközét, amivel aktuálisan közlekedik. De hát látva ugye itt például a budapesti gyakorlatot, hát ennek a betartása sem egy gyakori dolog, és amit még nagyon gyakran szoktunk észlelni, hogy ugye a kerékpáros rolleres körbenéz, ha bár neki piros a lámpa, látja, hogy nem jön semmi, és szó nélkül átmegy. Ugyebár ilyenkor az út kereszteződésen, ami hát megint csak abszolút nem üdvözítő. És úgy gondolom, hogy itt, ha látják ugye a többiek, hogy hát ez is ezt csinálja, akkor én is ezt csinálom, mert sajnos a rossz példa az elég intenzíven ragadós tud lenni.
0: Egyébként érdekes módon a szeptemberi szlovák szigorítás hát nem a sisakkal kezd, ugye leveszi a rollereket a járdáról, meg 25 km per órás technikai határhoz köti, meg korhatárt is, járműazonosítást is előír, de általános kötelező sisakot vagy más védő felszerelést nem vezet be. Hát reméljük, hogy azért ennek ellenére is valamennyire hatásos lesz. Szigorítják a rolleresekre vonatkozó szabályokat szeptembertől Szlovákiában. Az esetekről, az ezzel kapcsolatos balesetekről dr. Zahár Gábor mentőorvossal, ismert toxikológussal beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Köszönöm én is a beszélgetést. Szép napot mindenkinek.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Nem csak a fronton zajlik a háború, most már Moszkva üzemanyagellátása, a krími áramhálózat és az orosz hátország biztonság érzete is célpont lett. Ukrajna azt üzeni, ha Oroszország rombolja az ukrán városokat és civileket lő, akkor a háború ára Oroszországban is érezhető lesz egyre intenzívebben. De vajon ez közelebb visz-e a békéhez, vagy egy veszélyesebb eszkaláció kezdete ez? Erről lesz szó nem sokára, most régiós hírek, a mikrofonnál Kis Balázs.
2: Nagy érdeklődés és feszült hangulat kísérte tegnap Pozsonyban a szélenergia fejlesztési zónákról szóló nyilvános vitát. A gazdasági minisztérium stratégiai dokumentuma 8 olyan térséget jelöl ki, ahol az állam alkalmasnak tartja a szélenergia gyorsított fejlesztését, ezek közül 5 Dél-Szlovákiában található. 2 közvetlenül a Csalló közt érinti, további 3 pedig az érsekújvári járásban helyezkedik el. A rendezvényre annyian érkeztek, hogy sokan már nem jutottak be a terembe, ami felháborodást váltott ki. Sok csallóközi és komáromi járásbeli önkormányzat ellenzi a szélerőmű parkok létesítését. 12 község közös állásfoglalásban utasította el a kijelölt zónákat, elsősorban a termőföldek, a környezet, a madárvilág és az ivóvízkészletek védelmére hivatkozva. A beruházások támogatói ugyanakkor az energiafüggetlenség erősítését és a klímavédelmi célok teljesítését hangsúlyozzák. A vita a szervezési problémák és a folyamatos bekiabálások miatt kaotikus légkörben zajlott. Kombájn és mezőgazdasági terület is kigyulladt az elmúlt napokban a Csallóközben. A dunaszerdahelyi járásbeli Nagypakán aratás közben keletkezett tűz egy mezőgazdasági területen. Az anyagi kár 25 ezer euróra tehető. A tüzet lokalizálták, majd eloltották, a tűzoltók megakadályozták, hogy a lángok tovább terjedjenek. Kedden kigyulladt egy kombájn somorján, a város egyik közútján. Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, a mezőgazdasági gép már teljesen lángokban állt. Egyik eset során sem történt személyi sérülés. A Kassai megyei önkormányzat a 3. helyen végzett a szlovákiai megyék átláthatósági rangsorában. A Transparency International Szlovákia friss felmérésében 77%-os eredményt ért el, és A minősítést kapott. A megye vezetése szerint ez annak köszönhető, hogy az elmúlt években több korrupció ellenes intézkedést vezettek be. Egyszerűsítették az információhoz való hozzáférést, és nagyobb teret adtak a lakossági részvételnek. Kassának különösen az információszolgáltatás, a vagyonértékesítés és bérbeadás, valamint a közbeszerzések terén voltak erős eredményei. A megye 2017-ben még az utolsó helyen állt a rangsorban, mostanra azonban az élmezőnybe került. A Transparency International idei listáján ismét a Trencséni megyei önkormányzat lett a legátláthatóbb, a második helyen pedig Nagyszombat megye végzett. A sereghajtó ezúttal is Nyitra megye lett. Pozsony tovább folytatja a szúnyogok elleni védekezést a főváros több város részében. A beavatkozás Dévényt is érintette, ahol a szezon eddigi legnagyobb tenyészhelyét azonosították, mintegy 59 ezer négyzetméteren, de további városrészekben is végeztek beavatkozásokat. A város közlése szerint ott folytatják a kezelést, ahol a megfigyelések újabb lárvák jelenlétét igazolják. Pozsony nem használ vegyi szúnyogirtást, mert az egészségügyi és környezeti kockázatot jelenthet, helyette BTI nevű biológiai lárvaírtót alkalmaznak, amely kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el. A szert drónokkal, permetező berendezésekkel, áradások idején pedig helikopterrel és csónakokkal is kijuttatják. A főváros emellett minden évben BTI tablettákat oszt a kockázatos területeken élő háztartásoknak, mivel sok szúnyog a kertekben és udvarokban is kikel.
0: Időjárás.
2: Felhőtlen égboltra, szikrázó napsütésre és rendkívüli melegre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul, északon 29 fok körül. A szél gyenge marad, nyugaton és keleten helyenként északi légmozgás kísérheti, legfeljebb 20 km per órás széllökésekkel. A délnyugati és déli járásokban másodfokú hőségriadó van érvényben. Holnap is folytatódik a kánikula, a hétvégén pedig akár 39-40 fokot is mérhetünk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A D1-es autópálya Szenc felől a főváros felé vezető szakaszán a bevezetőnél már megkezdődött a lassulás, a megszokott reggeli torlódás miatt a menetidő nagyjából 15 perccel megnövekedett. Az R7-es gyorsforgalmi úton Somorja irányából folyamatos a haladás, radarméri a sebességet az R1-esen Farkashida mellett Nyitra felé. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Itt óra 39 perc. Napok óta egymást érik az ukrán drón támadások orosz energetikai és hadipari célpontok ellen. Találat érte a moszkvai olajfinomítót, áramszünetek vannak a megszállt Krímben, és ukrán források szerint már milyen Oroszország belsejében lévő gáz és kommunikációs létesítményeket is támadnak. Közben Moszkva egyszerre beszél előre nyomulásról és béketárgyalási készségről, miközben újabb Szijjártó Lavrov beszélgetés leírata is előkerült. Rácz András posztszovjet térségi szakértő, a Német Külpolitikai Társaság, a DGP kutatója, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Ukrajna június 16 és 18-án is eltalálta Moszkva egyik kulcsfontosságú olajfinomítóját, amely a fővárosi régió üzemanyag ellátásában meghatározó. A célpont a moszkvai Kapotnya olajfinomító, ugye? Ami nagyjából 15-16 kilométerre van a Kremltől, hát ez ilyen távlatokban mondhatnánk, hogy hajszál híja. Na most értjük, hogy itt most létfontosságú energetikai létesítményben okoztak hatalmas károkat, de azon túl, vagy ezen túl, miben más ez, mint a korábbi Moszkva elleni dróntámadások, ha más egyáltalán?
1: Több dologban más. Az egyik, hogy ezek a június 16-18-ai támadások, ezek számszerűleg is nagyon nagyok voltak. Tehát ezek voltak a legnagyobb támadások, a légitámadások Moszkva ellen, tehát számszerűen több ukrán drón ment, mint amennyi bombázó repülőgépet a náci Németország annak idején Moszkva felé tudott küldeni. Egyrészt. Másrészt az olajfinomítóban ugye óriási tűz keletkezett, és az orosz internet tele volt olyan képekkel, hogy ez a sűrű, fekete, olajos füst Moszkva felett, ezt nem lehetett eltitkolni. Harmadrészt az, hogy két egymást követő támadásra sor tud kerülni, az nagyon nehezen megmagyarázhatóvá tette a Kreml számára, hogy hol a légvédelem. Tehát, hogy miért nem működik az a légvédelem, amiről az orosz lakosságnak azt mondják, hogy egyébként a világ egyik legerősebb légvédelme, és ehhez képest az első támadás utána sem tudtak annyi erőt összevonni, hogy kivédjék a másodikat. Nem a Kapotnyai finomító megtámadásától lesz mostában az emanyag hiány, de ennek a politikai jelentősége elég nagy volt. Tehát a Kreml nem is mondott rá semmit, tehát hogy a hivatalos kremli hozzáállás az volt, egyszerűen nem beszéltek róla. Tehát az orosz kormány hivatalosan nem kommentálta azt, hogy mi történt a finomítóval. Azért is érdekes a finomító elleni támadás, mert ez már a moszkvai autós körgyűrűn belül van. Ez van egy MKOD nevű autós körgyűrű, ez olyan, mint a Budapest körül az M0-ás. Na ez a finomító, ez ezen már belül van. Tehát ez már tényleg maga Moszkva szíve. Tehát nem csak a moszkvai régió, hanem ez már ugye Moszkva város. És ott az látszik, hogy ott sem képes megvédeni az orosz légvédelem egy tényleg kulcsfontosságú létesítményt. Tehát összességében a politikai hatása az nagyobb volt, mint mondjuk egy üzemanyag ellátásra gyakorolt hatása, tehát Moszkva környékén vagy 8 másik kisebb-nagyobb finomító, tehát nem ebből fog kifogyni a benzin, de ezzel együtt is nagyon-nagyon látványos volt.
0: Ugye a finomító elleni támadás egyik legerősebb képe az volt, és ezt a sajtóban sok helyen lehetett látni, hát interneten meg pláne, amikor egy több tonnás ilyen kerek tartály fedél a robbanástól a levegőbe repült, és így átfordult. Most több elemzés is szerint ez akár egyébként orosz légvédelmi rakéta is okozhatta azt a bizonyos, hát ilyen emblematikusnak mondott képet, vagy ilyen fedél átfordulást, ami egyébként hát így a ukrán drón támadáshoz köthető. Na most, hogyha ez így van, akkor ez egyrészben mit mutat az ukrán drón hadviselés hatékonyságát, vagy az orosz légvédelem túlterheltségét, amit itt említett, ami egyébként meg abszurd, tehát hogy a Moszkvát nem lehet megvédeni, akkor nem tudom, hogy mit. A másik pedig az, hogy említi ezt a Kreml csendet, hát ezt a Guardian is írja, hogy a moszkvai lakosokra hivatkozva azt írta, hogy nem volt SMS riasztás, nem volt légiriadó, és ugye a helyi csetrendekben több információ volt, mint a tévében. Putyin ugye közben Kazanyban volt. Miért nem kommunikálták ezt valahogy?
1: Ezt őszintén nem tudom. Tehát a Oroszországban, a Szovjetunió időszakában megörökölten az egész országot lefedő légvédelmi és katasztrófavédelmi riasztási rendszer működik, legalábbis elvileg. De az, hogy nem volt riasztás, az már a korábbi moszkvai dróntámadásoknál is így volt, és én folyamatosan fel a háborodva a lakosság, hogy konkrétan robbanások hangjára ébrednek. Azt, hogy itt ezt a rendszert, ezt a riasztási rendszert, ezt szándékosan nem működtetik, vagy karbantartás ilyen, hogy más okokból egyszerűen nem működik, ezt nem tudjuk. Az tűnik valószínűnek egyébként, hogy ez inkább szándékos döntés, hogy nem kapcsolják be, vagy nem használják a riasztórendszert, mert akkor ugye Moszkva 12 millió lakosa szembesülne a saját telefonján azzal, hogy már pedig itt légitámadás van. Ha ezt nem kapcsolják be, akkor csak az a néhány százezer, idézőjelben nyilván, tehát ironizálok, de csak az a néhány százezer szembesül vele, aki ténylegesen látja, meg hallja ezeket a támadásokat. Na most az olajtartály felrobbanása, ott is van olyan videófelvétel, ami látszik, hogy egy orosz légvédelmi rakéta, egy várólindítható ingatikus rakéta találja el azt az olajtartályt, ezt követően a robbanás. Ezt a részét nem biztos, hogy érdemes szétválogatni. Tehát, hogy egy légitámadás alkalmával a légvédelem is szokott a földön károkat okozni. Hát most egyszerűen fogalmazva, amit kilövünk fölfel a végre, az előbb-utóbb leesik. Tehát ezért is van, hogy légitámadások idején nem szabad az utcán lenni. Tehát nem kell megpróbálni trükkös videókat csinálni, meg ilyenek, szépen le kell menni a föld alá. Ez is sokkoló volt egyébként a moszkvai támadásnak a videó felvételeit látva, hogy az emberek békésen grasszálnak az utcán, miközben ugatnak a légvédelmi géppuskák, mennek a rakéták jobbra-balra, és az emberek állnak és videóznak. Tehát, hogy a veszélyi érzet árnyéka nélkül. Miközben úgy egyébként mondjuk a légvédelmi gépágyú lövedékei, hogy ha visszahullanak a földre, az, hogy egy embert meg tudnak ölni, az egy dolog, de még a vékonyabb falakat is simán átütik. Tehát, hogy itt Moszkva tragikusan felkészületlen volt.
0: Aztán több nyugati forrás, köztük a Reuters is arról ír, hogy Moszkva ismét tárgyalási készségről beszél. Putin ugyan az isztambuli alapokra és az Entergy Trump-Putin egyeztetésre és hát a terepen kialakult realitásokra hivatkozik, ami persze Ukrajnának nem tetszik. Tehát egyrészből az első kérdésem, hogy alakul-e a béke, vagy ezt az oly sokszor feltett kérdést tesszük fel számtalan után még egyszer. Illetve van valami, a Reuters és a Le Monde szerint valami valós gazdasági nyomás. 2026 első negyedévében tovább zsugorodott az orosz gazdaság, és hát itt most megint följön, megint sokszor a feltett kérdés, hogy valós a gazdaság tarthatatlan állapota, vagy hát, mert ugye 5 éve zajlik ez a háború, egyre durvább szankciókkal, és az oroszok mégis talpon vannak, és hát azért ha mondjuk előre haladás most épp nincs is, minimálisan tartják magukat.
1: Ugye ez több különböző kérdés.
0: Igen.
1: A mostani putini nyilatkozat az esetleges tárgyalások megegyezésről semmiféle kompromisszumkészséget nem tartalmazott. Tehát ugyanazt ismételgeti, amit a háború 5. éve alatt számtalanszor elmondott. A terepen kialakult realitások megfogalmazás az csak azt jelenti, hogy ami a frontvonal már mögötte van, az orosz terület, azt nem adják vissza. Az érdekesség az, hogy egyébként ezt de facto Ukrajna is kész lenne elfogadni. Tehát már tavaly június óta az az ukrán hivatalos tárgyalási álláspont, hogy most már nem a 91-es határok visszaszervését tekintik végső célnak, hanem elegendő lenne számukra a frontvonal befagyasztása a jelenlegi vonalak mentén. Tehát ez a része még úgymond a legkevésbé problémás. Az isztambuli megállapodásokra való hivatkozás, meg az Anchorage állítólagos megállapodásra való hivatkozás, ez problémásabb. Egyrészt azért, mert ott akkor Isztambulban a háború legelején, ugye az ukrán, maga az ukrán állam volt végveszélyben. Ugye az isztambuli tárgyalások ugye 22 tavaszán zajlanak, és akkor még az orosz hadsereg sokkal mélyebben van benne Ukrajnában, Ukrajna sokkal gyengébb. Ott akkor az a szövegváltozat, amit végül is nem is írtak alá egyébként, nem vált hivatalossá, az a szövegváltozat, az nyilván egy hátráló, veszélyben levő Ukrajna helyzetét tükrözített, gyakorlatilag egy minimális erőket, hogy de mindent megtettek volna, hogy véget vethessenek a háborúnak, hogy túlélhessen ezt az egészet Ukrajna. Végül is Ukrajna nem ezért élte túl, hanem mert ugye katonailag fokozatosan tudta stabilizálni a helyzetét. De ugye az isztambul, amit az oroszok isztambuli megállapodásként hivatkoznak, az valójában csak egy szövegtervezet, amiből soha nem lett hivatalos aláírt ratifikált megállapodást, tehát ez is egy trükk. Anchorage-ben meg tehát, annak ott írásos nyoma nem lett. Az oroszok állítják, hogy valamiben megállapodtak az Egyesült Államokkal, de ugye ez meg felveti azt a kérdést, hogy milyen ukrajnai rendezés az, aminek a megalkotásában Ukrajnát nem vonják be. Tehát itt Putyin újra és újra, immár éveken át azt ismételget, hogy ezt a háborút úgy lehet lezárni, hogyha a két nagy hatalom megegyezik egymással, és a kisebb országok beleértve Ukrajnát, mint ugye a háborúnak a tárgyát, a kisebb országok pedig haptákba állnak és engedelmeskednek. Na most ez nyilván nem fogja elfogadni sem Ukrajna, sem az Ukrajnát támogató Európai Unió, illetve az európai országok. Tehát, hogy nem, nincs megegyezés hajlandóság orosz részre továbbra sem. Ami az orosz gazdaság helyzetét illeti, igen, most kezd el fogyni a rendület. Tehát ugye 22-es év volt, nekik is katasztrofálisan sikerült. Jobban, mint várták, tehát 22 tavaszán az orosz jegybank is 10% körül visszaesést prognosztizált, a végén lehoztak aztán 3,9%-kal. Utána 23-24-ben volt egy látványos felpattanás, ott akkor a hadigazdaságra való átállás az elég jó makrogazdasági számokat hozott, de ugye már a tavalyi év is csak nominálisan hozott GDP növekedést, idénre pedig, tehát ilyen 1% körüli növekedés volt, és ez a hivatalos statisztika szerint idén már nagy valószínűséggel valójában recesszió lesz, és a hivatalos számok pedig már a stagnálást fogják tükrözni. Szépen lassan azért érvényesül a technológiai elszigeteltség hatása, a csökkenő szénhidrogén export bevételek hatása és minden ilyesmi. Ugye maradva a szénhidrogéneknél, mostanra a szankciók hatása kombinálva az ukrán dróntámadásokkal azt eredményezi, hogy a 89 oroszországi régióból jelenlegi tudásunk szerint 51 olyan régió van, ahol részleges, különböző súlyosság üzemanyag hiány van. Tehát Oroszország az a világ egyik legnagyobb olaj termelője és olaj exportőre. Oroszországban van már üzemanyag hiány. Ugye a helyzet a legsúlyosabb a Krímben. Ott teljesen leállították a lakosság számára az üzemanyag eladásokat, de senki nem megy sehova, mert egyszerűen nem jut az autókba benzin, de szó szerint nincs. Nem az, hogy kevés van, vagy sorba kell állni, nincs. És azért a Krím lakosság az 2 millió ember. Tehát az, ami a Krímben történik, az mutatja azt, hogy hol vannak Moszkva képességének a határai. Az emblematikus 14-ben ilyen nagy-nagy célként megszerzett Krímben sem tudják a lakosság alapellátását biztosítani. Tehát igen, lassacskán kifutnak a gőzből.
0: És végül egy újabb Szijjártó Lavrov beszélgetést szivárogtattak ki, amikor a Wagner csoport Moszkva ellen fordult, akkor a magyar külügyminiszter aggódóan hívta fel orosz kollégáját, és személyes segítséget ajánlott neki. Ugye az a nap az nem egy szokásos diplomáciai nap volt, hanem az orosz állam egyik legsősabb belső válsága, ugye a háború kezdete óta. Na most, hát mit látni ebből, vagy ön mire véli ezt? Végül is a konnektivitás barátság érdemrenddel kitüntetett Szijjártó Péter láthatóan barátként viselkedett abban a telefonban. Nem?
1: Hát több tanulság is van. Az egyik, hogy egészen magyar állampolgárként, magyar hazafiként nekem megalázó azt látni, hogy a magyar külügyminiszter, az akkori magyar külügyminiszter milyen szervén és kis kutya módjára viselkedett Lavrovval, tehát egészen példátlan. Kettő, a helyzet teljes félreértése az, hogy ha Lavrov véletlenül bajban lenne, akkor majd pont Magyarország lesz rajta képes segíteni. Tehát, hogyha Prigozsin odaért volna Moszkvába, tegyük hozzá, illetve nem volt esélye, de ha Prigozsin odaért volna Moszkvába, akkor Lavrov sorsa nem azon múlik, hogy Szijjártó segít rajta, vagy nem. És a harmadik tanulság, ugye erre már a áprilisi választások előtt is beszéltünk, ezek a kijövő Szijjártó Lavrov telefonbeszélgetések. Ugye a választási kampányban szivárgott ki beszélgetés 2021-ből, 2025-ből, ez a ugye Prigozsin pucsnak most volt az évfordulóra, az 2023 június 23, tehát 23-ból is vannak felvételek. Bárki is készítette ezeket a felvételeket, láthatóan legalább 5 év le van neki fedve, másképp fogalmazva, sokkal több ilyen hangfelvétel meg átirat van még ott, ahonnan ez jött, ami egy bemutatja Szijjártó Péternek azt a kétségbejtő felkészületlenségét és ignoranciáját, hogy egy vonalas telefonon folytat diplomáciai megbeszélésekben, nem vonalas, tehát normál mobiltelefonon. Tehát nem titkosított applikáción, nem védett vonalon, hanem egyszerűen mobilról felhívta Szergej Lavrovot. Egy mobiltelefon csak az nem hallgat le, aki nem akar, és ehhez képest Szijjártó Péter a kezdve tisztában volt. Tudjuk, hogy figyelmeztették többször, hogy miniszter az így nem biztonságos. Szijjártó szemrebben és nélkül folytatta ezt a gyakorlatot, hogy tényleg normál mobiltelefonon beszél. Pontos külföldi partnerek, és ez évekig ment. Tehát ennek a beszélgetésnek egy ilyen tanulsága is van, hogy sokkal több kiszivárogtatott anyag lehet. Pontosan sokkal több ilyen felvétel lehet annál, mint ami eddig kiszivárgott. Szóval szerintem ez még nem a Szijjártó Lavrov idézőjeles barátságot dokumentáló történet vége, szerintem lesz még ilyen.
0: Újabb Szijjártó Lavrov telefonbeszélgetés leírata került elő, amelyben a volt magyar külügyminiszter segítséget ajánlott orosz kollégának, amikor az orosz Wagner katonai csoport Putyin ellen fordult. A részletekről Rácz András posztszovjet térségi szakértővel beszélgetünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én köszönöm, hogy hívás, szép napot mindenkinek.

0: Szombat délután slágerlöket a Pátria Rádióban, két hetente a 16 órai hírek után a legfrissebb slágerek, a 2000-es évek kedvencei és top fesztivál infók csak nálunk a Pátria Rádióban. Slágerlöket, a délután energiája, velem Urbán Csongorral.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. június 25-én csütörtökön Vilmos napján. Reggel sok családban már nem az a kérdés, hogy mit tennénk szívesen, hanem az, hogy mi fér bele a kosárban. A statisztikák szerint egyre többen húzzák meg a nadrágszíjat a mindennapi vásárlásnál is. Ez a vásárlónak kényszer, a kereskedőnek pedig egyre szűkebb mozgástér. Kevesebb spontán vásárlás, több akcióvadászat, kisebb haszon. Erről lesz szó nem sokára, most hírek, a mikrofonnál Kis Balázs.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Földrengés pusztított Venezuelában, az áldozatok száma folyamatosan nő. A hétvégén tovább fokozódik a tűzvészveszély. Folytatódik a hőség, ma 31-36 fok közötti értékeket mérhetünk. Jönnek a részletek. Rendkívül erős földrengés rázta meg helyi idő szerint szerda este Venezuelát, az ország északi részét a fővárostól, Caracastól körülbelül 160 kilométerre nyugatra fekvő epicentrummal egy 7,2-es erősségű földrengés sújtotta, amelyet kevesebb mint egy perccel később egy második 7,5-es erősségű földrengés követett. A hatóságok eddig 32 halottat és 700 sérültet tartanak nyilván. Az Amerikai Földtani Intézet becslése szerint az áldozatok száma akár a 10 000 és 100 000 közötti tartományt is elérheti, és hatalmas anyagi károkat feltételez. Delcy Rodriguez, ideiglenes venezuelai elnök szükségállapotot hirdetett az országban. A hétvégén tovább fokozódik a tűzveszély, figyelmeztetett a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. A nagyon meleg és száraz időjárás miatt jelenleg az ország területének 44%-án jelentős vagy szélsőséges szárazság van, és az SHMU szerint holnap és a hétvégén tovább romlik majd a helyzet. Nagyon komoly tűzveszély lesz gyakorlatilag Szlovákia egész területén, és rendkívül magas a tűz gyors terjedésének kockázata, különösen Nyugat-Szlovákiában, figyelmeztettek a meteorológusok. A Nyugat-Európát sújtó hőhullám szerdán 4 halálos áldozatot követelt Olaszországban. Lodi és Piacenza térségében 2 mezőgazdasági munkás, Nápolyban egy hajléktalan ember, a Garlasco nevű településen pedig egy férfi veszítette életét. Az olasz egészségügyi minisztérium 16 városban, köztük Firenzében, Milánóban, Rómában, Torinóban és Veronában a legmagasabb fokú hőségriasztást rendelte el. Spanyolországból is jelentettek áldozatokat, 2 idős ember, egy 90 éves nő Bilbao közelében és egy 68 éves férfi Almériában napszúrás következtében hunyt el, miután a hőmérséklet napok óta meghaladja a 40 Celsius fokot. Az európai szövetségesek a júliusi, a törökországi Ankarában megrendezésre kerülő NATO csúcstalálkozón az Ukrajnának nyújtott támogatás erős jelzését kívánják elküldeni, jelentette ki Friedrich Merz német kancellár, miután Berlinben találkozott Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország és Lengyelország vezetőivel. Az Oroszországnak szóló üzenet úgy hangzik, Ukrajna erős marad, mondta Merz. Hozzátette, hogy a német kormány azt javasolja, hogy mint a NATO európai szövetségesei nyújtsanak erős pénzügyi kötelezettségvállalást Kijevnek. Egyúttal hangsúlyozta, hogy Európa támogatása nem lankad. Donald Trump amerikai elnök szerdán a Fehérházban fogadta Mark Rutte NATO főtitkárt. Találkozójuk során csalódottságának adott hangot az Észak-Atlanti Szövetség azon tagjainak döntései miatt, akik nem támogatták az Egyesült Államok Irán elleni háborúját. Az első héten szó szerint megsemmisítettük Iránt, de szép lett volna, ha azt mondják, örömmel segítenénk, jelentette ki Trump. Az amerikai elnök felrótta a NATO szövetségeseknek a szerinte elégtelen védelmi kiadásokat és az Egyesült Államoktól való túlzott függőséget is.
0: Időjárás.
2: Felhőtlen égboltra, szikrázó napsütésre és rendkívüli melegre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul, északon 29 fok körül. A szél gyenge marad, nyugaton és keleten helyenként északi légmozgás kísérheti, legfeljebb 20 km per órás széllökésekkel. A délnyugati és déli járásokban másodfokú hőségriadó van érvényben. Holnap is folytatódik a kánikula, a hétvégén pedig akár 39-40 fokot is mérhetünk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A D1-es autópályán Szenc felől Pozsony bejárata felé tartva három személyautó ütközött össze, a járművek a középső forgalmi sávot foglalják el, bár a helyszínelés miatt fokozott óvatosságra van szükség, ezen a szakaszon egyelőre nem kell jelentősebb menetidő növekedéssel vagy komolyabb fennakadással számolni. A D2-es autópályán Stomfa felől Pozsony bejárata felé haladva összefüggő kocsisorok alakultak ki, itt 10 perces a menetidő növekedés. A városban a Prágai úton a központ felé tartó oldalon szintén megtorpant a forgalom, ott is 10 perc késéssel számoljanak. Ugyancsak 10 percet veszítenek a D1-es autópályán az Aranyhomok felől Liget falu felé vezetők. A híd előtt jelentősen lelassult a haladás. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Sport Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: A tengeren túli futball VB 14. játéknapján három csoportban is befejeződtek a küzdelmek. Elsőként a B csoportban bonyolították le az utolsó, harmadik forduló mérkőzéseit. Svájc győzelemmel csoport első, a társházigazda Kanada is tovább jutott, Bosznia még reménykedhet. A csoport rangadóján a svájci válogatott 2-1 arányban legyőzte a kanadai együttest. A kvartett másik találkozóján Bosznia 3-1-re verte Katart, és csoport harmadikként még bejuthat a 16-od döntőbe. A C csoportban a nagy esélyes Brazília 3-0 arányban leiskolázta Skóciát. Védelmi hibából Vinícius Junior már a 7. percben megszerezte a vezetést, közvetlenül a szünet előtt pedig duplázott. Fordulás után a 61. percben Mateusz Kunya is betalált, majd a 77. percben a sérüléséből felépült 34 éves Neymar több mint 2 év és 8 hónap után lépett pályára ismét a brazil együttesben. A négyes másik találkozóján fél tucat gól született. Marokkó hátrányból fordítva 4-2-re verte Haitit, amely kétszer is vezetett, de fordulás után már érvényesült a papírforma. Az egyaránt 7 pontos Brazília és Marokkó jutott a legjobb 32 közé. Az A csoportban a társházigazda Mexikó hibátlan mérleggel került a legjobb 32 közé, miután simán 3-0-ra legyőzte Csehországot. Másodikként meglepetésre Dél-Afrika jutott a 16-od döntőbe, mert a zárókörben 1-0-ra nyert Dél-Korea ellen. Az ázsiaiak 3 ponttal bizakodhatnak, hogy beférnek a 8 legjobb csoport harmadik közé. A csehek viszont nyeretlenül elbúcsúztak a további küzdelmektől. 5 mérkőzésre szóló eltiltást kapott a katari Assim Madibo, akit súlyos sérülés okozásáért állítottak ki a Kanada elleni mérkőzésen. Olyan durván próbált

0: Graf Ákos Felcsútról az Újpest labdarúgó csapatához igazolt. A Debrecen NB1-es labdarúgó csapata egy évvel 2027 nyaráig meghosszabbította Dzsudzsák Balázs szerződését. Előkészületi labdarúgó mérkőzések Grácz Slovan 0-1, Dinamo Kijev Zsilina 2-0, Banská Bystrica Prešov 0-0, Ruzsomberok Málzsenyice 1-0, Győr Vojvodina 2-1 és Paks Szent Lőrinc meglepetésre 3-3. Az Európai Kézilabda Szövetség nyilvánosságra hozta a férfiaknál a 2025-2026-os idény álomcsapatát, amelybe a kluboknál és a válogatottban nyújtott teljesítmények alapján választották ki a legjobbakat. Ezúttal nincs Veszprém vagy Szeged játékos a szezon álomcsapatában. Udvardi Panna 6-3-1-6-2-6-ra kikapott a harmadik helyen kiemelt lett Jelena Ostapenkótól az Eastbourne-i női tenisztorna 8-at döntőjében. A páros negyed döntőjében a Stollár Fanni Asia Muhammad magyar-amerikai kettős 7-5-6-3-ra nyert az Ingrid Neal Juliana Olmos észt-mexikói duó ellen. Piros Zsombor és Rebecca Schramková is vereséget szenvedett a wimbledoni teniszbajnokság selejtezőjének második fordulójában.
1: Reklám. A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: álmodunk.
1: Micsoda zenei feldolgozást hallottunk. 8 óra 18 perc. 10-ből 4 szlovákiai vásárló már az élelmiszeren és a mindennapi bevásárláson is spórol. Ez már nem az a helyzet, amikor valaki nem vesz új cipőt, vagy elhalasztja a nyaralást, hanem amikor a családi költségvetés a boltban, a kosár mellett kezd szorítani. A vásárlók egyre inkább akciókat keresnek, olcsóbb termékeket választanak, kevesebbet költenek, ez pedig a kereskedők bevételeire is és árrésére is komoly nyomást tesz. A vonalban Mácsadi István, az Érsek Újvári Jednota hálózat elnöke, a Szlovák Kereskedelmi és Idegenforgalmi Kamara alelnöke. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Mit lát a boltokban? Kevesebbet vásárolunk, vagy ugyanannyit, csak olcsóbban próbáljuk megúszni a mindennapi bevásárlást?
2: Hát mind a két kérdésre lehet válaszolni, hogy kevesebbet vásárol a lakosság, ez kivonottan észrevehető már. Ez az egyik útja a spórolásnak, a másiknek, hogy a vásárlási kosárnak a tartalma is kisebb, úgyhogy az azt jelenti, hogy keresik az olcsóbb árut, az akciós árt, mert az teljes igaz, hogy az utolsó felmerés ez bebizonyította, hogy 40% a lakosságnak már az élelmiszeren is spórol, és ez egy nagyon komoly jel. Tehát nem lehet csodálkozni ezen azért, mert a gazdaság az utóbbi kijelentés szerint, amit a Nemzeti Bank hozott létre, 0,3%-kal nő a gazdaság, a bérek épp úgy, ez egy stagnációt jelent, az árak mennek, az infláció közeleg a 4%-hoz, úgyhogy nem csoda, hogy a lakosság meg van fogva, és a vállalkozók is meg vannak fogva, mert a konszolidációs csomagnak a hatásai a vállainkon van.
1: Ez azt mondja, hogy már eleve úgy megy be a vevő a boltokba, hogy csak azt veszi, ami le van árazva, tehát hogy mondjuk ilyen akció vadászatot végeznek?
2: Hát egész biztos, mert ezt mi észrevettük és ki is tudjuk értékelni. Azt lehet mondani, hogy már közeledünk a 60%-hoz az eladási értékből, ami akcióban van eladva, és ez egy ilyen nem volt soha. Úgyhogy ez egy nagyon komoly figyelmeztetés, hogy hogyan tovább.
1: Na, úgy érti, hogy 10-ből 6 vásárló úgy megy be, hogy csak akciósat vesz, más nem.
2: Igen, úgy néz. Hát így is meg lehet mondani pontosan, mert ez így néz ki, mert ezt mi látjuk és ezt értékeljük is, és ez egy nagyon komoly szám, úgyhogy és az akcióknál tetszik tudni mindenki, hogy ott sokkal kisebb az ár, és ott az eladó nem tud annyit keresni, meg annyit se talán, hogy be tudja takarni a kiadásait.
1: Na, és pont ezt akartam kérdezni, hogy és ezt mennyire érzik meg, fönt lehet-e tartani így hát magát az egész üzemeltetést tulajdonképpen, és hogy hát mondjuk mi fáj jobban az eladónak, az, hogy kisebb a kosár, vagy az, hogy az emberek alacsonyabb árrésű akciós termékek felé mennek?
2: Egyik is, meg a másik is. Szlovákiában általában 30%-ig volt ugye az akciós eladás a múltban, de ez emelkedik ebbe az évben, mert ugye megvannak fogva a lakosok is, mert az élet színvonal nem nő, a családok kiadása pedig nő, megvannak gazdasági szempontból fogva, és ez nem mutatkozik a kiadásokon is, az áruválasztásokon is. Ez már szintén értékelhető, hogy lemondják az öltözködést, a restik látogatását, a szabadidő töltését, stb. Mert a élelmiszer, ugye az napi használati cikk, de ott is már megmutatkozik a csökkenés, az már egy komoly jelzés.
1: De Mácsadi úr, most erről beszélünk, aztán decemberben megjönnek az éves gazdasági jelentése ezeknek az áruházláncoknak, és élelmiszer áruházláncok, és mindenhol az lesz, hogy mekkora nyereséggel zárták az évet. Akkor mi van?
2: Nem hiszem, hogy egészen ez úgy van, mert azért évről évre csökken a nyeresége üzlet láncoknak is, és mindenkinek a kiadásaik meg nőnek, mert minden át van véve a vállalkozókra is, ez azt jelenti az üzletre is, úgyhogy ez mindig valakinek meg kell fizetni, és ez másképp nem működhet, mert senkinek nincs akkora tartaléka, hogy most abból tudja fedezni az árnak a csökkentését, a vevő megszólítását, stb. A kiadások nőnek, a bevétel csökken, akkor ez nem működik.
1: Ez gyakorlat, ha ez így megy tovább, akkor mi lesz a gyakorlati folyamánya ennek az üzletlánc részéről? Tehát, hogy önök már átvették legalább fejben azt a forgatókönyvet, hogy mondjuk még csökkenteni kell a bolti eladók számát is?
2: Egyelőre még nem léptünk oda, de nagyon rá vagyunk kényszerítve, mivel a kiadások, ami a bérellátást is illeti, az minden ránk van nyomva, és nekünk a kiadásaik nőnek, úgyhogy ezt valahol ki kell kombinálni úgy, hogy mi meg szeretnénk tartani a jó munkaerőnket, mert tényleg, hogy jó velük dolgozni, tudják a munkájukat, és ismerik a vevőket, úgyhogy ez nagyon nehéz, de ez a folyamat nagyjából oda vezet.
1: Milyen mozgástere van a kiskereskedésnek, hogyha ez így alakul tovább? Teljesen átrendeződik a szortimentum egy idő után, vagy, jó, ezt a elbocsátást ezt átugortuk, de hogy ezen felül esetleg?
2: Igen, hát ez olyan dolog, hogy egész biztos, hogy a szortiment is oda kell alkalmazni, amit a vevő keres. Hiába fogunk mi kínálni azt, amit nem kér, nem keres, vagyis nem akarja megvásárolni. Ez az egyik dolog. A másik dolog, azt is kell látni, hogy a konkurencia nő a piacon. Ez a harmadik dolog. Aztán meg az, hogy a lakosság száma csökken, és ez a egy kalács, ami van, ez most újból van szétosztva, vagy lesz szétosztva, és ez szétosztozódik, és mindenki harcol a vevőjé, úgyhogy ez, a vevő ez ebből a helyzetből bizonyos mértékig nyerhet, de az életszínvonal ettől nem fogjuk biztos emelkedni.
1: Hát jó borúsan látja a jövőt.
2: Sajnos.
1: A statisztikák szerint egyre többen húzzák meg a nadrágszíjat a mindennapi vásárlásnál is. Mácsad Istvánnal, az Érsekújvári Jednota hálózat elnökével, a Szlovák Kereskedelmi és Idegenforgalmi Kamara alelnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én is köszönöm, szép napot kívánok!

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják június 25-én, csütörtökön, Vilmos napján. Újraélett a V4. Az egyetlen változó a volt magyar miniszterelnök, akit májusban váltott a Tisza pártelnöke. Hogy így már működőképes lenne-e a kvartett, arról lesz szó a következőkben. Most régiós hírek jönnek a mikrofonnál, Kis Balázs.
2: Nagy érdeklődés és feszült hangulat kísérte tegnap Pozsonyban a szélenergia fejlesztési zónákról szóló nyilvános vitát. A gazdasági minisztérium stratégiai dokumentuma 8 olyan térséget jelöl ki, ahol az állam alkalmasnak tartja a szélenergia gyorsított fejlesztését. Ezek közül 5 Dél-Szlovákiában található, 2 közvetlenül a Csalló közt érinti, további 3 pedig az érsekújvári járásban helyezkedik el. A rendezvényre annyian érkeztek, hogy sokan már nem jutottak be a terembe, ami felháborodást váltott ki. Sok csallóközi és komáromi járásbeli önkormányzat ellenzi a szélerőmű parkok létesítését. 12 község közös állásfoglalásban utasította el a kijelölt zónákat, elsősorban a termőföldek, a környezet, a madárvilág és az ivóvízkészletek védelmére hivatkozva. A beruházások támogatói ugyanakkor az energiafüggetlenség erősítését és a klímavédelmi célok teljesítését hangsúlyozza. A vita a szervezési problémák és a folyamatos bekiabálások miatt kaotikus légkörben zajlott. Kombájn és mezőgazdasági terület is kigyulladt az elmúlt napokban a Csalló közben. A dunaszerdahelyi járásbeli Nagypakán aratás közben keletkezett tűz egy mezőgazdasági területen, az anyagi kár 25 ezer euróra tehető. A tüzet lokalizálták, majd eloltották, a tűzoltók megakadályozták, hogy a lángok tovább terjedjenek. Kedden kigyulladt egy kombájn Somorján a város egyik közútján. Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, a mezőgazdasági gép már teljesen lángokban állt. Egyik eset során sem történt személyi sérülés. A Kassai megyei önkormányzat a 3. helyen végzett a szlovákiai megyék átláthatósági rangsorában. A Transparency International Szlovákia friss felmérésében 77%-os eredményt ért el, és A minősítést kapott. A megye vezetése szerint ez annak köszönhető, hogy az elmúlt években több korrupció ellenes intézkedést vezettek be, egyszerűsítették az információhoz való hozzáférést, és nagyobb teret adtak a lakossági részvételnek. Kassának különösen az információszolgáltatás, a vagyonértékesítés és bérbeadás, valamint a közbeszerzések terén voltak erős eredményei. A megye 2017-ben még az utolsó helyen állt a rangsorban, mostanra azonban az élmezőnybe került. A Transparency International idei listáján ismét a Trencséni megyei önkormányzat lett a legátláthatóbb, a 2. helyen pedig Nagyszombat megye végzett, a sereghajtó ezúttal is Nyitra megye lett. Pozsony tovább folytatja a szúnyogok elleni védekezést a főváros több város részében. A beavatkozás Dévényt is érintette, ahol a szezon eddigi legnagyobb tenyészhelyét azonosították, mintegy 59 ezer négyzetméteren, de további város részekben is végeztek beavatkozásokat. A város közlése szerint ott folytatják a kezelést, ahol a megfigyelések újabb lárvák jelenlétét igazolják. Pozsony nem használ vegyi szúnyogirtást, mert az egészségügyi és környezeti kockázatokat jelenthet. Helyette BTI nevű biológiai lárvaírtót alkalmaznak, amely kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el. A szert drónokkal, permetező berendezésekkel, áradások idején pedig helikopterrel és csónakokkal is kijuttatják. A főváros emellett minden évben BTI tablettákat oszt a kockázatos területeken élő háztartásoknak, mivel sok szúnyog a kertekben és udvarokban is kikel.
0: Időjárás.
2: Felhőtlen égboltra, szikrázó napsütésre és rendkívül melegre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul, északon 29 fok körül. A szél gyenge marad, nyugaton és keleten helyenként északi légmozgás kísérheti legfeljebb 20 km/órás széllökésekkel. A délnyugati és déli járásokban másodfokú hőségriadó van érvényben. Holnap is folytatódik a kánikula, a hétvégén pedig akár 39-40 fokot is mérhetünk.
3: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A D1-es autópályán Szenc felől Pozsony felé tartva három személyautó ütközött össze, a járművek a középső forgalmi sávot foglalják el. Bár a helyszínelés miatt fokozott óvatosságra van szükség, ezen a szakaszon egyelőre nem kell jelentősebb menetidő növekedéssel számolni. A D2-es autópályán Stomfa felől a főváros bejárata felé haladva összefüggő kocsisorok alakultak ki, itt 10 perces a menetidő növekedés. A városban a Prágai úton a központ felé tart oldalon szintén megtorpant a forgalom, ott is 10 perc késéssel számoljanak. Ugyancsak 10 percet veszítenek a D1-es autópályán az Aranyhomok felől Ligetfalu felé vezetők. A híd előtt jelentősen lelassult a haladás. Vezessenek óvatosan, jó utat!
3: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 8 óra 38 perc. Két év kihagyás után újra találkoztak a visegrádi négyek kormányfői. A csúcs találkozóra a magyar kormányfő meghívására a Gödöllői Grassal Kovics kastélyban került sor. A négy ország közötti együttműködés 2022-ben az orosz-ukrán háború kirobbanása után kezdett hanyatlani. Magyar Péter, magyar, Robert Fico szlovák, Andrej Babis cseh, illetve Donald Tusk lengyel kormányfő. Azonban új lendületet adna a V4-eknek. Van-e esély arra, hogy ez a formáció ismét fontos regionális tényezővé váljon az Európai Unión belül? Erről kérdezte Szigeti Ambrus Nikolettát, az Oekonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét, Bábel Ivetta tegnapi reggeliben.
1: Kezdjük egy kicsit távolabbról. A V4-ek 1991-ben jött létre, és az évek során voltak sikeresebb, de passzívabb időszakok is. Ön melyik időszakot nevezné a legsikeresebbnek, amikor erős regionális szereplőként tudtak fellépni a V4-ek?
2: Az elmúlt több mint 30 év során azt láthatjuk, hogy egy erősen hullámzó tevékenységet folytatott a V4 egymással, és ezek az együttműködések is ehhez a ciklikussághoz igazodtak. Azt mindenképpen fontos kiemelni, hogy a legeredményesebb időszak a 2004-es Európai Uniós csatlakozásig látható, hiszen a V4-eknek ez volt az egyik legnagyobb eredménye ebben az időszakban, illetve ebben a periódusban, amelyben egymást segítették ahhoz, hogy tulajdonképpen együttesen vagy egy időben csatlakozhassanak mind a NATO, mind pedig az európai közösséghez, és ezzel ez a küldetés így 2004-ben meg is szűnt. Ugyanakkor a Schengeni integráció szintén egy nagyon fontos mérföldkő volt, hiszen azáltal, hogy az egyes tagállamok támogatták egymást abban, hogy a schengeni térséghez tudjanak csatlakozni, nem csak az Európai Unió felé, de a régióban is megszűnhettek a határellenőrzések, növelte a munkaerő, a tőke és az áruknak a szabad mozgását is. Mindazonáltal 2004 után érezhetően lassultak az együttműködések, ez egyrészt köszönhető a már elmondottaknak is, tehát hogy megszűntek ezek a fontos közös célok és új célokat, célkitűzéseket kellett találni, illetve annak is, hogy a 2008-2009-es gazdasági világválság alapvetően lassította az együttműködéseknek a dinamikáját. Ettől függetlenül láthatjuk, hogy például maradandó intézményi együttműködést tudtak kezdeményezni, például a Nemzetközi Visegrádi Alapnak a létrehozása, ami ösztöndíjakat biztosít, kutatási projekteket támogat, kulturális civil együttműködéseket finanszíroz, és ez a projekt pedig nem csak a V4 országokban, de a szélesebb térségben, tehát a Nyugat-Balkán és a keleti partnerség országai számára is nyújt támogatást. Azt is fontos látnunk így a történelmi áttekintésben, hogy a V4 különösen 2004 után egy jelentős érdekérvényesítő fórumá vált az Európai Unión belül, hiszen egyes vitás kérdésekben a négy tagállamnak nagyon hasonló vagy akár közös álláspontja is volt. Tehát ide sorolhatjuk például a kohéziós politikai kérdéseket, az agrártámogatásoknak az elosztását, vagy az EU-s költségvetést, esetleg az energetikát is. És ezek a közös fellépések több alkalommal tudták növelni a régiónak az alkupozícióját az uniós döntéshozatalban. Aztán, ahogy változtak a világpolitikai, a geopolitikai lehetőségek, események, úgy egyre más irányba tolódtak el az együttműködések, tehát például a 2010-es évek elejére az energiaellátásnak a biztonsága vagy diversifikációja is terítékre került, úgymond a visegrádi együttműködés előtt, és ezzel kapcsolatosan támogatásra is került a V4-ek részéről az észak-déli gázfolyosónak a kialakítása, a gáz- és villamos energiahálózatok összekapcsolása, tehát a különböző energiaforrások diversifikációja. A legnagyobb politikai láthatóság a V4 esetén úgy gondolom, hogy a 2015-ös migrációs válság során volt, hiszen a négy ország közösen ellenezte a kötelező menekültkvótákat, a külső határok védelmét egyformán hangsúlyozták, illetve összehangolt álláspontot képviseltek számos uniós fórumon belül is. És emellett még fontos megemlítenünk úgymond a sikerek között a V4 által létrehozott közös harccsoportot, ami így a védelmi biztonságpolitikai szinten volt egy fontos teljesítmény. Ezzel tudták fejleszteni a katonai együttműködést, közös gyakorlatokat szerveztek, védelmi tervezéseket alakítottak ki, és bár ez nem vár teljes katonai integrációvá, de regionális szinten úgy gondolom, hogy egy jelentős előrelépés volt.
1: Az utóbbi egy-két évben azonban kicsit fagyosabbá vált a viszony a tagállamok között. Ennek elsősorban az orosz-ukrán háború kirobbanása volt az oka, és az, hogy a szlovák és a magyar kormányfő egy kicsit másképp vélekedtek Oroszországról, mint mondjuk a lengyelek és a csehek.
2: Ennek az együttműködésnek, ami a az elmúlt években tapasztalható volt a visegrádi négyekben, a megtorpanásnak tulajdonképpen nem egyetlen esemény volt a következménye, hanem több egymást erősítő tényező miatt alakult ki. Viszont az mindenképpen fontos, hogy a fordulópont a 2022-es orosz-ukrán háborúnak a kitörése volt, viszont már korábban is megfigyelhetőek voltak repedések az együttműködésben. Mivel a V4 nem csak egy gazdasági, hanem politikai koordinációs fórum is, ezért a különbségek alapvetően meggyengítették a közös fellépésnek a lehetőségét, és mint ahogy már beszéltünk is róla, ugye kimerültek a korábbi célok, a közös nagy stratégiák, tehát ezért a nézetkülönbségek kerültek előtérbe, jobban felszínre. Mivel a négy országnak alapvetően a biztonságpolitikai helyzet és a történelmi tapasztalata sem teljesen azonos, ezért például Lengyelország inkább tekint fenyegetésként Oroszországra, mint például Magyarország. Tehát Varsó esetében ezek a kérdések azért váltak jobban prioritásra, és ezért alakulhatott ki Budapest és Varsó között más narratíva a háború megítélésében. Ugyanakkor a V4 mindig is egy kormányközi együttműködés volt, és nem egy mélyen intézményesített szervezet, tehát a V4 nem szűnt meg, hanem inkább elvesztette a korábbi súlyát és egységét, és a tulajdonképpeni kérdés az, hogy találnak olyan új közös stratégiai célokat a jövőben, ami hasonlóan erős kohéziót tud teremteni, mint az EU és a NATO integráció, vagy a migrációs politika kérdésében volt.
1: Beszéljünk a jelenről, a keddi gödöllői csúcs találkozóról. Minden egy kormányfőtől azt hallhattuk, hogy újjáéled a V4, Donald Tusk pedig azt is mondta, egy óra elég volt az egyetértésre. Mennyire volt meglepő az ön számára ez az összhang a négy miniszterelnök között?
2: Tulajdonképpen meglepőnek nem nevezhetjük, hiszen már az áprilisi választásokat követően is nagyon hasonló volt a retorikája a cseh, a lengyel államfőknek, illetve a kormányfőknek, tehát ebből a szempontból ez már nem tekinthető, úgy érzem, meglepőnek. Mindazonáltal egy nagyon optimista, nagyon pozitív hozzáállás volt értékelhető a vezetők részéről az egyeztetés során. Olyan célokat fogalmaztak meg, amelyek egyébként már korábban is megfogalmazásra kerültek, viszont most ezek újabb megerősítést nyertek. Tehát azok a projektek, amik lehetőség szerint majd elindulhatnak így a visegrádi országok között, az energetikai, infrastrukturális fejlesztések területén, ezek már korábban is jelen voltak, viszont most egy újabb megerősítést nyertek, és várhatóan akár egy újabb lendületet is kaphat ezzel a visegrádi országoknak az együttműködése.
1: És említsük meg ezt a bizonyos nagysebességű vasútvonalat is, amiről Magyar Péter magyar kormányfő beszélt. Ugye ez egy kulcsprojektje lehet a V4-eknek a közeljövőben, ami összekötné a négy fővárost. Ez a projekt mennyire lenne fontos már szimbolikus értelemben is a régió számára?
2: A szimbolikája a projektnek természetesen magas és jelentős, hiszen a négy visegrádi fővárost kötné tulajdonképpen össze, mivel jelenleg még nincsen ilyen infrastruktúrális fejlesztés, tehát nem történt még ilyen, ezért kiemelt jelentősége lehet számos gazdasági szektor szempontjából, tehát úgy a turisztikai szempontból, mint például az áruk mozgatása szempontjából is. Így azt gondolom, hogy ennek a jelentősége kiemelt lehet, nem csak azért, hogy a visegrádi együttműködés új lendülettel, jobb dinamikával tudjon folytatódni, hanem azért is, mert a régiós gazdaság szempontjából ennek különös jelentősége van, akár a fejlesztés, akár pedig az infrastruktúrának a hosszú távú jelentősége miatt.
1: Készül az Európai Unió következő 7 éves költségvetése. Robert Fico Gödöllőn említette a közös agrárpolitikát, illetve a keleti régiók támogatását. Az uniós költségvetés is egy olyan terület lehet, ahol ez a négy ország a V4-es formáció által hatékonyabbá tudná érvényesíteni az elképzeléseit?
2: Abszolút, tehát ez benne is volt a korábbi évek tapasztalataiban is, hogy a V4-es országok az agrártámogatások elosztásánál is már korábban egyfajta közös álláspontot képviseltek az unión belül, ami sokszor eltért a brüsszeli narratívától, vagy elképzelésektől, és mivel minden négy országban hangsúlyos a mezőgazdaságnak például a szerepe, ezért azt gondolom, hogy ennek kifejezett jelentősége lehet, illetve a költségvetés szempontjából pedig szintén fontos, ugye az újítások, a változások, amelyeket a következő időszakra majd a büdzsé tartalmaz, hiszen a közép-kelet-európai régiónak és így ugye a V4 országoknak is a felzárkóztatása, a további erőteljes gazdasági támogatása az kiemelt jelentőségű ahhoz, hogy a teljes Európai Unió jobban teljesíthessen, és hogy ezek az országok is ennyire jobb eredményeket tudjanak elérni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy megfelelő alap lehet ahhoz, hogy a későbbiek folyamán is akár egy közös álláspontot tudjanak képviselni az Európai Unión belül a visegrádi országok.
1: A szlovák-magyar kapcsolatok az utóbbi években kedvezően alakultak, ez főleg Orbán Viktor és Robert Fico közötti jó kapcsolatnak is volt köszönhető. Ez hogyan változhat a magyarországi kormányváltás után, és ez milyen hatással lehet a V4-ekre, gondolok itt például a Benes dekrétumokra, ami eléggé megosztja a két országot.
2: A magyar-szlovák kapcsolatok és a V4 jövője azért érdekes kérdés, mert itt egyszerre vannak jelen a személyes politikai kapcsolatok, a nemzeti érdekek és a regionális együttműködés hosszabb távú logikái is. Tehát az látható volt az elmúlt években, hogy Robert Fico és Orbán Viktor miniszterelnök között számos kérdésben nagyon közel álló álláspontot képviseltek, viszont a magyar-szlovák kapcsolatokat nem kizárólag a két vezető személyes viszonya határozta meg, hiszen az elmúlt 15-16 évben is a két ország között számos olyan érdekazonosság alakulhatott ki, ami az új magyar kormány számára is prioritás lehet. Tehát például ilyen a közös energetikai infrastruktúra, a gáz és villamosenergia összekötetéseknek a további fejlesztése, a Dunamenti fejlesztések, vagy akár a határmenti gazdasági együttműködés, vagy a közúti vasúti kapcsolatoknak a további erősítése. Tehát valószínű, hogy az új magyar kormány ezeket a projekteket, ezeket az elképzeléseket tovább fogja majd vinni, hiszen a kapcsolat hangneme, ha változik is, valamint a külpolitikai koordináció, ettől függetlenül a stratégiai együttműködésnek az alapjai megmaradnának.
1: Magyar Péter arról is beszélt, hogy ki kellene, vagy ki lehetne bővíteni a V4-es együttműködést. Ennek ön szerint milyen formái lennének reálisak a jövőre nézve?
2: Ez egy régóta visszatérő gondolat már a közép-európai geopolitikai vitákban. A kérdés azonban inkább az, hogy a V4-et érdemese bővíteni, vagy inkább egy tágabb, többségességes regionális együttműködési hálózatot kellene építeni köré. Itt a legtöbbször Ausztria szokott felmerülni, mint lehetséges bővítési partner, viszont ugye Ausztria egyébként is sok szempontból természetes partnere már a V4 országoknak, tehát egyrészt földrajzilag a régió középpontjában helyezkedik el, másrészt történelmileg is szorosan kapcsolódik Közép-Európához és így a V4 országokhoz is. Gazdasági szempontból szintén jelentős, hiszen az egyik legfontosabb befektetője a V4 országoknak Ausztria, és a kereskedelmi partnerségben is az első helyeken áll, valamint számos közlekedési és energetikai folyosó Ausztrián keresztül halad, tehát ebből a szempontból Ausztria már úgymond egy erős partnerségben áll a V4 országokkal. Ugyanakkor azt is fontos figyelembe vennünk, hogy Ausztria hagyományosan más szerepet lát magának Európában, tehát egyrészt egy régi Európai Uniós tag, 1995 óta része az integrációnak, lényegesen magasabb az egyfőre jutó GDP Ausztriában, mint például a visegrádi országokban, és a külpolitikájában a legtöbbször a közvetítő szerepre törekszik, valamint inkább Németországgal és a nyugat-európai országokkal koordinálja a külpolitikáját. Tehát ebből a szempontból nem tartom valószínűnek, hogy formálisan csatlakozhat a csoporthoz, de projekt szinten elképzelhetőek a különböző együttműködések, mondjuk az infrastrukturális fejlesztések, vagy az energetikai együttműködések területén. Tehát inkább azt gondolom, hogy a V4-nek a bővítése, tagszerű bővítése helyett inkább projekt alapon lehet ezeket a bővítéseket elképzelni. Egy V4 plusz formációban látok erre inkább nagyobb esélyt, illetve realitást.
1: Mennyire segíthet az együttműködés erősítésében az, ha a négy állam kormányfői gyakrabban ülnének egy asztalhoz? Robert Fico Gödöllőn például arra szólított fel, hogy a kormányfők minden uniós csúcs előtt találkozhatnának.
2: Véleményem szerint ez abszolút elősegítheti a további együttműködéseket, hiszen ha rendszeresítik ezeket a találkozókat, akár negyedéves, akár éléves lehetőségekre, akkor annál több lehetőség van arra, hogy akár a személyes, vagy akár az úgymond sajátos egyéni retorikai kérdéseket, vagy az olyan vitás kérdéseket mi hamarabb tudják rendezni, amelyekből aztán a később évben mondjuk valamilyen konfliktus alakulhat ki ismét, vagy nézeteltérés a felek között. Tehát ez erre is egy megfelelő lehetőséget biztosít. Mindazonáltal ott van az a plusz lehetőség is, hogy az egyeztetések alkalmával akár újabb projektekről állapodhatnak meg, újabb egyeztetéseket, együttműködéseket folytathatnak, vagy a már folyamatban lévőket tudják úgy egyeztetni, hogy azoknak a dinamikáját felerősítsék, a lehetséges kérdéseket tisztázzák.
1: Összegezve így ezt a keddi csúcsot, ez a találkozó valóban egy új fejezetet nyithat a V4-ek történetében, vagy inkább csak egy szimbolikus találkozóról volt szó?
2: Mindenképpen egy nagyon optimista, pozitív visszhangot kiváltó találkozóról beszélhetünk, tehát azt láthatjuk a sajtótájékoztatón is, az látszott a vezetőknek a retorikájában, illetve a kommunikációjában, hogy abszolút elégedettek voltak a megbeszélések eredményeivel. A későbbiek folyamán fogjuk látni, hogy ennek tulajdonképpen milyen kézzelfogható eredményei lettek, de az mindenképpen már üdvözlendő, hogy együtt le tudtak ülni erről egyeztetni, hogy sürgetik a jövőbeni együttműködéseket, hogy azok a területek, amelyeken az együttműködéseket folytatni szeretnék, azok meg lettek határozva, és hogy a későbbiek folyamán már újabb találkozók lettek kitűzve, tehát tulajdonképpen lehetőséget biztosítanának arra, hogy még további szorosabb együttműködést viseljenek egymással a felek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jó kezdet lehet, az eredmények pedig meg fogják mutatni, hogy mennyire volt ez a tegnapi találkozó előnyös, illetve mennyire volt eredményes.
1: Két év kihagyás után újra találkoztak a visegrádi négyek kormányfői a csúcs találkozóra, a magyar miniszterelnök meghívására a Gödöllői Grassalkovics kastélyban került sor. A négy ország közötti együttműködés az orosz-ukrán háború kirobbanása után kezdett hanyatlani. Van esély arra, hogy ez a formáció ismét fontos regionális tényezővé váljon. Erről kérdeztem Szigeti Ambrus Nikolettát, az Economus Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét. Köszönöm a beszélgetést.
3: Pátria Rádió. Fülke Tereves. FM 106,7.
0: 8:54 perc, és én el is köszönök, kedves hallgatóink, ennyi fért napindító magazinunkba. Június 25-én Vilmos napján. A 9 óra hírek után a nappalival folytatódik a Pátria Rádió adása, melyben Récsei Noémi várja önöket. A mai reggel szerkesztője Tilajcsik Dóra volt, a hangmestere Vasies Olivia. Én köszönöm, hogy velünk ébredtek, és hogy velünk töltötték a reggelt, amennyiben így tettek. Kálmán Norbertet hallották, minden jót!

0: Beszélgető partnerem ezúttal egy ifjú tornaljai tehetség, aki én úgy érzem, hogy sokra fogja vinni az életben. Pontosan tudja, mit akar, céltudatos, okos és kitartó. Hiszen ha valaki zenei pályán képzeli el a jövőjét, ahhoz sok kitartás és rengeteg gyakorlás szükséges. Nála mindkettő megvan. Nyitrai Nóra vagyok, a Gömörben a helyzet háziasszonya. Várom Önöket szombaton 13 órától itt a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 9 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat 2026. június 25-én délelőtt. Érdemes lesz velünk tölteni a ma délelőttöt is egyebek mellett. Szó lesz arról, hogy megjelent a 10. gyermekjogi jelentés, amelyet a Hintalovon alapítvány tett közzé. Jöjjön egy kis ízelítő beszélgetésünkből.
2: A gyerekek jogainak egy éves helyzetképe, hogy ezek hogyan érvényesülnek, vagy hogyan nem érvényesülnek. Itt adatokat, trendeket, változásokat gyűjtünk össze tulajdonképpen egy helyen, és mivel ez most már 10 éve készül, ezért most már egy tendenciát is az egyes adatok kapcsán fel lehet ebben lelni.
1: Hamarosan jövök tartalom ismertetőnkkel, előtte azonban hírekkel szolgálunk. A mikrofonnál Kis Balázs.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: Földrengés pusztított Venezuelában az áldozatok száma folyamatosan nő. A hétvégén tovább fokozódik a tűzveszély. Folytatódik a hőség, ma 31-36 fok közötti értékeket mérhetünk. Jönnek a részletek. Rendkívül erős földrengés rázta meg helyi idő szerint szerda este Venezuelát. Az ország északi részét a fővárostól, Caracastól körülbelül 160 kilométerre nyugatra fekvő epicentrummal egy 7,2-es erősségű földrengés sújtotta, amelyet kevesebb mint egy perccel később egy második 7,5-es erősségű földrengés követett. A hatóságok eddig 32 halottat és 700 sérültet tartanak nyilván. Az Amerikai Földtani Intézet becslése szerint az áldozatok száma akár a 10 000 és 100 000 közötti tartományt is elérheti, és hatalmas anyagi károkat feltételez. Delcy Rodriguez ideiglenes venezuelai elnök szükségállapotot hirdetett az országban. Richard Rashi házelnök részvétét fejezte ki a földrengés áldozatainak hozzátartozói felé, egyúttal jelezte, hogy Szlovákia kész segítséget nyújtani a dél-amerikai országnak. A hétvégén tovább folytatódik a tűzveszély, figyelmeztetett a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. A nagyon meleg és száraz időjárás miatt jelenleg az ország területének 44%-án jelentős vagy szélsőséges szárazság van, és az SHMU szerint holnap és a hétvégén tovább romlik majd a helyzet. Nagyon komoly tűzveszély lesz gyakorlatilag Szlovákia egész területén, és rendkívül magas a tűz gyors terjedésének kockázata, különösen Nyugat-Szlovákiában, figyelmeztettek a meteorológusok. A Nyugat-Európát sújtó hőhullám szerdán 4 halálos áldozatot követelt Olaszországban. Lodi és Piacenza térségében 2 mezőgazdasági munkás, Nápolyban egy hajléktalan ember, a Garlasco nevű településen pedig egy férfi veszítette életét. Az olasz egészségügyi minisztérium 16 városban, köztük Firenzében, Milánóban, Rómában, Torinóban és Veronában a legmagasabb fokú hőségriasztást rendelte el. Spanyol országból is jelentettek áldozatokat, 2 idős ember, egy 90 éves nő Bilbao közelében és egy 68 éves férfi Almériában napszúrás következtében hunyt el, miután a hőmérséklet napok óta meghaladja a 40 Celsius fokot. Az európai szövetségesek a júliusi, a törökországi Ankarában megrendezésre kerülő NATO csúcstalálkozón az Ukrajnának nyújtott támogatás erős jelzését kívánják elküldeni, jelentette ki Friedrich Merz, német kancellár, miután Berlinben találkozott Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország és Lengyelország vezetőivel. Az Oroszországnak szóló üzenet úgy hangzik, Ukrajna erős marad, mondta Merz. Hozzátette, hogy a német kormány azt javasolja, hogy mint a NATO európai szövetségesei nyújtsanak erős pénzügyi kötelezettségvállalást Kijevnek. Egyúttal hangsúlyozta, hogy Európa támogatása nem lankad. Donald Trump amerikai elnök szerdán a Fehérházban fogadta Mark Rutte NATO főtitkárt. Találkozójuk során csalódottságának adott hangot az Észak-Atlanti Szövetség azon tagjainak döntései miatt, akik nem támogatták az Egyesült Államok Irán elleni háborúját. Az első héten szó szerint megsemmisítettük Iránt, de szép lett volna, ha azt mondják, örömmel segítenénk, jelentette ki Trump. Az amerikai elnök felrótta a NATO szövetségeseknek a szerint szerinte elégtelen védelmi kiadásokat és az Egyesült Államoktól való túlzott függőséget is. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
4: A labdarúgó VB csoportkörének zárófordulójában Svájc-Kanada 2-1, Bosznia-Katar 3-1, Marokkó-Haiti 4-2, Brazília-Skócia 3-0, Mexikó-Csehország szintén 3-0 és Dél-Afrika-Dél-Korea 1-0. Svájc-Kanada, Brazília, Marokkó, Mexikó, Bosznia és Dél-Afrika jutott a 32 közé. Martin Dubravka, a szlovák labdarúgó válogatott kapusa, a Premier League-ben szereplő Tottenham együttesébe igazolt.
0: Időjárás.
3: Felhőtlen égboltra, szikrázó napsütésre és rendkívüli melegre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul, északon 29 fok körül. A szél gyenge marad, nyugaton és keleten helyenként északi légmozgás kísérheti, legfeljebb 20 km per órás széllökésekkel. A délnyugati és déli járásokban másodfokú hőségriadó van érvényben. Holnap is folytatódik a kánikula, a hétvégén pedig akár 39-40 fokot is mérhetünk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Az R1-es gyorsforgalmi úton Nagyszombat előtt a Nyitra felől vezető oldalon 4 autó ütközött össze a D1-es autópályára vezető kanyarodósávban. Kassa-Bárca város részében a Skoda autószalon közelében Zsebes felé tartva egy személyautó és egy kamion szaladt egymásba. Az úttestre nagy mennyiségű üvegszilánk és műanyag elem szóródott szét. A D2-es autópályán Stomfa felől Ligetfalu felé tartva jelentősen lelassult a haladás, a menetidő növekedés már 15 perc. A Nemzeti Autópálya Társaság a biztonság érdekében ebben az irányban szakaszosan lezárja a Szityina alagutat, ami tovább növelheti a várakozási időt. A nagy melegben vezessenek fokozott figyelemmel és tartsanak biztonságos követési távolságot.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Tartalomismertetőn következik, lássuk, mire számíthatnak kedves hallgatóink az előttünk álló három órában. Menetrendszerű eseménynaptárunk után meghallgathatják legfrissebb színes hír összefoglalónkat, majd ismét Norvégiába látogatunk egy riport által. Jöjjön egy kis ízelítő beszélgetésünkből.
1: Királyság itt élni. Biztonságos, nyugodt, stresszmentes ország, ahol a természet olyan szép, hogy néha az ember azt hiszi, valaki Photoshopban él. Nyáron hosszú nappalok, télen sok sötétség, de mindegyiknek megvan a maga varázsa.
0: A teljes beszélgetést 9:30 és 10 között közvetítjük. A Hintalovon Alapítvány jubileumi 10. gyermekjogi jelentéséből egyértelműen kirajzolódik, hogy a gyermekvédelmi rendszer kapacitásai Magyarországon egyre kevésbé képesek kezelni a növekvő terheket. Erről a témáról hallhatnak majd magazinműsorunk második órájában. Hallgassanak meg egy kis ízelítőt, Stálik Atta pszichológust hallják.
2: A Hintalovon Gyerekjogi Alapítvány 10 éve készíti el az éves gyerekjogi jelentését, szóval a 2025-ös évre vonatkozó, ami most májusban gyereknapon megjelent, az a 10. jelentésünk, és mindig az előző évre vonatkozóan készítjük el a jelentést, tehát hogy röviden szólva azt, hogy mit jelentett abban az évben gyereknek lenni, hogy az milyen körülményekkel járt, kik hogyan befolyásolták, és egy csomó mindent szedünk össze előző évre vonatkozóan. A jelentésnek igazából minden évben pont ugyanaz a célja, hogy a lehető legpontosabban megmutassa, hogy milyen ma, illetve az előző évben gyereknek lenni.
0: A teljes beszélgetést 10:45 és 11 között közvetítjük. A nappali harmadik órájában is érdemes lesz bennünket hallgatni, mert hogy nyári önkétunkat közvetítjük, és hogy kiket fognak hallani? Többek közt megszólal egy gyermekpszichológus, egy író és egy filmrendező is. 11:45 után megtudhatják, hogy kikről van szó, előtte azonban jöjjön egy kis ízelítő. A továbbiakban Kovács Gubik Réka a gyermekpszichológust hallják.
3: Pszichológusként nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mitől lesz jó egy gyerekkor. Ez így nyilván foglalkoztat a saját gyerekeim kapcsán, de a munkám miatt is. És azt hiszem, hogy nincs olyan, hogy tökéletes gyerekkor, de vannak nagyon fontos alapélmények. Például ilyen a biztonság, hogy legyen valaki, akihez vissza lehet térni, például akár a szüleink, vagy a nagyszüleink, vagy a testvéreink, akár a nyári szünetre gondolva. A másik pedig a szabadság, hogy legyen egy olyan tér, aminek van saját ritmusa, ahol megjelenhet a saját kíváncsiságunk, és

Június 25. napján Vilmos nevű hallgatóinkat köszöntjük. A Vilmos a germán eredetű Wilhelm név latinos alakjából származik, amelynek jelentése akarat és védősisak. Női párja értelemszerűen a Vilma. Isten éltesse valamennyi névnapos és születésnapos hallgatónkat, nekik kedveskedünk a soron következő zeneszámmal.

Június 25. napján is érdemesnek tartom fellapozni eseménynaptárunkat, lássuk a teljesség igénye nélkül, milyen eseményeket, történéseket és világnapokat jegyez a szóban forgó dátum. Ez 39 évvel ezelőtt született Karinthy Frigyes író, műfordító, kritikus, újságíró, humorista, a kabaré nagymestere. Karinthy diákkori emlékeinek gyűjteménye a Tanár úr kérem című felnőtteknek is kedves olvasmánya. Életét végigkísérte a lélektan és a technika iránti érdeklődés. Lelkesen köszöntötte a filmet, a rádiót és a repülést. A Nyugat írócsoportjához tartozott. A sikert, a népszerűséget az 1912-es év hozta meg számára. 5 kötete jelent meg, novellák, karcolatok, humoreszkek, és Így írtok ki címen irodalmi paródiái, amely felkeltette a széles közönség érdeklődését az akkor még nem oly közismert írók és költők iránt. A magyar nyelv bűvészeként is tekinthetünk rá, csodálatosan tudott játszani a kifejezésekkel, így születtek meg közismert szójátékai, az anagramma, az esperente, a kecskerím és sok más egyéb is. Műfordítóként is remekelt, Goethe Milne művei tolmácsolta, mégis humoreszkjei révén vált igazán népszerűvé. 1930 után agydaganat támadta meg. Stockholmban a híres svéd sebész operálta meg. Ebből született sajátos riportkötete, az Utazás a koponyám körül című. Harmincöt évvel ezelőtt történt, hogy Horvátország és Szlovénia kinyilvánította függetlenségét Jugoszláviától. Négyszáztizennyolc évvel ezelőtt történt, hogy nyílt katonai fenyegetéssel arra kényszerítették első Rudolf magyar királyt, hogy mondjon le a trónról. Rudolf volt második Miksa német-római császár és spanyolországi Anna császárné legidősebb fiúgyermeke. Gyermekkorát anyai nagybátyja második Fülöp spanyol király udvarában töltötte. Az 1590-es évek fordulópontot jelentettek Rudolf életében, mert hogy viselkedése egyre ingatagabbá vált. Jellemzőek lettek rá a dükitörések, valamint a melankólia és a világtól való elzárkózás. Birodalma tartományainak élére helytartóként jellemzően testvéreit nevezte ki, akik így nevében helyette uralkodtak a Dunai Habsburg Birodalomban. A 17. század elejére országa számos problémával nézett szembe. A katolikusok és protestánsok egyre fokozódó ellentéte, a cseh és morva rendek folyamatos elégedetlenkedése, a magyarok Bocskai István általi felkelése, valamint az Oszmán Birodalom kérdése is. Családja végül öccsét, Mátyás nevezte ki a Habsburg ház fejének, aki megfosztotta Rudolfot előbb a magyar, majd a cseh királyi címétől, elvéve minden hatalmi pozíciót és uralkodói jogkört tőle. június 25-én történt, amikor Antoni Gaudí lediplomázott. Az oklevél átadásakor az egyetem rektora megjegyezte, még nem tudjuk, hogy bolondnak vagy zseninek adjuk-e a diplomát, majd az idő eldönti. Az idő a zseni mellett tette le a voksát. Egyik ikonikus műve, például a Sagrada Familia nem sorolható a hagyományos stílusba, csak saját anyagát és szerkezetét jeleníti meg. Díszítése és térszerkezete is újszerű, természeti, vallási jelképeket idéz. Épületeit finoman megmunkált részletek harmóniája jellemzi. A színeikkel ikonográfiai eszközként bánt maga a szerző. június 25-én megkezdődött a koreai háború, amelyben az északi kommunista államot Kína és a Szovjetunió, Dél-Koreát az Egyesült Államok és a nyugati hatalmak támogatták. A háború 1953. július 27-én fegyverszüneti szerződéssel ért véget, ennek okán a koreai félszigetet megosztották.
1992. június 25-én történt, hogy Szent II. János Pál pápa jóváhagyta a katolikus egyház új katekizmusát, a vallásoktatás egyetemes kézikönyvét. Huszonhárom évvel ezelőtt született George Orwell angol író, akinek két legismertebb műve az Állatfarm és az 1984. Életútja és ellentmondásos személyisége a mai napig csak kevesek számára ismert. Elszegényedett skót kisnemesi családban született, de egy ösztöndíj révén mégis a híres, elegáns Eton-i iskolában tanult. Szolgálatot vállalt az indiai birodalmi rendőrségnél Burmában, de tapasztalatai megrendítették, és visszatérvén Európába, vezeklésképpen a legsötétebb nyomor és szegénység nyomába szegődött, az észak-angliai bányászvidékeken. Már ifjú korában megérintik a demokratikus szocializmus eszméi, fegyvert fog, mégis ő lesz az, aki lerántja a leplet a kommunista propaganda működéséről és a baloldal hazugságairól. A világirodalomban mindenek előtt az Állatfarm és az 1984 című regényeivel van jelen. Életműve megkerülhetetlen mindazok számára, akik a 20. századi világirodalommal kívánnak foglalkozni. Írásairól nyugaton könyvtárnyi szakirodalom született. Kevesen mutatták meg a totalitarizmusok működésének természetét úgy, mint ő lelkiismereti kérdésként kezelte a világ eszményeinek követését és értékelését, tudott az ukrajnai éhínségről, a moszkvai perekről, nem rejtette véka alá véleményét a Hitler-Sztálin paktumról, soha nem tért ki semmilyen esemény, tény újra gondolásának feladata elől, tudott változtatni. Számos forrás szerint ő volt generációjának, sőt a 20. századnak a lelki ismerete. A barlangok napját minden év június 25-én ünneplik. Barlangnak a föld szilárd kérgében természetes úton létrejött, 2 méternél nagyobb ember által járható üregeket nevezzük. A barlangokkal foglalkozó tudomány a barlangtan, azaz a speleológia. A barlangokat képződésük szerint különböztetik meg, vannak a befoglaló kőzettel egyidejűleg képződött úgynevezett szingenetikus barlangok, és vannak a már kialakult kőzetben utólagosan létrejött barlangok, ezek az úgynevezett posztgenetikus barlangok. A Földön a leghosszabb az 590 km hosszú mamut barlangrendszer, amely Amerikában található. A legmélyebb barlang Grúziában található, 2140 méter mély. És álljon itt még egy információ a barlangokról, a világ fővárosai közül érdekesség számba megy, hogy Budapesten található a legtöbb barlang. Még a 20. század elején is előfordult, hogy az odalátogatók rácsodálkoztak a barlangokban lakó emberekre. Ha élne, ma ünnepelné születésnapját George Michael, kétszeres Grammy-díjas görög származású brit énekes és dalszerző, aki az 1980-as években lett népszerű, amikor is 1981-ben megalapított egy popduót egykori iskolatársával. Karrierje során több mint 100 millió lemezt adott el, debütáló szólólemeze mintegy 20 millió példányban kelt el világszerte. 2004-ben a Radio Academy szerint az 1984 és 2004 közötti időszakot nézve az ő dalait játszották legtöbbször a brit rádiók. 2016. december 25-én 53 éves korában hunyt el otthonában. Eseménynaptárunk végén zenéjen George Michael.

0: Kedves hallgatóink, elérkeztünk mai színes hír összefoglalónkhoz. Ezúttal Gazsik Viktória szerkesztésében hallgathatják meg az imént említett rovatot.
1: Első helyre került a LineShine nevű rendszerrel Kína a világ leggyorsabb szuperszámítógépeinek rangsorában. Ezzel véget vetett az Amerikai Egyesült Államok közel egy évtizedes vezetésének. A rangsor második helyére az amerikai El Capitan került, amelyet az amerikai energiaügyi minisztérium használ, többek között nukleáris fegyverek kutatására és fenntartására. A harmadik és negyedik helyet továbbra is amerikai rendszerek foglalják el, míg az ötödik helyen egy német szuperszámítógép, a Jupiter Booster áll. A kínai LineShine különlegessége, hogy kizárólag Kínában fejlesztett csipeket használ. A rangsort 1993 óta évente kétszer publikálják, és a világ szuperszámítógépeit különböző teljesítménytesztek alapján rangsorolja. Dánia területén Aarhus közelében a régészek egy hatalmas vikingkori textilgyártó központot tártak fel, amely körülbelül időszámításunk szerint 600 és 950 között működött. A lelőhely mintegy 100 000 négyzetméteres területen fekszik, és több mint 80 félig földbe süllyesztett házat találtak, amelyek egyszerre szolgáltak műhelyekként és lakóhelyekként is. A kutatók fonói szövőeszközöket találtak, ami egyértelműen bizonyítja a textilgyártást. Emellett előkerültek ezüstpénzek, üveggyöngyök és kerámiák is, ami arra utal, hogy a hely fontos gazdasági és kereskedelmi központ lehetett. A különálló lakó és munkaterületek pedig arra utalnak, hogy egy befolyásos személy irányíthatta a termelést. A kutatók szerint a környék a viking korban fontos kereskedelmi hálózat része volt, és az itt készült textíliák valószínűleg nem csak helyi, hanem nemzetközi kereskedelembe is bekerültek. Horvátország déli partvidékén Kavtat településen a régészek egy körülbelül 1500 éves késő római kori szarkofágot tártak fel. A lelet az egykori Epidaurum római város temetőjének területén került elő. A kőkoporsó különlegessége, hogy rendkívül jó állapotban maradt fenn, és lezárva háborítatlanul találták meg. A szarkofágot felnyitva egy ember maradványait azonosították, bár a csontváz nem maradt meg teljesen jó állapotban. Ennek ellenére sikerült mintákat venni, amelyeket laboratóriumban elemeztek majd. A kutatók szerint ezek a vizsgálatok segíthetnek jobban megérteni az egykori Epidaurum lakóinak életét és temetkezési szokásait. A nehéz, mintegy 5 tonnás szarkofág mozgatása komoly kihívást jelentett, végül pedig a leletet kiállították egy könnyen hozzáférhető helyen, hogy a nagy közönség is megtekinthesse.

0: soron következő norvégiai hétköznapok epizódunk által a norvég királyi család titkaiba nyerhetünk bepillantást, természetesen nem csak a bulvár eszközeivel. A soron következő percekben a Norvégiában élő Nagy Ildikó beszámolóját hallják.
1: Norvégiából jelentkezem. Ma kicsit pletykálkodom. Igen, a norvégok is szoktak. Ez nagyon is emberi tulajdonság, egymás között biztos, de velünk is, ha már eléggé összebarátkoztunk. Norvégiában királyság van, ezt ki tudom jelenteni. Igen, majdnem minden értelemben. Először is királyság itt élni. Biztonságos, nyugodt, stresszmentes ország, ahol a természet olyan szép, hogy néha az ember azt hiszi, valaki Photoshopban él. Nyáron hosszú nappalok, télen sok sötétség, de mindegyiknek megvan a maga varázsa. És aztán ott van a másik értelemben vett királyság, a monarchia. Van királyunk, ha nem is tulajdonítanak neki nagy politikai szerepet, de jól mutat a képeken, és az emberek szeretik. A királyi család pedig évtizedekig olyan volt, mint egy IKEA katalógus. Szép, letisztult, semmi botrány. Aztán jött a 2024-2026, és a norvég monarchia hirtelen úgy kezdett viselkedni, mint egy dél-amerikai szappanopera, amit egy svéd rendező forgatott, miközben túl sok aperol spriccet ivott. Kezdjük a korona hercegnével, Mette Marittal. Ő nem királyi családból származik, hanem teljesen átlagos norvég háttérből jött. Sőt, amikor Haakon, a trónörökös bejelentette, hogy őt választotta, a fél ország úgy nézett, mint aki rossz csatornára kapcsolt. Korona herceg így egyedülálló anyjával jár. Igen, és a norvégok megszerették. De aztán jött az Epstein ügy. Mette már itt évekkel ezelőtt azt mondta, hogy nem tudja, ki az az Epstein. Aztán előkerült pár száz e-mail, amiben ketélyesen levélezgettek, találkozgattak, és még 4 napot is eltöltött a floridai birtokon. A norvégok első reakciója, hát ez kellemetlen, a jog szerint nincs bűncselekmény. Mette Marit bocsánatot kért, és ezzel a hivatalos rész le is zárult. A közvélemény szerint viszont, ha én leveleznék egy elítélt szexuális bűnözővel, nem úsznám meg egy bocsánatkéréssel. Jogos. És itt kezdődik a norvég demokrácia egyik kedvenc jelensége. Amit szabad Jupiternek, azt nem szabad a kisökörnek. Mette Marit fia, Máriusz, az előző kapcsolatból született. Nem csörgedezik benne királyi vér, nincs címe, nincs rangja. Viszont van egy vaskos bűnrajstroma. A vádpontok listája hosszabb volt, mint egy norvég tér. A végeredmény? 4 év börtön, 34 bizonyított bűncselekmény és egy ország, amelyik egyszerre döbbent és fáradt. A norvégok szerint, ha egy átlagember csinálja ezt, 8-12 év járna. A bíróság szerint 4 év. Én pedig kelet-európaiként csak annyit mondok. Nagy dolog, hogy egyáltalán elítélték. Nálunk otthon elsimították volna az egészet. A király lánya, Morta Louise, és férje, Dürek Verett, a világ legismertebb önjelölt sámánja. Továbbra is a norvég közélet spirituális hullámvasútja. Dürek szerint ő egy egyiptomi fáraó reinkarnációja. Félig gyíkember, megjósolta a 9-11-et, néha haiti, máskor norvég-indián származású. És a királyi család rasszista vele szemben, szerinte. A norvégok nagy része ezt nehezen fogadja el. Térjünk vissza Mette Maritra. Egy ritka, krónikus tüdőbetegségben él. Most 12 nap alatt kapott tüdőt. Ez Norvégiában olyan, mintha Szlovákiában beadnál egy építkezési engedélykérelmet reggel, és délutánra már állna is a ház. Az egészségügyi rendszer itt se tökéletes. Átlagos várakozási idő 6 hónap. Ehhez képest Mette Marit 12 nap. A kórház szerint nem volt kivételezés. Kevés beteg volt a listán, életveszélyes állapot, jó donor, szerencsés időzítés. Az igazság az, hogy hirtelen el is tűnt 12 név a listáról előle. A közvélemény szerint örülünk, hogy meggyógyul, de azért mégiscsak furcsa. És akkor jöjjön a két nagy szikla. Harald király és Haakon trónörökös. A norvégok szemében ők ketten tartják életben a monarchia népszerűségét ebben a botrány cunamiban. Harald király a norvégok nagypapája. Kedves, fáradt, bölcs, emberi. Ő soha nem keveredik botrányba. Sírni is látták beszédek közben, ami itt nagy dolog. A népszerűsége 80% felett van. Ez Norvégiában már majdnem vallási kategória. A norvégok szerint a király nem tehet róla, hogy a családja néha úgy viselkedik, mint egy rosszul sikerült stand-upest. És itt érdemes megemlíteni az apját, 5. Olávot, aki gyakran járt villamossal. Amikor rákérdeztek, hol vannak a testőrei, csak annyit mondott. Nekem 5 millió testőröm van. Vagyis maga a norvég nép. Ez a jelenet azóta is a norvég királyi szerénység ikonja. Håkon trónörökös, a norvég demokrácia kedvenc jófiúja. Modern, okos, nyugodt és nagyon norvég. Ő az, aki még akkor is szerényen mosolyog, ha épp egy fjord közepén áll az esőben, miközben a sajtó 200 kérdést ordít felé. Összegezve, a norvég monarchia olyan, mint egy fjord. A felszínen nyugodt, tiszta, csillogó. A mélyben néha kavargó áramlatok vannak, de a két nagy szikla, Harald és Håkon stabilan tartja a rendszert. A toleráns norvégok úgy vannak vele, a király és a trónörökös rendben vannak, a többiek meg, hát ők is norvégok, csak kicsit extrábbak. És talán ez a legszebb az egészben, hogy még egy ilyen botrányos időszakban is megmarad a norvég humor, a nyugalom, és az a különös képesség, hogy az emberek egyszerre tudnak szeretni, kritizálni és vállat vonni. Mert a királyi család is csak egy család. Csak épp több fényképezőgép van talán körülöttük.
0: Az elmúlt percekben összeállításunk által Norvégiában jártunk. Nagy Ildikó beszámolóját hallották a norvég királyi családról. És akit érdekelne a folytatás, Ildikó írásait, illetve történeteit követhetik a Facebookon a Norvégiai Mindennapok lapfül alatt.

0: Nézzük, miről ír a Vasárnap heti lap legújabb lapszáma. Lapajánlón következik, a mikrofonnál Kuklis Katalin.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Móroc virág. Az opera nem a vitrínbe való, mondja a dunaszerdahelyi származású fiatal szoprán, aki nem sokára a Pécsi Nemzeti Színházban tűnik fel Tündér Ilonaként. Pályaválasztásról, zenei ízlésről és az énekművészi munkáról Kuklis Katalinnak mesélt. Érdemes óvatosnak lenni a nyári kirándulások szervezésénél. Vrabec Mária cikkéből kiderül, mire figyeljünk, ha el akarjuk kerülni a csaló utazási irodák ajánlatait. Világgá megy egy fekete tyúk a jobb élet reményében. Mindez nem egy gyermekmese, hanem egy sikeres film cselekménye. De az is téved, aki azt hiszi, hogy egy tyúknak címszereplőként nem lehetnek sztár allőrjei. Pálffy Györggyel, a Tyúk című film rendezőjével Szabó G. László beszélgetett. Ismét jelentkezik az Életem tanítója és a Koperta rovat, de ezeken kívül találnak még a lapban recepteket, színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, regényrészletet, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a Vasárnappal!

0: Beszélgető partnerem ezúttal egy ifjú tornaljai tehetség, aki én úgy érzem, hogy sokra fogja vinni az életben. Pontosan tudja, mit akar, céltudatos, okos és kitartó. Hiszen ha valaki zenei pályán képzeli el a jövőjét, ahhoz sok kitartás és rengeteg gyakorlás szükséges. Nála mindkettő megvan. Nyitrai Nóra vagyok, a Gömörben a helyzet háziasszonya. Várom Önöket szombaton 13 órától itt a Pátria Rádióban.
1: Szeretet, szigor, tudásközpontúság, tekintélytisztelet és demokrácia. Ezek voltak jellemzői azoknak a hajdani magyar gimnáziumoknak, amelyekről az egykori diákok Turcell Lajos, Luzsica Lajos, Berta Géza, Mayer Judit, Krausz Mária és Jakab István mesélnek. A részletekről a Szalagtárban szólunk. A műsort szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
2: Szombat délután slágerlöket a Pátria Rádióban. Két hetente a 16 órai hírek után a legfrissebb slágerek, a 2000-es évek kedvencei és top fesztiválinfók csak nálunk a Pátria Rádióban. Slágerlöket, a délután energiája. Velem, Urbán Csongorral.

0: 10 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat magazinműsorunk hallgatása közben. A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány jubileumi 10. gyermekjogi jelentéséről hallhatnak magazinunk második órájában. Jöjjön egy kis ízelítő.
2: A gyerekek jogainak egy éves helyzetképe, hogy ezek hogyan érvényesülnek, vagy hogyan nem érvényesülnek. Itt adatokat, trendeket, változásokat gyűjtünk össze tulajdonképpen egy helyen, és mivel ez most már 10 éve készül, ezért most már egy tendenciát is az egyes adatok kapcsán fel lehet ebben lelni.
1: Teljes beszélgetést hamarosan meghallgathatják, előtte azonban hírekkel szolgálunk. A mikrofonnál Kis Balázs.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: Robert Fico Gdanskba utazott az Ukrajna háború utáni újjáépítéséről szóló konferenciára. A házelnök segítséget ajánlott fel a venezuelai földrengést elszenvedők számára. Újabb forró napunk van, a hőmérők 31 és 36 fok közötti értékeket mutatnak majd. Jönnek a részletek. Juraj Blanár külügyminiszter őszinte részvétét fejezte ki a két venezuelai földrengés áldozatainak, családjainak és hozzátartozóinak. Richard Rashi házelnök pedig jelezte, hogy Szlovákia kész segítséget nyújtani a dél-amerikai országnak. Venezuelát helyi idő szerint szerda este két heves, egy 7,2 és egy 7,5 erősségű földrengés rázta meg. A hatóságok eddig 32 halottat és 700 sérültet tartanak. Nyilván. Az Amerikai Földtani Intézet becslése szerint az áldozatok száma 10 000 és 100 000 között is alakulhat, és hatalmas anyagi károkat is feltételez. Delcy Rodriguez ideiglenes venezuelai elnök szükségállapotot hirdetett az országban. Robert Fico miniszterelnök ma a lengyelországi Gdanskba utazott, ahol részt vesz az Ukrajna újjáépítésével foglalkozó nemzetközi konferencián. A gdanszki rendezvény az Ukrajna háború utáni újjáépítését célzó nemzetközi segélyek és beruházások koordinálásának fő nemzetközi fóruma, amelyet most első alkalommal rendeznek meg Lengyelországban. Az eseményt Lengyelország és Ukrajna kormánya szervezi, azzal a céllal, hogy pénzügyi és politikai támogatást mozgósítson Ukrajna háború utáni rekonstrukciójához. Az ukrán delegációt az eredetileg bejelentett Volodymyr Zelenszky elnök helyett Julija Svirigyenko miniszterelnök helyettes vezeti. A maximális óvatosság és a saját erők túlbecsülésének elkerülése a legfontosabb alapszabályok közé tartozik, amelyeket be kell tartani a vízparti tartózkodás során. Erre hívta fel a figyelmet a rendőrség, amely a vízfelületeken történt több tragikus eset után közzétette a vízi viselkedés alapelveit. Amint azt a közösségi oldalon közölték, a nyílt vízfelületeken leselkedő veszélyek gyakran nem láthatók első pillantásra. A rendőrség ezért azt tanácsolja, hogy ne ugorjunk ismeretlen vízbe. A fürdőzőknek a víz hőmérsékletének hirtelen változásából adódó kockázatokat sem szabad alábecsülniük, mivel ez sokkot okozhat a szervezet számára. Tavaly 0,3%-kal 12,2 millióra nőtt a szlovákiai lakosok vendégéjszakával járó utazásainak száma az előző évhez képest. Ez a szám azonban több mint 12%-kal elmaradt a világjárvány előtti 2019-es rekordévtől. A múlt évi üdülési és üzleti célú utazásokra vonatkozó információkat a statisztikai hivatal tette közzé a honlapján. A statisztikus sok szerint továbbra is a pihenés és a rekreáció az utazások fő oka. A szlovákiai lakosok tavaly közel 6,9 millió belföldi magánutat és 4,6 millió külföldi utat tettek meg. Teherán bűnrészességgel vádolta meg a NATO-t az Irán elleni amerikai-izraeli háborúban, miután a szövetség főtitkára Mark Rutte az Egyesült Államok konfliktusban nyújtott támogatásáról beszélt. Donald Trump amerikai elnök szerdán bírálta a szövetségeseket, amiért nem támogatták a háborút, és azt állította, hogy csalódást okoztak neki. Mark Rutte NATO főtitkár erre reagálva kijelentette, hogy az olaszországi bázisokról amerikai repülőgépek százai szálltak fel. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
4: A labdarúgó VB csoportkörének zárófordulójában Svájc-Kanada 2-1, Bosznia-Katar 3-1, Marokkó-Haiti 4-2, Brazília-Skócia 3-0, Mexikó-Csehország szintén 3-0 és Dél-Afrika-Dél-Korea 1-0. Svájc-Kanada, Brazília, Marokkó, Mexikó, Bosznia és Dél-Afrika jutott a 32 közé. Martin Dubravka, a szlovák labdarúgó válogatott kapusa, a Premier League-ben szereplő Tottenham együttesébe igazolt.
0: Időjárás.
3: Felhőtlen égboltra, szikrázó napsütésre és rendkívül melegre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul, északon 29 fok körül, a szél gyenge marad, nyugaton és keleten helyenként északi légmozgás kísérheti legfeljebb 20 km/órás széllökésekkel. A délnyugati és déli járásokban másodfokú hőségriadó van érvényben. Holnap is folytatódik a kánikula, a hétvégén pedig akár 39-40 fokot is mérhetünk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Az R1-es gyorsforgalmi úton Nagyszombat előtt a Nyitra felől vezető oldalon 4 autó ütközött össze a D1-es autópályára vezető kanyarodó sávban. A D1-es autópályán szintén Nagyszombat előtt, de a Trencsén felől vezető oldalon az 57-es kilométernél újabb baleset történt. Itt a belső baloldali forgalmi sáv blokkolva van, a kialakult dugóban pedig már most 20 perces várakozásra kell készülni. A Nagymegyer felől Komárom felé tartó oldalon torlódás alakult ki, a megnövekedett forgalom miatt az érintett szakaszon jelenleg 10 perces késéssel kell számolniuk az autósoknak. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

a lenyomata, a kékes indigó, meg a billegő hintaló alatt a pók az indokon, túli bent lakó. Pereg az életmozi, halad a sorsvonat,

0: És akkor jöjjön egy kis tartalomismertető. A Hintalovon Alapítvány jubileumi 10. gyermekjogi jelentéséből egyértelműen kirajzolódik, hogy a gyermekvédelmi rendszer kapacitásai Magyarországon egyre kevésbé képesek kezelni a növekvő terheket. Erről a témáról hallhatnak majd magazinműsorunk második órájában. Hallgassanak meg egy kis ízelítőt, Stáli Kata pszichológust hallják.
1: A Hintalovon Gyerekjogi Alapítvány 10 éve készíti el az éves gyerekjogi jelentését, szóval a 2025-ös évre vonat ami most májusban gyereknapon megjelent, az a 10. jelentésünk, és mindig az előző évre vonatkozóan készítjük el a jelentést, tehát hogy röviden szólva azt, hogy mit jelentett abban az évben gyereknek lenni, hogy az milyen körülményekkel járt, kik hogyan befolyásolták, és egy csomó mindent szedünk össze előző évre vonatkozóan. A jelentésnek igazából minden évben pont ugyanaz a célja, hogy a lehető legpontosabban megmutassa, hogy milyen ma, illetve az előző évben gyereknek lenni. Hogyha még fel kellene sorolni azt, hogy milyen céljaink vannak, akkor igazából ez egy a gyerekek jogainak egy éves helyzetképe, hogy ezek hogyan érvényesülnek, vagy hogyan nem érvényesülnek. Itt adatokat, trendeket, változásokat gyűjtünk össze tulajdonképpen egy helyen, és mivel ez most már 10 éve készül, ezért most már egy tendenciát is az egyes adatok kapcsán fel lehet ebben lelni.
0: A teljes beszélgetést 4:11 és 11 között közvetítjük. A nappali harmadik órájában is érdemes lesz bennünket hallgatni, mert hogy nyári önkétunkat közvetítjük. És hogy kiket fognak hallani? Többek közt megszólal egy gyermekpszichológus, egy író és egy filmrendező is. 4:12 után megtudhatják, hogy kikről van szó, előtte azonban jöjjön egy kis ízelítő. A továbbiakban Kovács Gubik Réka gyermekpszichológust hallják.
2: Pszichológusként nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mitől lesz jó egy gyerekkor. Ez így nyilván foglalkoztat a saját gyerekeim kapcsán, de a munkám miatt is. És azt hiszem, hogy nincs olyan, hogy tökéletes gyerekkor, de vannak nagyon fontos alapélmények. Például ilyen a biztonság, hogy legyen valaki, akihez vissza lehet térni, például akár a szüleink, vagy a nagyszüleink, vagy a testvéreink, akár a nyári szünetre gondolva. A másik pedig a szabadság, hogy legyen egy olyan tér, aminek van saját ritmusa, ahol megjelenhet a saját kíváncsiságunk. És a harmadik a jelenlét. Biztonság, szabadság és a jelenlét az a három tartó pillér, ami elengedhetetlen egy jó gyerekkornak.
0: Ahogy már említettem, nyári anketunkat közvetítjük 4:12 után. Ahogy Radnóti Miklós is kérdezi, mikor múlik el a gyermekkor, s mikor az ifjúság, s az élet észre se venni. Az iménti gondolatok is inspirálták anketunkat. Ha tehetik, kérem, maradjanak velünk a következőkben is, és még hadd mondjam el, hogy 11:30 után egy lapszemlét is tartunk, tehát érdemes lesz magazinműsorunk végéig velünk maradni. A hangmester Vasies Olivia nevében

0: Május végén látott napvilágot a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány jubileumi 10. gyermekjogi jelentése, amelyből kirajzolódik, hogy a gyermekvédelmi rendszer kapacitásai egyre kevésbé képesek kezelni a növekvő terheket. Legújabb jelentésük számos problémára hívja fel a figyelmet. Egyre több a veszélyeztetett, bántalmazott és elhanyagolt gyermek. A gyermekvédelmi rendszer súlyos szakemberhiánnyal működik, miközben folyamatosan romlik a gyermekek mentális egészsége. Olvasható a legfrissebb gyermekjogi jelentésben. Ugyan maga a jelentés magyarországi gyermekekre fókuszál, nekünk sem érdemes hátradőlnünk, a helyzet Szlovákiában is hasonló. Hallgassák meg beszélgetésünket a szóban forgó gyermekjogi jelentésről, amelyet a Hintalovon Alapítvány készített. A válaszadó szerepében pedig Stáli Kata pszichológus, a szóban forgó alapítvány munkatársa.
1: A Hintalovon Gyerekjogi Alapítvány 10 éve készíti el az éves gyerekjogi jelentését, szóval a 2025-ös évre vonatkozó, ami most májusban gyereknapon megjelent, az a 10. jelentésünk, és mindig az előző évre vonatkozóan készítjük el a jelentést, tehát hogy röviden szólva azt, hogy mit jelentett abban az évben gyereknek lenni, hogy az milyen körülményekkel járt, kik hogyan befolyásolták, és egy csomó mindent szedünk össze az előző évre vonatkozóan. A jelentésnek igazából minden évben pont ugyanaz a célja, hogy a lehető legpontosabban megmutassa, hogy milyen ma, illetve az előző évben gyereknek lenni Magyarországon, hogyha még fel kellene sorolni azt, hogy milyen céljaink vannak, akkor igazából ez egy a gyerekek jogainak egy éves helyzetképe, hogy ezek hogyan érvényesülnek, vagy hogyan nem érvényesülnek. Itt adatokat, trendeket, változásokat gyűjtünk össze tulajdonképpen egy helyen, és mivel ez most már 10 éve készül, ezért most már egy tendenciát is az egyes adatok kapcsán fel lehet ebben lelni. Nem egyes ügyeket emelünk ki, vagy hát előfordul, hogy jelentésben hivatkozunk egyes ügyekre, de annak mindig az a célja, hogy valamilyen tendenciára, vagy valamilyen jelenségre világítsunk rá. Ez egy tényalapú szakmai áttekintés, nem a Hintalovon Alapítvány szubjektív jelentése, hanem nagyon törekszünk arra, hogy minél objektívebb legyen, minél több adatból és minél több forrásból dolgozunk. Igazából nem csak az adatok meg a gyerekek jogainak érvényesülése a jelentéssel a célunk, hanem az is, hogy a döntéshozókat és a szakembereket is minél jobban tájékoztassuk arról, vagy nekik legyen minél több forrása arról, hogy milyen volt az előző évben gyereknek lenni.
0: Szóljunk néhány szót a módszertanról, miképp, milyen módon készült a szóban forgó gyermekjogi jelentés, mi az, amit érdemes megosztani beszélgetésünk ezen pontján hallgatóinkkal.

0: 2025-ös jelentés is ugyanazzal a módszertannal készült, mint az előző évek módszertana. Ez pedig azt jelenti, hogy három területről gyűjtünk adatokat és információt. A 2025-ben elfogadott és hatályba lépett jogszabályokról és módosításokról, a 2025-ben publikált szakmai anyagok, statisztikai és információs forrásokat keressük meg, illetve kérjük ki az adott hatóságoktól, és az előző évben megjelent tudósítások, hírek vagy média megjelenések, amiket gyűjtünk. Igazából ez egy egész éven keresztül tartó kutató munkát jelent, tehát a konkrét munkát azt általában minden év januárjában kezdjük el, és olyan április-május körül fejezzük be, hiszen a gyereknapra május végére kell, hogy kijöjjön a maga a jelentés, de igazából egész évben gyűjtjük az információkat, az adatokat, kutatásokat, és erre alapozzuk a jelentést. Amiben egy kicsit más az idei, meg a tavalyi, és azt hiszem már az azt megelőző jelentés is, hogy azokban már a gyerekek hangja is megjelenik. 2023 óta bővült a jelentés azzal, hogy az alapítvány kiskorú kollégái is elmondják az egyes klaszterek kapcsán, hogy mit gondolnak azokról a fejezetekről, például a gyerekek elleni erőszakról, például az örökbefogadásról, például a szakellátásban élő gyerekekről, vagy az oktatás helyzetéről, vagy a gyerekek mentális egészségének helyzetéről az előző évre vonatkoztatva.
1: Kata, arra kérnélek, hogy a jelentésben szereplő kulcs témaköröket ismertessük, akár a teljesség igénye nélkül. Miért pont ezek a témakörök kerültek be a gyermekjogi jelentésbe, hogy épül fel maga a dokumentum, és mit érdemes tudni a hallgatónak beszélgetésünk ezen pontján erről a nagyon-nagyon fontos gyermekjogi dokumentumról?
0: Az ENSZ gyerekjogi egyezményét 1989. november 20-án fogadta el az ENSZ közgyűlése. Ez több szempontból is fontos. Egyrészt azóta november 20-a minden évben a gyerekjogok világnapja. Másrészt pedig azért fontos, mert az ENSZ gyerekjogi egyezményét Magyarország az első között ratifikálta és törvénnyel hirdette ki, igazából 1991-ben. Ezt csak azért hozom ide ezt a kérdést, mert a gyerekjogi jelentés, amiről most beszélünk, az tulajdonképpen egy éves állapotfelmérés arról, hogy Magyarország hogyan teljesíti az ENSZ gyerekjogi egyezményében vállalt kötelezettségeit, hiszen azzal, hogy aláírtuk, és már azóta a törvénykezésünkbe is beépült, azóta ezek a kötelezettségek számon kérhetők Magyarországgal szemben. Hiszen azzal, hogy ratifikálta Magyarország, azzal azt vállalta, hogy biztosítja az ENSZ gyerekjogi egyezményében szereplő jogokat minden gyerek számára. Mi pedig az éves jelentésekkel minden évben azt nézzük meg, hogy ezek a jogok a gyakorlatban mennyire érvényesülnek, és milyen változások történtek mondjuk az előző évhez képest.
1: És akkor most hozzuk egy kicsit közelebb a témát, hogy épül fel a jelentés. És még mindig Stáli Katát, a Hintalovon Alapítvány gyermekpszichológusát hallják.
0: Hogyha az a kérdés, hogy hogyan épül fel a jelentés, akkor arra tulajdonképpen az a válasz, hogy az ENSZ gyerekjogi egyezményének megfelelő klaszterek, szóval ezek a fejezetek, ezek a mi gyerekjogi jelentésünkben is megtalálhatók, jogonként halad végig a gyerekek helyzetén. Tulajdonképpen minden fejezetben beszámolunk a legfontosabb, ahhoz a fejezethez, vagyis az ahhoz a kategóriákhoz tartozó legfontosabb eseményekről, adatokról, statisztikákról, jogszabályi változásokról, és megjelenik egy szakmai értékelése. Például, hogyha a szakellátás helyzete fejezetet nézünk, akkor ebben mind benne van, meg van egy értékelése, hogy az előző évben mi történt pontosan ezen a területen, és ahol tudtuk, ott a gyerekek véleménye is, az alapítvány kiskorú kollégáinak a véleménye is megjelenik az egyes fejezetek végén. Talán azt is fontos elmondani, hogyha összehasonlítjuk az első gyerekjogi jelentéssel, ami 2016-os évre vonatkozott, tehát 2017-ben jelent meg, akkor az olyan 30 oldal körüli volt. Az idei 13 fejezettel 126 oldalas. Azt is szoktuk mondani, hogy ez természetesen nem az a dokumentum, amit így együltő helyében bárki végigolvas, hanem érdemes fejezetekre rákeresni, bizonyos problémákra rákeresni. Tulajdonképpen már tananyag része elég sok helyen.
1: Mennyire nehéz egyébként megragadni a gyermekjog különféle aspektusait és kérdéseit a szóban forgó jelentés által, illetve mentén? Mennyire nehéz objektív képet kapni?
0: évről évre azt látjuk, hogy egyre nehezebb pontos képet kapni arról, és egy pontos képet adni is arról, hogy milyen ma gyereknek lenni Magyarországon. Természetesen ez nem azért van, mert kevesebb a téma, vagy kevesebb a probléma, hanem inkább az a helyzet, hogy egyre nehezebb hiteles adatokhoz jutni. Pont ebben az évben, tehát ez a mondat, amit az előbb mondtam, hogy egyre nehezebb hiteles adatokhoz jutni, az egészen április 12-éig így is volt, hiszen most is az történt, hogy bekértük a megfelelő hatóságoktól és a megfelelő intézményektől azokat az adatokat, amik ahhoz kellenek, hogy minél pontosabb képet, vagy adatokon alapuló képet tudjunk mutatni a gyerekek helyzetéről. De a jelentés készítése idén egybeesett a választásokkal. Azért érdekes, és ezért is emelném ki, mert április 12-e után hirtelen nagyon sok, igazából az összes adatot megkaptuk, amit a korábbi években szinte egyáltalán nem, vagy nagyon szorványosan, vagy nem úgy kaptuk meg korábban az adatokat, ahogy azt mi kértük, és ez nagyon látványos volt az idei évben, hogy nagyon gyorsan, pár napon belül rengeteg adatot kaptunk, és tulajdonképpen teljes körű adatszolgáltatást. A jelentés egyik fontos megállapítása, hogy 2025-ben sok esetben nem valódi szakmai megoldások, hanem inkább szimbolikus intézkedések születtek. Tulajdonképpen ez nem csak a 2025-ös évre lehet ezt a mondatot vonatkoztatni, hanem azért az előző évre is jellemző volt, hogy inkább a gyerekvédelem kapcsán a látszat politizálás, és ugye a politikának a túlságosan hangossága volt a jellemző. Úgy általában a közéletben a gyerekvédelem szó nagyon sokszor került elő a 2025-ös évben, mint ahogy a 2024-es évben is, csak általában nem olyan kontextusban, hogy az lehet azzal összekötve, hogy mi minden a probléma, és ezért mit kell tenni, hanem inkább ilyen látszatintézkedésekkel próbálták meg ezt a területet is tematizálni.
1: A Pátria Rádió is gyakran foglalkozik olyan témákkal, amelyek érintik a gyermekek digitális jólétét, illetve a digitális jelenlétüket. Úgy is feltetném a kérdést, hogy miért kap kiemelt fókuszt ez a téma?
0: A jelentés kiemelt témája a digitális gyerekkor. Ez azt hiszem, hogy mindig fontos, és egyre fontosabb kiemelni, hogy nagyon sürgető helyzetben van nem csak a tech cégek, hanem minden állam, és azon belül pedig minden intézmény azzal kapcsolatban, hogy a gyerekek digitális tevékenységeivel, vagy azokkal a tényezőkkel, amik az ő digitális életükre hat, azokkal kell valamit kezdeni. A tavalyi évben rekordszámú, összesen 2515 bejelentés érkezett kiskorúakra káros online tartalmak miatt. Ezt azért emeltem ki ezt az adatot, mert ez a korábbi évben évekhez képest 1000-rel magasabb szám, ami jelzi a problémának a súlyosságát. A gyerekek egyre fiatalabb korban és egyre önállóban használják már az internetet, miközben minden tizedik gyerek automatikusan elfogadná, hogyha egy ismeretlen interneten őt megjelölné. Ugye ez azért egy fontos mondat, mert kevés tudatosság van a gyerekekben a saját eszközhasználatukkal kapcsolatban, hogyha bejelöli őket egy ismeretlen, akkor ez a minden tizedik gyerek, ez egy elég magas érték abban, hogy ők elfogadnák minden kritika nélkül, vagy minden gondolkodás nélkül az ő jelölésüket. Ami még kiemelendő a gyerekjogi jelentéssel kapcsolatban, az a gyerekvédelem területe. Egy év alatt több mint 21 000-rel nőtt a gyerekjóléti szolgálatokhoz érkező jelzések száma, emelkedett a bántalmazott gyerekek száma, ugye a bántalmazás alatt általában a fizikai bántalmazást, az érzelmi bántalmazást, a szexuális bántalmazást és az elhanyagolást értjük. Minden évben az elhanyagolt gyerekek száma kiugróan, kiemelkedően magas, körülbelül 40 000 körüli. Mindegyik bántalmazás típusban emelkedett a beérkező esetek száma. Különösen a szexuális bántalmazással kapcsolatban szembeötlő ez a szám emelkedett, ez az idei évben 34%. Itt természetesen ez a szám nem ezt jelenti, hogy valóban ilyen magas számmal növekedett, vagy ilyen nagy arányban növekedett a gyerekek sérelmére elkövetett szexuális bántalmazások száma. Ez azért ennél sokkal több mindent jelent. Jelentheti azt is, hogy az előző években a szexuális bántalmazás az egy kiemelt fókuszban volt, a média is egyre többet, vagyis hát nagyon sokat beszélt erről a kérdésről, nagyobb lett a figyelem ezen a területen, illetve a gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszerről is nagyon sokat beszéltünk az előző, illetve az azt megelőző évben, és az, hogy milyen kötelezettségei vannak azoknak, akik jelzőrendszeri tagok, különösen, hogyha egy szexuális bántalmazást tapasztalnak, és vele jelzési kötelezettségei érettségről sok szó volt, ezért valószínűleg a jelzési hajlandóság is megnövekedett azok körében, akiknek jelezniük kell, ilyenek például a védőnők, a pedagógusok, az óvodapedagógusok, vagy a házi orvosok.
1: A gyermekek mentális egészsége is fontos a Hintalovon gyermekjogi alapítvány számára, és remélem, hogy nem csak az alapítvány számára, hanem az egész társadalom számára is. Miért foglalkoztok ezzel kiemelt érdeklődéssel és figyelemmel?
0: A másik fontos kiemelt terület az a gyerekek egészsége, azon belül is a gyerekek mentális egészsége. 5 év alatt, tehát körülbelül a Covid óta 6-szorosára nőtt azoknak a gyerekeknek a száma, akik önsértés miatt fordulnak segítségért. Magyarországon a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítványt lehet felhívni, vagy cseten elérni, vagy e-mailen elérni egészen 24 éves korig, és nem csak a gyerekek kereshetik meg, hanem a hozzátartozóik is. Rekordszámú, évről évre egyre nagyobb számú hívást fogad a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítványa, és az ő adataikból dolgoztunk mi is, hiszen ők is kiadnak éves jelentést az ő működésükkel kapcsolatban. Nem csak az önsértés miatt a lelki segélyhez forduló gyerekek száma nő drasztikusan, hanem az öngyilkossági gondolatokkal kapcsolatos segélykérések száma is nagyon meredeken emelkedik. Fontos még talán kiemelni, hogy a magyar fiatalok dohányzásban és alkoholfogyasztásban továbbra is a legrosszabb helyen állnak a vizsgált országok között. Talán kiemelendő még az, hogy az oktatásban és az egészségügyben is tovább folytatódnak azok a problémák, amiket a korábbi évekről ismerünk. Így tovább nőtt a sajátos nevelési igényű gyerekek száma, tovább csökkent a gyerekorvosok száma, hogyha a 2016-os jelentést óta nézzük, akkor a házi gyerekorvosok számának a növelése, vagy a folyamatos csökkenése az tulajdonképpen egy megállíthatatlan tendencia. Nagyon úgy tűnik, hogy egyre jobban fogynak a szakemberek a rendszerből, és a házi gyerekorvosok száma, illetve a pszichiáterek száma az kiemelkedően fogy, tehát, hogy egyre kevesebben vannak, hiszen továbbra is nagyon egyenetlen a gyerekpszichiátria és az addiktológiai ellátások hozzáférhetősége. Hogyha össze kellene foglalni, akkor összességében azt lehetne mondani, hogy a jelentés egyik legfontosabb üzenete, hogy nem elszigetelt problémákról van szó, nem arról van szó, hogy az oktatásban, vagy az egészségügyben, vagy úgy általában a gyerekek mentális egészségében, vagy a digitális gyerekvédelem kapcsán vannak problémák, és ezek elszigetelt helyzetek, elszigetelt esetek, amivel van dolgunk, hanem ez egy rendszer szintű probléma, mivel a különböző területeknek a nehézségei igazából ugyanarra mutatnak rá, méghozzá arra, hogy a gyerekeket támogató rendszerek egyre nagyobb nyomás alatt működnek, a gyerekek szükségletei és jogai sok esetben nem kapnak megfelelő figyelmet, vagy egyáltalán nem kapnak figyelmet. És azt is ki kell emelni, hogy ha a gyerekekről beszélünk, és a gyerekek ügyéről, vagy a gyerekek helyzetéről, akkor nem lehet arról úgy beszélni, hogy ne beszélnénk a körülöttük lévő felnőttek helyzetéről, a körülöttük lévő felnőttek mentális egészségéről, vagy kapacitásairól, hiszen ezek szorosan összefüggnek.
1: A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány 2025-ös gyermekjogi jelentése egyszerre lesújtó és reményteli, hangsúlyozzák a jelentés szerzői. Az elmúlt percekben a szóban forgó gyermekjogi jelentésről beszélgettünk Stáli Kata gyermekpszichológussal. Beszélgetésünk első részét hallgathatták meg az imént. Jön egy zene, és a zeneszám után pedig a második epizódot hallgathatják meg. Ha tehetik, kérem, maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: Május végén látott napvilágot a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány jubileumi 10. gyermekjogi jelentése, amelyből kirajzolódik, hogy a gyermekvédelmi rendszer kapacitásai egyre kevésbé képesek kezelni a növekvő terheket. Legújabb jelentésük számos problémára hívja fel a figyelmet. Egyre több a veszélyeztetett, bántalmazott és elhanyagolt gyermek. A gyermekvédelmi rendszer súlyos szakemberhiánnyal működik, miközben folyamatosan romlik a gyermekek mentális egészsége. Olvasható a legfrissebb gyermekjogi jelentésben. Ugyan maga a jelentés magyarországi gyermekekre fókuszál, nekünk sem érdemes hátradőlnünk, a helyzet Szlovákiában is hasonló. Folytatjuk beszélgetésünket Stáli Kata pszichológussal, a Hintalovon Alapítvány munkatársával, természetesen a szóban forgó gyermekjogi jelentés beszélgetésünk témája. Interjúnk ezen pontján arra kértem a szóban forgó szakértőt, hogy reagáljon a jelentésben szereplő egyik mondatra, idézem, ha egyetlen mondatban kellene megfogalmazni 2025-öt, azt úgy tudnánk megtenni, ez volt az az év, amikor a magyar társadalom legszélesebb körben szembesült azzal, hogy nem bántalmazásokat látunk a rendszerben, hanem egy bántalmazó rendszer működését. Erre kértem Stáli Katát, hogy reagáljon.
1: Akkor beszélünk egy bántalmazó rendszerről, amikor egy rendszer, vagy például egy intézmény nem tesz meg mindent azért, vagy nem tesz meg elég dolgot azért, hogy ne történhessen meg bántalmazás, és amikor mégis megtörténik egy bántalmazás, akkor arra nem megfelelően reagál, vagy egyáltalán nem reagál sehogy, vagy részt vesz abban, hogy ez az ügy eltusolásra kerüljön, szóval, hogy ne derüljön ki, az fontosabb szempont lesz például annál, mint ami éppen a gyerek vagy a közösség érdeke. Akkor is bántalmazó rendszerről beszélünk, amikor a gyerekek nem mernek jelezni, vagy hogyha jeleznek, annak nem lesz következménye, amikor nem csak a gyerekek, de a felnőttek, a munkatársak nem mernek jelezni egy gyerek bántalmazást, mert azt gondolják, hogy akkor még ők kerülnek nagyobb bajba, vagy azért nem mernek jelezni, vagy nem jeleznek, mert korábbi jelzéseiknek sem lett semmilyen következménye. Tehát amikor úgy működik a rendszer, hogy nem segíti azt, hogy kiderüljenek ezek az esetek, vagy az eseteket követően megfelelő intézkedések történjenek, hanem inkább az eltusolás, vagy az elhallgatás, tehát hogy inkább ezeknek a kultúrája erősödik, akkor azért kimondhatjuk, hogy ez egy bántalmazó rendszer. Amikor nem elszigetelt egy-egy esetről beszélünk, hanem már a tendencia vélhető felfedezni egyes esetek között. Azért azt nagyon fontos kiemelni egy ilyen mondat kapcsán, hogy bántalmazó rendszer, hogy ez nem azt jelenti, hogy mindenki, aki gyerekvédelemben, vagy az oktatásban, vagy az egészségügyben dolgozik, bántalmazó. Ez egyáltalán nem így van, hanem nagyon sok elkötelezett és a gyerekek érdekét és jólétét maximálisan szem előtt tartó munkatárs dolgozik a gyerekvédelem különböző részein, vagy a gyerekek közül. Csak nagyon sok olyan helyzet van, amikor ezek az emberek, vagy azok az emberek, akik amúgy pedig bántalmazók, nem tudnak megfelelően jelzéseket tenni, vagy ők kerülnek nagyobb bajba, tehát erre értem azt, hogy bántalmazó a rendszer.
0: Kérlek, most nézzünk rá egy kicsit a konkrét számadatokra is. Hozzunk be olyan példákat, olyan számadatokat, amelyekkel jól tudjuk szemléltetni az esetleges problémákat, hiányokat és társadalmi nehézségeket. Kérlek, erről is szóljunk néhány szót.
1: Kiemelnék néhány számadatot a gyerekjogi jelentés legfontosabb megállapításai közül. Az egyik az a gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás vonatkozásában. Itt nagyon sok mindent ki lehet emelni. Az egyik az, hogy a jelzések, ami ugye a gyermekvédelmi észlelési jelzőrendszerhez beérkező jelzéseket jelenti. Szóval a jelzések, a veszélyeztetett gyerekek és a védelembe vett gyerekek száma jelentősen nőtt. Ez a mondat, ez az előző évi jelentésben és az azt megelőző jelentésben is ugyanígy hangzana. Ez lehet egyben egy pozitív és egy negatív mondat, valószínűleg mind a kettő egyszerre, mert az, hogy nő a jelzések száma, az azt jelenti, hogy egyre több bántalmazás kerül felismerésre és kerül a hatóságokhoz, vagy a gyermekvédelmi szolgáltatókhoz. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy ilyen nagyon nagy számban nő a bántalmazások száma, mind a kettőt jelenti. Nő az esetek száma, és nő a jelzési hajlandóság száma is. De az is fontos adat, hogy évről évre nő a bántalmazott és az elhanyagolt gyerekek száma is. A legnagyobb arányban a szexuális bántalmazásban érintett gyerekek száma, ez 2024-ben 33,8%-kal emelkedett. Egy korábbi kérdésre adott válaszomban ezt már kiemeltem, hogy ennek azért több oka van. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy ilyen drasztikusan és nagy számban emelkedik a konkrét szexuális bántalmazások aránya, illetve száma, hanem inkább azt jelenti, hogy nő az esetek száma, de egyben nő a jelzési hajlandóság száma is, hiszen 2024-ben jelzésekkel kapcsolatban, hogyha valaki jelzőrendszeri tagként elmulasztja jelezni például egy szexuális bántalmazást, ami kiemelt veszélyeztető oknak minősül, akkor egy 2024-es törvény kapcsán büntetőjogi felelősséggel is tartozik. Erről nagyon sokat beszéltünk a szakmában 2024-ben és 2025-ben, valószínűleg ez is okozza azt, hogy nő a jelzések száma.
0: Azokon túl, amiket egyébként az imént is felsoroltál, mire lenne még érdemes felhívni a társadalom figyelmét, a hallgatóság figyelmét? Mi az, ami égetően fontos, és amit érdemes lenne megemlíteni interjúnk ezen pontján?
1: Ami talán még fontos, hogy a kegyelmi ügy óta kiemelt figyelmet kapnak a szakellátásban élő gyerekek bántalmazásának az esetei, tehát 2024 óta azért a médiában, hogyha az a szó elhangzik, hogy gyermekbántalmazás vagy gyermekvédelem, akkor nagyon sok esetben egy szakellátásban élő gyerek helyzete kerül bemutatásra. A szakellátásban élő gyerekek ugye azok a gyerekek, akik a családjuktól távol élnek, nem jelenti azt, hogy nekik nem élnek a szüleik. A szakellátásban élő gyerekek nagyon nagy részének élnek a szüleik. Ők körülbelül Magyarországon ma 21-22 ezer gyerek él szakellátásban. Ez azt jelenti, hogy gyermekotthonban, lakásotthonban, vagy nevelőszülőknél. Az adatok alapján, hogyha ez 2025-re vonatkozó adatok alapján, a bántalmazásoknak körülbelül az egyharmada a szakellátásokban felnőttől érkezik a gyerekek felé, és körülbelül a kétharmada kortárs bántalmazás. Ez azért fontos kihangsúlyozni, mert hogyha a híreket nézzük, vagy a média egyes tartalmai, azok szinte kizárólag a felnőttek által a gyerekek sérelmére elkövetett bántalmazásokról beszélnek, és miközben az adatok azt mutatják, hogy az az eseteknek az egyharmada, és nagyon kevés szó esik a kortárs bántalmazásról, ami a szakellátásban élő gyerekeket illeti, pedig nagyon fontos lenne azokról is sokkal többet beszélni, és sokkal inkább előtérbe helyezni ezt a problémát. Azt gondolom, azt is fontos kiemelni, hogy a szakellátásban élő gyerekekre vonatkozó jelzéseknek a legnagyobb része ez a fizikai bántalmazásról szól. Ezt érdekes összehasonlítani, hogy a szakellátásban érkező gyerekekkel kapcsolatban milyen bántalmazásokról beszélünk a legtöbbet. Ugye az előbb azt mondtam, hogy a fizikai bántalmazásról érkezik a legtöbb jelzés, míg minden más gyerekkel kapcsolatban, akik nem szakellátásban élnek, az érzelmi bántalmazás és az elhanyagolás is egy olyan bántalmazási típus, amiről sokat beszélünk, vagy sok adat érkezik. Ez igazából jól mutatja, hogy a szakellátási intézményben élő gyerekek esetén sokkal kevesebb figyelem irányul a gyerekek érzelmi szükségleteire, és az elhanyagolásuk is eléggé látenciában marad. Tehát úgy tűnik, mintha szakellátásban élő gyerekek kapcsán csak fizikai bántalmazás történne. Ez nyilvánvalóan nem így van, csak az, hogy őket érzelmileg bántalmazzák, vagy esetleg elhanyagolják, az sokkal kevésbé, úgy tűnik, hogy ez kevésbé számít egy olyan problémának, amiről kell beszélni, vagy amiről kell adatokat gyűjteni. Azt talán az előbb mondtam, hogy mennyi a szakellátásban élő gyerekek száma. Igen, az 21 ezer alatt, összesen 20.843 fő. Ez nagyon rég volt ilyen kevés, mert korábban mindig 23 ezer, 24 ezer, néhány évvel 23 ezer, 24 ezer gyerekről beszélünk, hogy ennyi gyerek él szakellátásban, de ezt nem, ez a szám, hogy most 21 ezer fő alatti a számuk nem jelenti az, hogy valami javulás várható, tehát kevesebb gyereket emelnek ki és szakítanak el a családjától. Ez igazából összességében azt jelenti, hogy a népesség száma csökken, a gyerekek száma is drasztikusan csökken Magyarországon, és ez a szám így a szakellátásban élő gyerekekre is igaz. Tehát 10 000 azonos korúra jutó arányuk változatlan marad a csökkenő gyereklétszám miatt. Az előbb mondtam, hogy a szakellátásban élő gyerekek közül sokan élnek nevelőszülőnél, 2025-ben azonban 163 fővel kevesebben voltak, mint egy évvel korábban, azok, akik nevelőszülőnél élnek. A speciális nevelőszülők száma 7 fő volt, soha nem voltak még ilyen kevesen, és ennek is köszönhető az, hogy 301 fő speciális szükségletű gyerek közül, kettős szükségletű gyerek közül pedig senki nem nevelkedett nevelőszülőnél. Mindez, amit az előbb elmondtam, igazából azt jelenti, hogy az, hogy a nevelőszülők létszáma annyira kevés, évek óta nagyon csökken a létszámuk, az azért nagyon elkeserítő, mert még azok a gyerekek se jutnak nevelőszülőhöz, akiknek nincsen speciális szükséglete, vagy különleges szükséglete, vagy esetleg kettős szükséglete, ők egyáltalán nem jutnak nevelőszülői ellátáshoz, hanem csak intézményi ellátáshoz, miközben nekik még inkább szükségük lenne az egyéni figyelemre. Magyarországon eléggé régóta van az törvénybe foglalva, hogy 12 év alatti gyerekek nem kerülhetnek csak nevelőszülőkhöz, tehát 12 év alatti gyerekek csak nevelőszülőkhöz kerülnek, tehát minél inkább olyan közegbe, ami a családhoz hasonló közös közeg, és nem kerülhetnek intézetbe. Ez sajnos nagyon régóta nem így van, már akkor sem sikerült teljesíteni ezt a törvényi kötelezettséget, amikor ezt törvénybe iktatták. Nagyon sok gyerekkel ma is nevelőszülőnél.
0: Továbbá égető probléma a szakember hiány is, erről is értekeztek egyébként a gyermekjogi jelentésben. Aki nem ismeri a pontos szöveget, érdemes lenne ráirányítani figyelmüket arra, hogy milyen problémák vannak még a társadalmon belül, amelyek közvetve érintik a gyermekeket és a gyermekek jogait. Lássuk csak a szakember hiány kérdését. És még mielőtt válaszolnál, én emlékeztetném hallgatóinkat, hogy a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány munkatársával, Stáli Kata gyermekpszichológussal beszélgetünk.
1: A szakember hiányról kell még ennek az ágazatnak kapcsán beszélni. Az egész szakellátásban nagyon jelentős a szakember hiány. Az engedélyezett munkaköröknek csak nem minden tizedik álláshelye betöltetlen, ami az álláshelyek 20%-os növekedését jelenti. Azt is ki kell mondani, hogy a rendszerben dolgozó szakemberek túlterheltek. 2025-ben több olyan megye is volt, ahol a szakemberek átlagosan több száz túlórával rendelkeztek. Még egy fontos adat, a hazagondozások aránya, az ugye azt jelenti, hogy a gyermekvédelmi szakellátásba hogyan tudnak és milyen arányban tudnak hazamenni a gyerekek. Ez a szám, ez 5%-os volt a tavalyi évben, vagyis a szakellátásban élő gyerekeknek csupán 5%-a volt az, aki a szakellátásból vissza tudott térni a családjához. A következő, amit kiemelnék, az talán az örökbefogadás klasztere. Az örökbefogadni szándékozók száma drasztikusan csökkent 2021 óta. Míg 5 évvel ezelőtt átlagosan 2 örökbefogadni szándékozó jutott egy örökbefogadható gyerekre, most, illetve 2025-ben körülbelül 1000-rel több nyilvántartott örökbefogadható gyerekek száma, mint az örökbefogadni szándékozóké. Ez valószínűleg jelentősen összefügg az egyedülállók örökbefogadásának korlátozásával. Hiszen mielőtt ezt a szigorítást bevezették, körülbelül minden tizedik várakozó egyedülálló volt. Számuk 2025-ben a 100-at sem éri el. Fontos kiemelni azt hiszem a demográfiát, a születések számát. 2025-ben 72.000 gyerek jött világra, 5.511 fővel kevesebb, mint az előző évben. Nagyon fontos a gyerekek mentális és fizikai egészsége, ez a tavalyi, illetve a tavaly előtti éves gyerekjogi jelentésben is egy kiemelt terület volt. A kék vonal a gyermekkrízis alapítványnak vesszük alapul a minden évben megjelenő éves jelentését, illetve más forrásokra is támaszkodunk. Nagyon jól mutatják, és a számokkal is alátámasztva mutatják, hogy milyen nagy gond van a gyerekek mentális egészségével, ez egyre súlyosabb problémát jelent. 5 év alatt meghatszorozódott, a segélyvonalat önsértés vagy önagresszió miatt felkereső gyerekek száma, de az öngyilkossági gondolatok emelkedésének száma is aggasztó. 2024-ben átlagosan naponta 5 esetnél jelentkezett, 2025-ben már 7 esetben, tehát 2024-ben átlagosan naponta 5-ször, 25-ben pedig már 7-szer telefonáltak, vagy cseteltek, vagy e-mailen kerestek kapcsolatot azok a gyerekek a kékvonal alapítvány önkénteseivel, akik öngyilkossági gondolatokkal keresték meg őket. Ami még talán kiemelendő, az intézményrendszer. úgy értem, hogy az oktatás, vagy az egészségügyre, ha gondolunk. Az oktatásban továbbra is nagyon meghatározó az esenis gyerekek számának rohamos növekedése. Számuk 6000 fővel nőtt a korábbi évekhez képest. Akkor a házi gyerekorvosok számát emelném ki, ami tovább csökkent. 2025 végéig 784 tartósan betöltetlen házi orvosi körzetet tartottak nyilván. Továbbra is csak 8 vármegyében és a fővárosban van elérhető pszichiátriai fekvőbeteg ellátás. Kiemelt terület lehetne az iskolaőrök helyzete. Volt egy idő, 2021-ben nagyon sokat beszéltünk az iskolaőrökről, kifejezetten az iskolai bullying helyzeteknek a megoldása kapcsán. Az alapítvány és sok más civil szervezet vagy más kutató műhely is felemelte akkor a hangját annak kapcsán, hogy azért az iskolaőrök nem fogják megoldani a kortárs bántalmazás helyzetét, hiszen arra sokkal komplexebb válaszok kellenének. Most a kutatásunkban, vagy most a jelentésünkben is írunk az iskolaőrökről, akik kényszerintézkedésekkel reagálhatnak bármilyen felmerülő problémára, ami az iskolában vannak. És hát erre próbáltam utalni azzal, hogy 2021-ben több szervezet is felemelte a hangját azzal kapcsolatban, hogy kényszerintézkedéseket az iskolában. Vannak azok a helyzetek, vagy vannak azok az esetek, amikor erre kell, hogy sor kerüljön, de ezek nem állítható az, hogy az iskolai bántalmazás vagy a gyerekek agressziója megszüntethető kényszerintézkedéssel, inkább rendszer szintű változtatásokra van szükség annak érdekében, hogy az iskolai bántalmazás megszűnjön. Például iskolai szociális segítőkre, sokkal többre, iskolapszichológusokra, a tanároknak új módszertani eszközökre, és a intézményi elköteleződésre azzal, hogy az erőszak nem megengedett az iskolán belül.
0: Beszélgetésünk ezen pontján arra volnék még kíváncsi, hogy milyennek értékeled az elmúlt évet egy gyermekjogi szervezet, nevezetesen a Hintalovon Alapítvány munkatársaként. A jelentés mennyiben követi, illetve kopírozza a te szakmai megéléseidet és megítéléseidet? Mit látsz te, mit láttál te, és mit mutat maga a jelentés? Én pedig még jelezném hallgatóink irányába, hogy lesz még erről a témáról szó a jövőben itt nálunk a Pátria Rádióban, és még emlékeztetőül azt is elmondanám, hogy még mindig Stálikat, a gyermekpszichológussal beszélgetünk.
1: Ezt a rádióinterjút 2026. júniusában csináljuk, úgyhogy ha az a kérdés, hogy mi jut eszembe az elmúlt egy évről, és ezt a mostani júniust veszem alapul, akkor legelőször nem is a gyerekjogi jelentésünk jut eszembe, hanem az, amiről azt hiszem két héttel ezelőtt posztoltunk az alapítvány Facebook oldalán, az pedig az volt, hogy Gyurkó Szilvi a Forbes listájára került fel. Gyurkó Szilvi ugye az, aki a Hintalovon Gyerekjogi Alapítványt alapította még 2016-ban, tehát idén 10 éves az alapítvány, és most 2026-ban pedig a Forbes listájára került fel, mint a 6. legbefolyásosabb magyar nő. Most már ő a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a Szociális és Családügyi Minisztériumban, és ezt csak azért tartom fontosnak kiemelni, mert pontosan egy évvel ezelőtt, 2025 májusának végén az alapítvány felkerült a szuverenitás védelmi hivatal listájára. És hogyha ezt a két listát nézzük, a szuverenitás védelmi hivatal listáját és a Forbes listáját, akkor tulajdonképpen ez a két lista eltérő üzenetet hordoz. Tavaly még nagyon sokan és sokat aggódtunk azon, hogy egyetlen lehet-e folytatni a Hintalovonnak a munkáját. Ma pedig egy másik listán éppen ezt a munkát értékelik, kifejezetten Gyurkó Szilvit, de hát mert ő az alapítója az a Hintalovonnak, ezért az egész Hintalovon munkásságát is valamennyire elismerik. Ez a két lista tehát nagyon-nagyon-nagyon mást üzen. Az egyik, a 2025-ös azt sugallja, hogy a munkánk az gyanús, vagy problémás, vagy esetleg még veszélyes is lehet. Ez a mostani meg azt üzeni, hogy ez a munka az, ami igazából értéket teremt. Ebből csak azt emelném ki, hogy igazából nem a munka lett értékesebb, amit végzünk, vagy fontosabb ettől az elismeréstől, amit most Szilvi kapott, hanem éppen fordítva. Ez az elismerés mutatja meg azt, hogy mennyi érték volt abban a munkában, amit Szilvi és a Hintalovon az elmúlt 10 évben végzett. Most ez csak egy kis kitérő volt arra kérdésre, hogy mi jut eszembe az elmúlt egy évről, hogyha a gyerekjogi jelentésről is, a gyerekjogi jelentés összefüggésében beszélünk az elmúlt egy évről, akkor én a gyerekjogi tanácsadásokat emelném ki, én is részt veszek, mint pszichológus a jogász kollégámmal, vagy a jogász kollégáimmal a gyerekjogi tanácsadás programunkban, ami azt jelenti, hogy bárki fordulhat az alapítványhoz, hogyha gyerekjogokkal kapcsolatos problémája van, és akkor mindig egy jogász és egy pszichológus áll rendelkezésére. Általában ezeket online végezzük, de előfordul a személyes tanácsadás is. És hogy ezeken a tanácsadásokon egyre sűrűbben tapasztaltam azt, hogy az SNI is, tehát a sajátos nevelési gyerekekről van szó, a vállás és kapcsolattartással összefüggő gyerekjogi kérdésekben egyre többször fordulnak hozzánk, illetve azt is, hogy a szakemberek is megkeresnek bennünket fogadóórán, és egyre túlterheltebbek. Szerintem tavaly is ugyanezt mondtuk, vagy akár tavaly előtt is, hogy nagyon érezhető az, hogy a rendszerben nagyon sokan úgy dolgoznak, hogy az erejükön felül van, hogy a kiégés határán vannak, és nagyon sokkal-sokkal többet vállalnak, mint ami amúgy számukra megfelelő lenne. Ugye ezeket a gyerekjogi jelentés is nagyon szépen hozza ezeket a számokat, hogy mennyire növekszik az a sajátos nevelési igényű gyerekek száma. Én azt hiszem, a 2025-ös évben tartottam a legtöbb olyan képzést az óvodapedagógusok számára, ami erről a témáról szólt, mert nagyon az óvodapedagógusok nagy része, akikkel én találkoztam, szeretne igazán jó munkát végezni a sajátos nevelési igényű gyerekekkel kapcsolatban, szeretné az integrációjukat segíteni, és nem csak ezeknek a gyerekeknek az életét könnyebbé tenni, de a közösség életét is könnyebbé és gördülékenyebbé tenni, és ehhez szeretne minél többet tudni erről, és hogy milyen eszközöket vethet be azért, hogy minden napjuk nyugalmasabb és jobb legyen. Szóval én azt hiszem, nem a hozzáállással van baj, hanem azzal, hogy nem kapnak elegendő segítséget ahhoz, hogy hogyan lehet jól integrálni, vagy hogyan lehet segíteni a sajátos nevelési igényű gyerekeknek a beilleszkedését és a mindennapjait. Szóval, hogy tavaly tartottam a legtöbb ilyen képzést, és ezzel összefüggésben nem csak óvodapedagógusoknak, hanem a szülőknek is. Szóval nem is tudom megszámolni, hogy hány olyan szülői értekezleten vettem részt, ami erről a témáról szólt, főleg a általános iskola alsó tagozatos és óvodába járó gyerekek kapcsán. Szóval ez a téma érezhetően nagyon-nagyon kiemelkedik, és ez a gyerekjogi jelentésben is egy fontos terület. A gyerekjogi jelentésben a gyerekek mentális egészsége is egy nagyon kiemelt terület, azt az én munkámban is szintén főleg a tanácsadáson tapasztalom meg legközvetlenebbül, ahol gyerekkorúak is érkeznek hozzánk. Érzelmi bántalmazás, fizikai bántalmazás, elhanyagolás, vagy esetleg gyermekotthonban élő gyerekként az utak keresése, vagy az utógondozás kapcsán keresnek meg bennünket sokan, és ők azért arról nagyon részletesen szoktak beszámolni, hogy milyen problémáik vannak, és arra milyen segítséget kaptak, akár a családjuktól, akár a körülöttük lévő felnőttektől. Ezek jutnak eszembe erről a kérdésről.
0: Megjelent a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány 10. évi gyermekjogi jelentése az elmúlt közel fél órában. Erről a jelentés beszélgettünk Stáli Kata gyermekpszichológussal, a Szóban Forgó Alapítvány munkatársával.

0: 11 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Önök még mindig a Pátria Rádió menetrendszerű magazin műsorát hallják 2026. június 25-én délelőtt. Milyen az a nyár, amelyben jó gyermeknek lenni? Erre a kérdésre keressük a választ magazin műsorunk záró órájában. Jöjjön egy kis részlet ankétunkból. Kovács Gubik Réka pszichológust hallják.
2: Pszichológusként nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mitől lesz jó egy gyerekkor. Ez így nyilván foglalkoztat a saját gyerekeim kapcsán, de a munkám miatt is, és azt hiszem, hogy nincs olyan, hogy tökéletes gyerekkor, de vannak nagyon fontos alapélmények. Például ilyen a biztonság, hogy legyen valaki, akihez vissza lehet térni, például akár a szüleink, vagy a nagyszüleink, vagy a testvéreink, akár a nyári szünetre gondolva. A másik pedig a szabadság, hogy legyen egy olyan tér, aminek van saját ritmusa, ahol megjelenhet a saját kíváncsiságunk, és a harmadik a jelenlét. Biztonság, szabadság és a jelenlét az a három tartó pillér, ami elengedhetetlen egy jó gyerekkornak.
1: Hamarosan jövök a tartalommal, előtte azonban hírekkel szolgálunk, a továbbiakban is a szó Kis Balázsé.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: Robert Fico Gdanskba utazott az Ukrajna háború utáni újjáépítéséről szóló konferenciára. A házelnök segítséget ajánlott fel a venezuelai földrengést elszenvedők számára. Újabb forró napunk van, a hőmérők 31 és 36 fok közötti értékeket mutatnak. Jönnek a részletek. Juraj Blanár külügyminiszter őszinte részvétét fejezte ki a két venezuelai földrengés áldozatainak, családjainak és hozzátartozóinak. Richard Rasi házelnök pedig jelezte, hogy Szlovákia kész segítséget nyújtani a dél-amerikai országnak. Venezuelát helyi idő szerint szerda este két heves, egy 7,2 és egy 7,5 erősségű földrengés rázta meg. A hatóságok eddig legalább 32 halottat és 700 sérültet tartanak nyilván. Az Amerikai Földtani Intézet becslése szerint az áldozatok száma 10 000 és 100 000 között is alakulhat, és hatalmas anyagi károkat is feltételez. Delcy Rodriguez, ideiglenes venezuelai elnök, szükségállapot hirdetett az országban. Robert Fico miniszterelnök ma a lengyelországi Gdanskba utazott, ahol részt vesz az Ukrajna újjáépítésével foglalkozó nemzetközi konferencián. A gdanszki rendezvény az Ukrajna háború utáni újjáépítését célzó nemzetközi segélyek és beruházások koordinálásának fő nemzetközi fóruma, amelyet most első alkalommal rendeznek meg Lengyelországban. Az eseményt Lengyelország és Ukrajna kormánya szervezi, azzal a céllal, hogy pénzügyi és politikai támogatást mozgósítson Ukrajna háború utáni rekonstrukciójához. Az ukrán delegációt az eredetileg bejelentett Volodymyr Zelenszkij elnök helyett Julija Svirigyenko miniszterelnök helyettes vezeti. A maximális óvatosság és a saját erők túlbecsülésének elkerülése a legfontosabb alapszabályok közé tartozik, amelyeket be kell tartani a vízparti tartózkodás során. Erre hívta fel a figyelmet a rendőrség, amely a vízfelületeken történt több tragikus eset után közzétette a vízi viselkedés alapelveit. Amint azt a közösségi oldalon közölték, a nyílt vízfelületeken leselkedő veszélyek gyakran nem láthatók első pillantásra. A rendőrség ezért azt tanácsolja, hogy ne ugorjunk ismeretlen vízbe. A fürdőzőknek a víz hőmérsékletének hirtelen változásából adódó kockázatokat sem szabad alábecsülniük, mivel ez sokkot okozhat a szervezet számára. Tavaly 3%-kal 12,2 millióra nőtt a szlovákiai lakosok vendégéjszakával járó utazásainak száma az előző évhez képest. Ez a szám azonban több mint 12%-kal elmaradt a világjárvány előtti 2019-es rekordévtől. A múlt évi üdülési és üzleti célú utazásokra vonatkozó információkat a statisztikai hivatal tette közzé a honlapján. A statisztikusok szerint továbbra is a pihenés és a rekreáció az utazások fő oka. A szlovákiai lakosok tavaly közel 6,9 millió belföldi magánutat és 4,6 millió külföldi utat tettek meg. Teherán bűnrészességgel vádolta meg a NATO-t az Irán elleni amerikai-izraeli háborúban, miután a szövetség főtitkára Mark Rutte az Egyesült Államok konfliktusban nyújtott támogatásáról beszélt. Donald Trump amerikai elnök szerdán bírálta a szövetségeseket, amiért nem támogatták a háborút, és azt állította, hogy csalódást okoztak neki. Mark Rutte NATO főtitkár erre reagálva kijelentette, hogy az olaszországi bázisokról amerikai repülőgépek százai szálltak fel. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
4: A labdarúgó VB csoportkörének zárófordulójában Svájc-Kanada 2-1, Bosznia-Katar 3-1, Marokkó-Haiti 4-2, Brazília-Skócia 3-0, Mexikó-Csehország szintén 3-0 és Dél-Afrika-Dél-Korea 1-0. Svájc-Kanada, Brazília, Marokkó, Mexikó, Bosznia és Dél-Afrika jutott a 32 közé. Martin Dubravka, a szlovák labdarúgó válogatott kapusa, a Premier League-ben szereplő Tottenham együttesébe igazolt.
0: Időjárás.
3: Felhőtlen égboltra, szikrázó napsütésre és rendkívüli melegre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul, északon 29 fok körül. A szél gyenge marad, nyugaton és keleten helyenként északi légmozgás kísérheti, legfeljebb 20 km per órás széllökésekkel. A délnyugati és déli járásokban másodfokú hőségriadó van érvényben. Holnap is folytatódik a kánikula, a hétvégén pedig akár 39-40 fokot is mérhetünk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: A D1-es autópályán Nagyszombat előtt a Trencsén felől vezető oldalon az 57-es kilométer szelvénynél egy személyautó útkarban tartó járműnek ütközött. A helyszínen a belső baloldali forgalmi sáv blokkolva van, a torlódásban a várakozási idő már elérte a 40 percet. Nyitrán is baleset történt a Stúr utca és a Wilson rakpart kereszteződésében, a Mlini bevásárlóközpontnál egy autó kerékpárost gázolt. Az Aranyosmarót út felől érkezőknek a helyszínelés miatt 15 perces késéssel kell számolniuk. Radar méri a sebességet Soroskő előtt Rozsnyó irányából. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: magazin műsorunk harmadik órájában is érdemes lesz figyelni és fülelni. 4:12 után egy olyan ankétunkat közvetítjük, melyben a közélet jeles szereplői szólalnak meg a gyerekkori nyári élményeikkel kapcsolatban. Többek közt megszólal egy gyermekpszichológus, egy író és egy filmrendező is. 4:12 után megtudhatják, hogy kikről van szó, előtte azonban jöjjön egy kis ízelítő. A továbbiakban Kovács Gubik Réka gyermekpszichológust hallják.
1: Pszichológusként nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mitől lesz jó egy gyerekkor. Ez így nyilván foglalkoztat a saját gyerekeim kapcsán, de a munkám miatt is. És azt hiszem, hogy nincs olyan, hogy tökéletes gyerekkor, de vannak nagyon fontos alapélmények. Például ilyen a biztonság, hogy legyen valaki, akihez vissza lehet térni, például akár a szüleink, vagy a nagyszüleink, vagy a testvéreink, akár a nyári szünetre gondolva. A másik pedig a szabadság, hogy legyen egy olyan tér, aminek van saját ritmusa, ahol megjelenhet a saját kíváncsiságunk. És a harmadik a jelenlét. Biztonság, szabadság és a jelenlét az a három tartó pillér, ami elengedhetetlen egy jó gyerekkornak.
0: Ahogy már említettem, nyári ankétunkat közvetítjük 4:12 után. Ahogy Radnóti Miklós is kérdezi, mikor múlik el a gyermekkor, s mikor az ifjúság, s az élet észre se venni. Az iménti gondolatok is inspirálták ankétunkat. Ha tehetik, kérem, maradjanak velünk a következőkben is, és még hadd mondjam el, hogy 11:30 után egy lapszemlét is tartunk, tehát érdemes lesz magazin műsorunk végéig velünk maradni. A hangmester Vasi S. Olivia nevében is kellemes, tartalmas és egyben üdítő nyári délelőttöt kívánok!

0: Milyen az a nyár, amelyben jó gyermeknek lenni? A gyermekkorok nyarának van egy saját ritmusa. Későn sötétedik, messze az este, és minden nap egy kicsit végtelennek tűnik. Milyen az a nyár, amelyben igazán jó gyermeknek lenni? Erről szól a következő összeállítás is. Ankétunkban a közélet három jeles szereplője szólal meg. Elsőként Bartolos Tóth Ivett a közgazdász, másodikként Kovács Gubik Réka iskolapszichológus, és harmadikként Kempf Márta Anna filmrendező válaszol, és most pedig jöjjenek sorba a válaszadók. Nyári ankétunk első megszólalója Bartolos Tóth Iveta, író, közgazdász.
1: Nos, hogy milyen is szerintem egy ideális nyár, egy olyan nyár, amelyben jó gyereknek lenni. Mindenképpen olyan két hónap, amelyben tere van a pihenésnek, talán a semmittevésnek is, de nem az határozza meg az egész két hónapos időszakot. Azt gondolom, hogy a mai gyerekek nagyon feszített tempóban kell, hogy teljesítsenek, nagyon nagyok az elvárások velük szemben, az iskolai aktivitások szintén sok idejüket felemésztik, és ezt ki kell pihenni. Tehát a nyáron igenis lehet órákig az ágyban maradni napközben, lehet a medence partján feküdni, lehet csak tévézni, és mivel mai gyerekekről beszélünk, azt gondolom, hogy lehet mobilozni, internetezni is, amitől nem tudunk eltekinteni, mert hogy a mai fiatalok számára ez a kapcsolataik fenntartásának az egyik eszköze, és mindenképpen szeretnek az online térben is jelen lenni, és nagyon sokat. Talán itt lép be a szülői szerepünk ebbe az ideális nyárba, hogy próbáljunk neki egy kicsit kereteket adni. Én azt gondolom, hogy akár ennek az online térnek is kell, hogy legyen egy kerete. Én szülőként szeretném, hogyha a gyermekem is, főleg még a kisebbikről beszélek, mert hogy a nagyobbik már felnőtt, olvasna is, legalább egy vagy két könyvet elolvasna a nyár folyamán. Lesznek feladatok, amelyeket el kell otthon látnia, hogyha egyedül lesz otthon, mert hogy ezek szintén valahol egy keretrendszerhez tartoznak. És szerintem az ideális nyárnak vannak még olyan dolgai, apróságok, amelyeket én bakancslistás dolgoknak tartok, például a görögdínyevés, a főtt kukoricaevés, a strandolás, és természetesen családi kirándulás is. Lehet akár egy sátorozás, lehet akár barátokkal, közös bulizás, kedden a sátorban aludni, hullócsillagokat nézni, amit én nagyon szerettem gyerekkoromban, és hát kirándulni, felfedezni a világot egy kicsit. Szerettem azokat a nyarakat, amikor akár táborba mentem, ez nem volt sok alkalom, a három alkalommal voltam táborban, jó barátságokat kötöttem ott, én egy aktív ember voltam, egy ilyen társasági ember, tehát nagyon szerettem ezeket a közösségi lehetőségeket, szerettem táborba menni, szerettem kirándulni, de szerettem, és ezek a kedvenc emlékeim gyermekkoromból, amikor mi még kötetlenül kimehettünk a Kisdunához fürödni, vagy kimehettünk a nyárasdi termálfürdőbe fürödni. Az anyukám készített nekünk elemózsiát, bepakoltuk a táskánkba, és kimentünk a Kisduna partjára, ahol egyébként rengeteg család volt, és kint töltötték a hétvégéket a vízparton. Megtanultunk úszni, kint voltunk a szabadba. Nekem ezek nagyon kellemes emlékek, amik viszont a legkellemesebbek is, a legjobb visszaidézni őket, azok a sátorozások, amikor kimentünk 2-3 napra több család, baráti család, rokonok a Kisduna partjára, vagy a Halastó partjára sátrakkal, az apukák horgáztak éjjel-nappal, éjjelre is kimentek a

0: Dunára horgászni, mi gyerekek a sátorban voltunk, volt, hogy a kutyát is kivittük magunkkal, az anyukák pedig vagy ott maradtak velünk, vagy olyan is volt, hogy éjszakára visszamentek a faluba, és akkor reggelivel jöttek vissza, hozták nekünk a finomságokat, hogy legyen mit ennünk. Ennek ellenére a legfinomabb falatok, amelyeket így visszaidézek ezekről a nyarakról, azok voltak, amikor felkeltünk kora reggel, a sátorban természetesen, az apukáink még kint voltak a vízen és horgáztak, az anyukák még nem érkeztek meg a reggelivel, mi meg nagyon éhesek voltunk, és akkor kigyalogoltunk a kukoricaföldig, szedtünk le pár kukoricát, és azt megsütöttük magunknak a parázson, és ezt tettük. Szerintem ez egy olyan élmény és olyan íz, amit nem tudok és nem is szeretnék elfelejteni. Nagyon jó ezeket a nyarakat visszaidézni. Nekem ez jelentette a szabadságot. Tekerni a nagykerekű orosz biciklit, kimenni a Dunapartra, találkozni a barátokkal, a családdal együtt lenni, és az elmúlt hetekben pont végigjártam ezeket a helyszíneket, ahol időt töltöttünk így sátorozások alkalmával és a családdal, és megfogalmazódott bennem, hogy mennyire jó lenne ezeket az élményeket újraélni a gyerekeinkkel, úgyhogy bízom benne, hogy ebben a nyárban, vagy ennek a nyárnak a hónapjaiban akár ilyen közös élményeink is lehetnek a gyerekeinkkel.
1: A következőkben Kovács Gubi Kréka iskolapszichológust hallják.
2: Már nyakunkon a nyári szünet, és ilyenkor valahogy, mintha mindenki egy kicsit más lelki állapotba kerülne, mint hogyha jobban megengednénk magunknak azt, hogy a pihenésen legyen a hangsúly, a kikapcsolódáson, arról, hogy lassítsunk, vagy hogy egy kicsit kiszálljunk abból az állandó működésből, amit az év nagy részében csinálunk, ami körülvesz bennünket, ami állandóan lefoglal minket, meg a gondolatainkat is persze. Hát ezzel nincsenek másképp a gyerekek se, és bevallom, picit azért irigylem tőlük ezt a hosszú szünidőt, de természetesen mindennek megvan a maga ideje, szóval ezen mi már felnőttek túl vagyunk. De hogyha egy kicsit nosztalgiával gondolunk vissza a saját élményeinkre, a saját gyerekkorunkra, biztos mindenki tudna felsorolni egy csomó mindent, amire kellemes visszaemlékezni. És lehet, hogy a legtöbbőtök egyetértene velem azzal, hogy inkább hangulatokra, illatokra, érzésekre könnyebb picit visszaemlékezni. Például ilyen nekem a frissen learatott búzának az illata, vagy akár az esti bújócskák, amik belenyúltak az éjszakában, vagy ez az érzés, hogy még egyszer kint maradhattunk, még egy kicsit annak a szabadságnak az érzése. De eszembe jutott egy nagyon egyszerű emlék is. A szüleim azok zoknigyárban dolgoztak, és mi ott voltunk így a többi gyerekkel, akiknek a szülei szintén ott dolgoztak, és azzal szórakoztunk szinte egész nyáron, hogy a zokniknak a levágott maradékait így csomózgattuk össze, és abból lett egy hatalmas gombolyag, és szinte egész nyáron ezt csináltuk, és ma belegondolva semmi különös nem volt benne, csak ott ültünk egy ilyen raktárban, ott kötögettük ezeket a kis maradékokat, de nekünk ez óriási élmény volt. Ott együtt voltunk, persze volt közben mindenféle dinnyelvés, meg bicózás, meg hát minden, amit így el tudnak képzelni, és mégis ez volt az egyik legszórakoztatóbb dolog, amit csinálhattunk. Ez nagyon megmaradt ilyen kellemes emlékként. És azt hiszem, hogy ez szépen meg is mutat valamit a gyerekkorból. Hogy sokszor ugye nem a nagy programok maradnak meg, hanem inkább azok a pillanatok, ahol szabad jelen lenni, ahol nem kell teljesíteni, ahol van idő egy kicsit belemerülni valamibe. És pszichológusként nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mitől lesz jó egy gyerekkor. Ez így nyilván foglalkoztat a saját gyerekeim kapcsán, de a munkám miatt is. És azt hiszem, hogy nincs olyan, hogy tökéletes gyerekkor, de vannak nagyon fontos alapélmények. Például ilyen a biztonság, hogy legyen valaki, akihez vissza lehet térni, például akár a szüleink, vagy a nagyszüleink, vagy a testvéreink, akár a nyári szünetre gondolva, a másik pedig a szabadság, hogy legyen egy olyan tér, aminek van saját ritmusa, ahol megjelenhet a saját kíváncsiságunk, és a harmadik talán az a jelenlét. Szóval, ha így összefoglalnám, akkor a biztonság, szabadság és a jelenlét az a három tartó pillér, ami elengedhetetlen egy jó gyerekkornak. És itt nagyon fontos a szülőknek a szerepe, de nem azért, hogy tökéletes nyarat szervezzenek, és nem is azért, hogy minden nap legyen valami különleges, hanem inkább azért, hogy időnként tényleg ott legyenek, mert a gyerekek ugye nem azt jegyzik meg, hogy mennyi programon voltak, hanem inkább azt, hogy Hogyan érezték magukat közben? Mennyire látták őket? Mennyire tudták őket meghallgatni? Volt-e ott valaki, aki rájuk hangolódott, aki figyelt arra, amit mondanak, amiben ők benne vannak, akivel megoszthatták ezt az érzést? Lehet, hogy egyébként többünknek is ismerős, hogy a gyerekként vannak ilyen élményeink, hogy a szüleink kicsit jobban elérhetőek ezeken a nyaralásokon, kicsit jobban kapcsolódnak, mert nincs annyi minden, ami ilyenkor elviszi a figyelmüket, és valahogy ennek az élményét jó lenne a gyerekeknek megadni ebben a rohanó világban is. Mert azt látom, hogy ezek a mai gyerekek 10 hónapon keresztül nagyon erős rendszerben élnek. Teljesíteni kell, figyelni kell, alkalmazkodni kell, helyt kell állni, rengeteg energiát vesz ki belőlük, és ez az év végére sokszor nem csak fizikailag fárasztja ki őket, hanem idegrendszerileg is. És a nyár ebből a szempontból nem csak szünet, hanem egyfajta regeneráció, egyfajta pszichés újratöltődés, ami valahol egyébként mindannyiunknak nagyon fontos és szükséges. Egyébként én rendre szoktam így érdeklődni a gyerekektől, akár kliensektől, akár csak így a baráti körnek a gyerkőceitől, a véleményüket erről, arról, és így a témához kapcsolódóan nyilván érdekelt, hogy minek örülnének a legjobban ők is a nyáron. És nagyon érdekes volt, hogy szinte mind egészen egyszerű dolgokat mondtak. Otthon lenni, lustálkodni, fagyizni, sokáig fennmaradni. Egyébként nagyon sokszor azt mondták, hogy csak így nem csinálni semmit, és aludni. Tehát nem ilyen óriási nagy terveket mondtak. Nem különleges programokat, hanem egyszerű szabadságot. És egyébként valahogy így ezt kéne megadnunk nekik. Tehát felnőtteknek, nekünk is ez egy fontos üzenet. Mert hogyha most megkérdezünk felnőtteket, akkor nagyon sokszor ők is ugyanarról beszélnek, hogy mennyire túlterheltek, minthogyha egyfajta státusz lenne az, hogy mindig csinálni kell valamit, az az értékes ember, akinek sok a feladata, és rengeteg elvárás van, ha nyilván akár saját magunkkal állítjuk fel, vagy akár a munkahelyünkkel kapcsolatosan, vagy az egyéb teendőinkre való tekintettel állandóan el vagyunk havazva valamivel, és milyen nehéz egyszerűen csak otthon lenni, megérkezni a saját életünkbe. Mint hogyha egy picit alulértékelt lenne az az idő, amikor csak úgy vagyunk, amikor nincs következő lépés, nincs semmi, amiben teljesíteni kell, vagy amiben nincs rohanás. Pedig valójában ezekben a terekben történik meg sokszor ugye a valódi kapcsolódás, amikor tudunk beszélgetni, amikor elérhetőek vagyunk, amikor oda jönnek hozzánk akár a gyerekeink, amikor könnyebben tudunk egymásra figyelni. Tehát ezek az együttlétek. És egyébként ezt a túlszervezettséget továbbadjuk a gyerekeinknek is. Nyilván jó szándékkal telepakoljuk őket, meg az idejüket programokkal, meg lehetőségekkel, és egyébként sokszor észrevétlenül arra is neveljük őket, hogy mindig történnie kell valaminek. Mert valahogy mindig menni kell valahová, csinálni kell valamit, mert valahogy ez lett az érték. És lehet, hogy többünknek egyébként nagyon ismerős az a tapasztalás, hogy amikor végre meg lehetne állni egy picit, akkor sokszor nem tudunk igazán megpihenni, mert annyira hozzászoktunk már ehhez a folyamatos készenléthez, hogy jön egy következő feladat, következő dolog, amit meg kell csinálni, hogy a csend az már szinte feszítő tud lenni. Viszont kicsit visszatérve a nyárhoz, ez egy lehetőség arra, hogy ebből kilépjünk, és hogy a gyerekek újra megtapasztalhassák azt, hogy nem kell mindig csinálni valamit ahhoz, hogy jól legyenek. Lehet csak úgy lenni. És egyébként fantasztikus dolgok tudnak történni ebben a csendes jelenlétben, akár bámolni a felhőket, vagy csak feküdni a fűben, vagy kicsit unatkozni, és ebből nagyon sokszor születhet valami fontos dolog, akár egy mélységes kapcsolódás, egy jó beszélgetés. És talán ez az, amitől egy gyerekkor igazán jó lehet, tehát nem attól, hogy tökéletes, nem attól, hogy tele van programokkal, hanem attól, hogy elég biztonságos, elég szabad, és elég szeretettel teli ahhoz, hogy jó legyen benne lenni. És talán éppen ezekből a semmi különös pillanatokból lesznek később a legmélyebb emlékeink, amikhez nagyon-nagyon jó lesz visszatérni, hogyha szükségünk van majd rá.
1: Ankétunk utolsó megszólalója Kempf Márta Anna rendező. Neki is ugyanazt a kérdést szegeztem. Szerinte milyen az a nyár, amelyben jó gyermeknek lenni?
3: Ezzel a kérdéssel kapcsolatban az első gondolat, ami felmerült bennem, az a gondtalanság. Én azt gondolom, hogy ez iskolai padok, az intézményi körülmények után a nyári szünet az szerintem akkor tud egy gyerek számára emlékezetes és jó lenni, hogyha bármivel is tölti meg, vagy bármivel is töltik meg, és ez szerintem egy nagyon fontos része a többes szám a közösség, és annyira szuper lenne, hogyha mindenkinek lenne lehetősége, akár táborokban, szervezett körülmények között, akár csak így a saját mikrokörnyezetében, az utcában, vagy akár még szűkebben a testvéreivel együtt sok-sok-sok-sok emléket úgy összegyűjteni, hogy az legyen akár aktív tevékenység, legyen akár egy könyv elolvasását követő átbeszélt este, szerintem akkor tud jó lenni gyerekként, és ezt magamból kiindulva tudom csak megfogalmazni, hogyha csupa olyan dologgal telhet el, amit szívesen csinál, és amihez közös emlékek kapcsolódnak más-más emberekkel, gyerekekkel, ami tartalommal, energiával és krafttal tölti meg az év többi napján, amire jó várni, ami után jó vágyakozni, amit lehet jövőre is várni.
1: Kempf Márta Anna filmrendező esetében is arra voltam kíváncsi, hogy mely legszebb nyári élményét osztaná meg hallgatóinkkal. Íme.
3: A legszebb, legkedvesebb nyári emlékem. Nem tudnék egyet kiemelni. Arra emlékszem, hogy nagyon vártam minden évben a tánctáborokat, hogy ebben az időszakban volt idő a nagy tollas labdázásokra, hogy a nyári esték kísérői voltak a nagy családi szalonnasütések, és hogy sokat voltam kint a természetben, az udvaron, sokat bicikliztem, sokat mozogtam, sokszor jöttem-mentem barátokhoz, barátokkal kirándulni, vagy csak kimentünk biciklivel a szanazukba fürdeni, az élővízbe. Úgyhogy nekem inkább ilyen érzetek és érzések kapcsolódnak a gyerekkori nyarakhoz, és hál' Istennek például a nagy szalonnasütések még a felnőtt nyarak részei is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon szerencsés közegben tölthettem a nyaraimat, és nagyon sűrű, nagyon intenzív és nagyon élménydús nyaraim tudtak lenni.
1: Milyen az a nyár, amelyben jó gyermeknek lenni? Az elmúlt percekben nyári ankétunkat közvetítettük, melyben megszólalt elsőként Bartalos Tóth Iveta író közgazdász, másodikként Kovács Gubik Réka iskolapszichológus, és harmadikként Kempf Márta Anna filmrendező. Kedves hallgatóink, ha tehetik, kérem, maradjanak velünk a továbbiakban is.

megjelent a Katedra legújabb lapszáma. Milyen lesz a jövő óvodája, iskolája? A Katedra 33. évfolyama vízióalkotással zárul. A Katedra folyóirat megjelent lapszámában a jövő oktatási-nevelési intézményének víziójával foglalkozik. Milyen tényleges óvodai, iskolai környezetre volna igényünk? Milyen nevelési, tanítási elveket kellene megerősítenünk? Hogyan mélyítse el az iskola a szuverenitását? Hogyan működjön szorosabban együtt a szülő, a tanár és a tanuló az edukációs folyamatban? Mező Ferenc témaindító írásában végig gondolja, hányféle forgatókönyv létezhet a jövő iskolájának vizionálása során. A megszólalók többsége Csáki Csinger Alexandra, Borbé Diana, Sánta Katalin, Vavrek Hubai Gabriella, Székely Kis Ivett, Karácsonyné, Cene Veronika Harmatka, Zsíros Katinka Márta a jelen helyzet vázolásából indul ki, majd ezekhez igazítja az iskoláról alkotott jövőképét. A szerzők egy másik csoportja, Mező Katalin, Schulz Patrik, Molnár Markó, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia iskolai környezetben betöltött jövőbeli szerepét boncolgatja. A kiemelt témán túl több kutatási eredmény és jó gyakorlat bemutatását is megtalálják a májusi-júniusi lapszámban. Matus Lilla a baráti kapcsolatok és a reziliencia közti összefüggéseket vizsgálja. Bodó Csanád és munkatársai a kollaboratív írás módszertanát ismerteti, Mohai Mónika a globális kompetenciák oktatásáról mutat be jó gyakorlatokat, Csontos Ilona egy izgalmas történelmi projektet részletez, Györök Rita pedig egy 3D projekt munkafázisait írja le részletesen. Az oktatási nevelési munkával összefüggésben több érdekes és értékes tudósítást is közöl a lapszám, mert hogy Galambos Tita és Göncölenikő az alternatív iskolák találkozójáról számol be, Schulz Patrik egy afrikai edukációs projektről tájékoztat, Tóth Tibor és Bajcsi Barnabás a Katedra Vámbéri Ármin földrajzversenyéről és a Katedra matematika versenyéről tudósít, Kollár Katalin a Dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskolát mutatja be. A digitális folyóiratot az érdeklődők megtalálják a www.katedra.sk per folyóirat weboldalon.

0: Megjelent az Irodalmi Szemle legújabb lapszáma. A szóban forgó kiadvány 2026. júniusi száma a szlovákiai magyar közösség egyik legfájdalmasabb történelmi tapasztalatával, a Benes dekrétumokkal foglalkozik. Az Irodalmi Szemle szerkesztői, a főszerkesztő Németh Zoltán, illetve Csanda Gábor és Entó Tanikó szerkesztők olyan verseket, prózákat, tanulmányt és interjút válogattak a lapba, amelyek a Benes dekrétumok által kiváltott traumákat, tragikus élethelyzeteket mutatják be. Lapajánlónk ezen pontján megszólal Németh Zoltán főszerkesztő.
1: Az Irodalmi Szemle 2026. évi júniusi lapszámán, amelynek témája Benes dekrétumok, fél éve dolgozunk, és végre a kezünkben tarthatjuk. Úgy gondoljuk, egy irodalmi lapnak nem pusztán az a feladata, hogy az íróktól, költőktől vagy irodalomtudósoktól beérkező szövegek közül kiválogassa a legjobbnak ítélt alkotásokat, hanem az is, hogy inspirálja a szerzőket. Mi még az év elején tettünk közzé egy felhívást, hogy olyan verseket, prózákat, tanulmányokat, interjúkat várunk, amelyek valamiféleképpen a Benes dekrétumok témájával kapcsolatosak. És nagy örömünkre sok alkotás érkezett a legváltozatosabb műfajokban. Mindből kirajzolódott, hogy a szépirodalomnak milyen fontos feladata van az emlékezet fenntartásában. Továbbá nagyon fontos szerepe van, hogy fenntartsa egy közösség identitását, illetve hogy empátiát keltsen. Egyéni és közösségi tragédiák szétválaszthatatlanul jelennek meg ennek a lapszámnak a szépirodalmi és tudományos írásaiban is, és a reményeim szerint mind hozzájárulnak ahhoz, hogy emlékezni tudjunk egy barbár korra, amely reméljük, hogy sosem tér vissza tájainkon. Ez a lapszám egyébként számomra duplán fontos volt, mert én is egy kitelepített családból származom. Anyukámat egy éves korában telepítették ki Zselízről, hónapokig marhavagonban éltek, és ott kezdett el beszélni. Anyu Magyarországon nőtt fel, de még gyerekkorában meghaltak a szülei, és elintézték, hogy visszavegye őt a köbölkúti rokonság. Amikor a Benes dekrétumok vannak terítéken, mindig megjelennek bennem a saját családom történetei is erről az időről. És úgy látom, hogy a lapszám szerzőit is az elhallgatott, vagy éppen kimondott családi történetek inspirálták leginkább.
0: Az imént Németh Zoltánt, az Irodalmi Szemle főszerkesztőjét hallották. Én pedig ismertetem a lap további tartalmát. Az ismert magyarországi slammer Pion István verse saját család történetén keresztül jeleníti meg a Benes dekrétumok embertelen világát. Gyenge Veroni verse testi tapasztalatként, Macsovszky Péter verse pedig tágabb, filozófiai kérdésként közelít hozzá. Entó Tanikó és Tóth Erzsébet Fanni prózája a korabeli események forgatagába viszi olvasóját, hasonlóképpen Száz Ildikó írásához, amelyben nagymamája magnókazettán talált élettörténetének részleteit közli. Gródek Gyöngyi novellája szintén a személyes családtörténetet dolgozza fel. A Benes dekrétumok blogban olvasható még a komáromi Selye János Egyetem történész docensének Jogfosztás és kitelepítés című tanulmánya, amely alapvető jelentőségű, mert közérthető módon fejti ki a témához kapcsolódó fontosabb fogalmakat, eseményeket, illetve teszi helyre a tévhiteket. Az összeállítást Entót Anikó interjúja zárja Závada Pállal, aki írói kutató munkája során foglalkozott a lakosságcsere és a kitelepítés kérdéseivel. Az Irodalmi Szemle 2026. júniusi számában a Benes dekrétumok összeállításon kívül olvashatók még Polgár Anikó, Lukács Flóra és Maros Diana versei, Plonicki Tamás, Szász Pál, Kiskeleti démonológia című sorozatának 6. darabja. A lapszámot két kritika zárja, Pénzes Tímea, Peter Macsovszky, Tantalópolis című regényéről írt, amelyet Mészáros Tünde fordított magyarra. Juhász Tibor pedig Függő című kritikai rovatában Maros Diana, ahonnan Nem vezet tovább az út című elbeszélés kötetét elemzi. Az Irodalmi Szemle legújabb lapszámát Dicső Eszter Nóra képzőművészeti alkotásai illusztrálják. Ha tehetik, kérem, olvassák önök is az Irodalmi Szemlét, amelynek nyomtatott változata megrendelhető a madácsegyesület@gmail.com-on. Az elmúlt percekben az Irodalmi Szemle legfrissebb lapszámát ajánlottuk.

Kedves hallgatóink, lassan el is érkeztünk magazin műsorunk végéhez, mert hogy 2026. június 25-én, június utolsó csütörtök délelőttjén ez volt a nappali, a Pátria Rádió menetrendszerű délelőtti magazin műsora. A hangmester Vasi S. Lívia nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Récsei Noémi. Ha tehetik, kérem, vigyázzanak magukra ezeken a meleg nyári napokon is, a folyadékbevitelre pedig különösen figyeljenek oda. A mi hamarabbi viszonthallás jegyében búcsúzom önöktől. További szép napot, a viszonthallásra!

0: Pátria Rádió. Pozsony FM 98,9.
1: Beszélgető partnerem ezúttal egy ifjú tornaljai tehetség, aki én úgy érzem, hogy sokra fogja vinni az életben. Pontosan tudja, mit akar, céltudatos, okos és kitartó. Hiszen ha valaki zenei pályán képzeli el a jövőjét, ahhoz sok kitartás és rengeteg gyakorlás szükséges. Nála mindkettő megvan. Nyitrai Nóra vagyok, a Gömörben a helyzet háziasszonya. Várom Önöket szombaton 13 órától itt a Pátria Rádióban.

0: A Pátria Rádió hírei.
1: A venezuelai és japán földrengések után egyetlen szlovák állampolgár sem kért segítséget. Átutalta Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitel első részletét az Európai Unió. Újabb forró napunk van, a hőmérők 31 és 36 fok közötti értékeket mutatnak. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. A venezuelai és japán földrengésekkel összefüggésben egyetlen szlovák állampolgár sem fordult konzuli segítségért az illetékes külképviseletekhez. Azok a szlovák állampolgárok, akik az utazás előtti önkéntes regisztrációs rendszerben regisztrálták venezuelai tartózkodásukat, jól vannak, illetve még a földrengés előtt elhagyták Venezuelát, közölte a minisztérium sajtóosztálya. A tárca folyamatosan nyomon követi a venezuelai és japán helyzetet, és szükség esetén kész segítséget nyújtani a bajba jutott szlovák állampolgároknak. Venezuela északi részét helyi idő szerint szerda este előbb egy 7,2-es erősségű földrengés rázta meg, amelyet kevesebb, mint egy perccel később egy második 7,5-es erősségű földmozgás követett. Az epicentrum körülbelül 160 kilométerre nyugatra volt a fővárostól, Caracastól. A hatóságok eddig legalább 32 halottat és 700 sérültet tartanak nyilván. Az Amerikai Földtani Intézet becslése szerint az áldozatok száma 10 000 és 100 000 között is alakulhat, és hatalmas anyagi károkat is feltételez. Delcy Rodriguez ideiglenes venezuelai elnök szükségállapotot hirdetett az országban. Csütörtökön egy 6,9-es erősségű földrengés sújtotta Japán északi részét is. Ez az Iwate prefektúra északi partjainál 50 kilométeres mélységben következett be. Robert Fico miniszterelnök ma a lengyelországi Gdanskba utazott, ahol részt vesz az Ukrajna újjáépítésével foglalkozó nemzetközi konferencián. A gdanszki rendezvény az Ukrajna háború utáni újjáépítését célzó nemzetközi segélyek és beruházások koordinálásának fő nemzetközi fóruma, amelyet most első alkalommal rendeznek meg Lengyelországban. Az eseményt Lengyelország és Ukrajna kormánya szervezi, azzal a céllal, hogy pénzügyi és politikai támogatást mozgósítson Ukrajna háború utáni rekonstrukciójához. Az ukrán delegációt az eredetileg bejelentett Volodymyr Zelenszky elnök helyett Julija Svirigyenko miniszterelnök helyettes vezeti. Ukrajna már ma megkapja az Európai Unió által nyújtott 90 milliárd eurós hitel első 3,2 milliárd eurós részletét. Erről Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke számolt be Gdanskban. A pénz első részét a költségvetési kiadások finanszírozására fordítják. A következő dróngyártásra szánt utalás a következő napokban érkezik meg Kijev számlájára. A hitelkeretből összesen 30 milliárd eurót különítettek el költségvetési kiadásokra, 60 milliárd eurót pedig katonai segítségnyújtásra. Az Európát ezen a héten sújtó hőhullám az éghajlatváltozás következménye, és az az ár, amelyet a fosszilis tüzelőanyagok használatáért fizetünk, jelentette ki az ENSZ klímavédelmi vezetője. Amíg az emberiség fel nem hagy a szén, az olaj és a földgáz hatalmas mennyiségű elégetésével, a szélsőséges hőség tovább fog súlyosbodni, mutatott rá Simon Steele. A szélsőséges hőség ezen a héten Európa jelentős részét érintette. Franciaországban, Nagy-Britanniában és Spanyolországban megdőltek a hőmérsékleti rekordok. Az előttünk álló napokban Közép-Európában is rekordmagas hőmérsékletekre számíthatunk. A hétvégén tovább fokozódik a tűzveszély, figyelmeztetett a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. A nagyon meleg és száraz időjárás miatt jelenleg az ország területének 44%-án jelentős vagy szélsőséges szárazság van, és az SHMU szerint holnap és a hétvégén tovább romlik majd a helyzet. Nagyon komoly tűzveszély lesz gyakorlatilag Szlovákia egész területén, és rendkívül magas a tűz gyors terjedésének kockázata, különösen Nyugat-Szlovákiában, figyelmeztettek a meteorológusok. A maximális óvatosság és a saját erők túlbecsülésének elkerülése a legfontosabb alapszabályok közé tartozik, amelyeket be kell tartani a vízparti tartózkodás idején. Erre hívta fel a figyelmet a rendőrség, amely a vízfelületeken történt több tragikus eset után közzétette a vízi viselkedés alapelveit. Amint azt a közösségi oldalon közölték, a nyílt vízfelületeken leselkedő veszélyek gyakran nem láthatók első pillantásra. A rendőrség ezért azt tanácsolja, hogy ne ugorjunk ismeretlen vízbe. A fürdőzőknek a víz hőmérsékletének hirtelen változásából adódó kockázatokat sem szabad alábecsülniük, mivel ez sokkot okozhat a szervezet számára. Tavaly 3%-kal 12,2 millióra nőtt a szlovákiai lakosok vendégéjszakával járó utazásainak száma az előző évhez képest. Ez a szám azonban több mint 12%-kal elmaradt a világjárvány előtti 2019-es rekordévtől. A múlt évi üdülési és üzleti célú utazásokra vonatkozó információkat a statisztikai hivatal tette közzé a honlapján. A statisztikusok szerint továbbra is a pihenés és a rekreáció az utazások fő oka. A szlovákiai lakosok tavaly közel 6,9 millió belföldi magánutat és 4,6 millió külföldi utat tettek meg. Teherán bűnrészességgel vádolta meg a NATO-t az Irán elleni amerikai-izraeli háborúban, miután a szövetség főtitkára Mark Rutte az Egyesült Államok konfliktusában nyújtott támogatásáról beszélt. Donald Trump amerikai elnök szerdán bírálta a szövetségeseket, amiért nem támogatták a háborút, és azt állította, hogy csalódást okoztak neki. Mark Rutte NATO főtitkár erre reagálva kijelentette, hogy az olaszországi bázisokról amerikai repülőgépek százai szálltak fel.
0: Sport Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
2: A tengeren túli futball VB 14. játéknapján három csoportban is befejeződtek a küzdelmek. A B-jelű kvartettben Svájc 2-1-re legyőzte Kanadát, és csoport elsőként került a 32 közé. A társházigazda juharlevelesek is tovább jutottak. Bosznia pedig 3-1-re verte Katart, és csoport harmadikként harcolta ki a 16-od döntőbe kerülést. A C csoportban Brazília 3-0-ra leiskolázta Skóciát, Marokkó pedig hátrányból fordítva 4-2-re verte Haitit, amely kétszer is vezetett. Az egyaránt 7 pontos Brazília és Marokkó jutott az egyenes kieséses szakaszba. Az A csoportban a társházigazda Mexikó hibátlan mérleggel került a legjobb 32 közé, miután simán 3-0-ra legyőzte Csehországot. Másodikként meglepetésre Dél-Afrika jutott a 16-od döntőbe, a zárókörben 1-0-ra nyert Dél-Korea ellen, az ázsiaiak 3 ponttal bizakodhatnak, hogy beférnek a 8 legjobb csoport harmadik közé. A csehek viszont nyeretlenül elbúcsúztak a további küzdelmektől. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe szerint a csoportkör első két fordulója után a címvédő Argentina lépett elő a fő esélyessé. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. 2027. május 1-én Kassán rendezik a labdarúgó szlovák kupa döntőjét. A magyar női junior kézilabda válogatott bejutott a középdöntőbe a kínai Csincsungban zajló korosztályos világbajnokságon.
0: Időjárás.
1: Felhőtlen égboltra, szikrázó napsütésre és rendkívüli melegre számíthatunk. A legmagasabb hőmérséklet délután 31 és 36 fok között alakul, északon 29 fok körül. A szél gyenge marad, a délnyugati és déli járásokban másodfokú hőségriadó van érvényben. A következő napokban tovább fokozódik a hőség, és szombaton a délnyugati déli területeken akár 39-40 fok is lehet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A D1-es autópályán Nagyszombat előtt a Trencsén felül vezető oldalon az 57-es kilométer szelvénynél egy személyautó útkarban tartó járműnek ütközött. A helyszínen a belső baloldali forgalmi sáv blokkolva van, a torlódásban a várakozási idő már elérte a 30 percet. Nyitrán is baleset történt a Stúr utca és a Wilson rakpart kereszteződésében, a Mlini bevásárlóközpontnál egy autó kerékpárost gázolt. Torna belterületén a Szepsi úton mindkét irányban sebességmérésre kell számítani. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
3: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
4: Egy ideig utoljára ruccanunk ki a régmúltba, könnyűzenei műsorunkban. Júliusban és augusztusban ugyanis ismét nyári összeállításokkal kedveskedünk önöknek, amelyeket elsősorban napjaink és nyári hangulatú slágerekkel töltünk meg. Aztán szeptemberben visszatérünk a régi kerékvágásba, csütörtökönként újra a régmúltban barangolunk majd. A mai alkalommal 4 szólóénekes, Lukácsi Margit, Mikes Éva, Breitner János és Kalmár Pál felvételeiből válogatunk. Szép délutánt, jó szórakozást kívánok! Első szereplőnk Lukácsi Margit. A kettőnk titka, a Most tudom csak mit jelent a szerelem, az Ez már nem játék és az Ezüst gitár című dalokat énekli. Hölgyeim és uraim, Lukácsi Margitot halljuk!

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Lukácsi Margit énekelt. Itt a Pátria Rádió, benne könnyű zenei műsorunk a régmúlt sztárjaival és slágereivel. A folytatásban a 30-as és 40-es évek legnépszerűbb magyar férfi előadója kerül középpontba. Ő Kalmár Pál, a világviszonylatban legsikeresebb magyar zeneszám, a Szomorú Vasárnap első előadója. Ezt most nem hallgatjuk meg tőle, a Balalajka sír az éjben, az Akár nyár van, akár tél, a Halló bébi és a Ha minden véget ér című szerzeményeket viszont igen. Tisztelt hallgatóink, Kalmár Pált halljuk!

én hoz. Akár jól megy, akár nem, az ember nevessen, másképp nem ér az élet, babatkát sem.

és mosoly nem lesz komoly baj fél. Akár nyár van, akár tél, ne sírjál, ne vessél, egy kis jókedv a házhoz szerencsét hoz.

0: azt mondom magyarul, hogy beauty, beautiful. Itt
1: hello, baby!
0: Ma este szabad, és jobb dolga nincs.

ki, ha este szabad, és jobb dolga nincsen, ha velem marad. Hello, baby, megvárom magát, ha tetszem magának, ne várjunk tovább. Miért mondjam angolul azt, hogy maga beautiful, inkább mondom magyarul, hogy beauty, beautiful. Hip, hello, baby, ha este szabad, és jobb dolga nincsen még.

0: Pentaton, az ötcsillagos dalok órája.
1: Kalmár Pál énekelt. A Pátria Rádióban könnyűzenei összeállításunkat hallgatják. A régmúltban járunk. 4 szólóénekes, 15 felvételét idézzük fel. Harmadik előadónk Mikes Éva. Az 50-es évek végén többek között Toldi Máriával és Sárosi Katalinnal egy időben tűnt fel. A 70-es évek elején férjhez ment, Kangyal Ferenchez, az Express együttes dobosához. 1972-ben kislányok született, és felhagyott a színpadi énekléssel. Ezután oktatással, hangképzéssel foglalkozott. 1986. februárjában 47 évesen hunyt el. Az Autóstop, a Dunaparti ház, a Hamuban sült pogácsa és az Egy esős vasárnap délután című dalok szólnak az előadásában. Hölgyeim és uraim, Mikes Évát halljuk!
2: Egyedül állok az

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Mikes Éva énekelt. Itt a Pátria Rádió, benne könnyű zenei műsorunk, ezúttal a régmúlt sztárjaival és slágereivel. Negyedik szereplőnk Breitner János, aki nem csak táncdalénekesként volt népszerű, hanem zeneszerzőként is zenét komponált pályatársainak, sőt jogi tanulmányokat folytatott és jogászként is dolgozott. Az Arrivederci Róma, a Hol jársz és a Mindenkit elfelednek egyszer című zeneszámai csendülnek fel. Breitner Jánost halljuk.

még akkor se, ha százszor elhazudjuk. Az életünkben azon múlik minden, hogy azt az igazit feledni tudjuk. Mindenkit elfelednek egyszer.

az nincsen, még akkor se, ha százszor elhazudjuk, az életünkben azon múlik minden.

0: Az elmúlt percekben Breitner János énekelt. Tisztelt hallgatóink, könnyű zenei műsorunkban a régmúlt baruccantunk ki. Négy szólóénekes, Lukácsi Margit, Mikes Éva, Breitner János és Kalmár Pál szerepelt összeállításunkban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap Szlovákiai Magyarok Társaságában érkezem a déli hírblokkot követően.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico Gdanskba utazott az ukrajnai háború utáni újjáépítésről szóló konferenciára. Két erős földrengés rázta meg Venezuelát. Fokozódó hőség várható délután, többfelé lehet 35 fok feletti a maximum érték. A hírszerkesztő hírolvasót, Ürge Tamást hallják, mondom a részleteket. Robert Fico Gdanskba utazott az ukrajnai háború utáni újjáépítésről szóló konferenciára. Az ukrán delegációt az eredetileg beharangozott Volodymyr Zelenszkij elnök helyett Julija Svirigenko miniszterelnök helyettes és gazdasági miniszter vezeti. A Gdanski rendezvény a fő nemzetközi fórum, amelyet az Ukrajna háború utáni újjáépítésére irányuló nemzetközi segélyek és befektetések koordinálásának szentelnek, és most első alkalommal rendezik meg Lengyelországban. Az eseményt Lengyelország és Ukrajna kormánya szervezi azzal a céllal, hogy pénzügyi és politikai segítséget mozgósítson Ukrajna háború utáni rekonstrukciójához. Több média szerint ez lesz az eddigi legnagyobb rendezvény rekordméretű részvétellel. A rendőrök tegnap megmentettek egy autóba zárva maradt gyermeket a Dunaszerdahi járásban található Somorja egyik parkolójában. A gyermek véletlenül bezárta a gépjárművet, és ezt követően nem tudott kijutni belőle. A bezárás röviddel azután történt, hogy az édesanyja kiszállt az autóból. A bejelentés tevéstől számított két percen belül helyszínre érkező rendőrök kézben tartották a helyzetet, és a segítségükkel a tűzoltók gyorsan betörték a jármű oldalsó ablakát, majd kiszabadították a gyereket, tette hozzá a rendőrség. Az orvosi vizsgálat után bebizonyosodott, hogy a gyermek jól van, és sérülések nélkül megúszta az esetet, közölte a rendőrség. Németország, Franciaország, Olaszország, Lengyelország és az Egyesült Királyság vezetői az E5 csúcson vettek részt a közelgő NATO csúcs előtt Berlinben tegnap, hogy a jövő havi NATO csúcs előtt megvitassák Ukrajna támogatását, biztonsági garanciáit és az Atlanti Szövetség európai pillérének erősítését. A találkozó bírálatot váltott ki Olaszországban és Lengyelországban, amelyek korábban kimaradtak az egyeztetésekből. Ez indokolta a formátum E5-re bővítését, bevonva Európa két további jelentős védelmi hatalmát. Állításuk szerint bármilyen béke megállapodás megkötéséhez Varsó szoros részvételére van szükség. Eközben azonban egy diplomáciai válság jelenleg éket ver Lengyelország és Ukrajna közé. Legkevesebb 32 ember életét vesztette, 700-an pedig megsérültek, miután két erős földrengés és közel 200 utórengés rázta meg Venezuelát. Az amerikai Földtani Intézet szerint félő, hogy nagyságrendekkel nagyobbak lehetnek a veszteségek. Úgy vélik, nagy esély van arra, hogy az áldozatok száma elér ide, akár meg is haladja a 10 000 főt. Becslésük szerint a gazdasági veszteségek elérhetik Venezuela GDP-jének akár 4%-át is. Venezuela szeizmikusan aktív zónában fekszik, 1812-ben 30 000 ember veszthette életét, amikor Merida és Caracas városokat rázta meg a földrengés.
0: Időjárás.
1: Délután sem lesz lényegi változás, az időjárásban fokozódó hőség várható, többfelé lehet 35 fok feletti a maximum érték. Erős lesz a napsugárzás, UV-sugárzás, és délután is csak gyenge gomoly felhőzet adhat itt-ott átmeneti árnyékot. Gyenge marad a légmozgás. Napnyugtát követően lassan csökken a hőmérséklet, meleg nyári éjszaka következik, derült csillagfényes égbolt és gyenge légmozgás mellett 20 fok köré frissül a levegő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radar méri a sebességet Starej Hori településen a Donavali emelkedő irányába. Segítsük egymást az utakon is.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
2: A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
3: Keleten a helyzet, köteles Szabolcssal.
4: Kedves hallgatóink, a következő percekben Bodrog Szent Máriára látogatunk. Házigazdánk Battyányi Veronika, a Gyöngyvirág éneklőcsoport vezetője, aki a főúttól néhány száz méterre található házában fogadott minket. De még mielőtt elkezdenénk beszélgetni, jöjjön egy kis zene.

0: Itt ülünk Szent Márián, ezt majd tisztázzuk, hogy a Szent Mária, vagy Szent Mária.
1: Szent Mária, igen.
0: De azért mindenki Szent Máriának mondja.
1: Hát azért mondják úgy, mert olyan nehéz kimondani azt, hogy Szent Mária, pedig nem.
0: És ha emlékeim nem csalnak, a 89 előtt a szocializmusban nem így hívták a falut. A
1: szocializmus előtt Szent Mária volt, aztán jött, hogy Bodrog.
0: Ez volt Bodrog,
1: igen, és most újra, hogy jött ez a változás, hát visszakapta a nevét, hogy Szent Mária.
0: De az alatt is, akik itt éltek, azok Szent Máriának hívták végig?
1: Mindig. Különösen az öregek, azok nem tudtak belenyugodni a Bodrogba. Azt mondták nekem nagymamáék, hogy a Bodrogba fürödni járunk. Ez pedig Szent Mária, itt pedig lakunk.
0: Na de hát udvariatlan vagyok, mert nem mutattam be beszélgető társamat, Battyányi Veronikát, aki a saját otthonában fogadott engem, és a beszélgetésünk egyik ilyen apropója, amiért felfigyeltem Veronika nénire, az, hogy idén ő volt az egyike azoknak, akik megkapták a Csemadok életmű díját. Először is köszönöm, hogy itt lehetek, és kezdjük is a gyerekkoránál, hogy emlékszik, hogy mikor lépett fel először a helyi színjátszó csoportba?
1: Hát őszinte vagyok, nagyon régen. 18 éves voltam, akkor rendeztük a kulturális életet Szent Márián egy Majkrics Jóska bácsi nevezetű bácsival, aki ő tanította be a színdarabokat, úgyhogy a kor az így, 17-18.
0: És ezt hogy kell elképzelni, hogy olyan gyakran hallok erről, de már én magam sem tapasztaltam meg, hogy minden faluban volt akkoriban egy ilyen helyi színjátszócsoport, és ilyen sok emberrel működött. Ha így leírná, hogy itt Szent Márián ez hogy volt?
1: Hát egy kicsit döcögősen, mert ugye ilyen helyre nem nagyon akartak menni a fiatalok. Előbb úgy húzódoztak tőle, hogy jaj, hát nem, hát én nem, és úgy rá kellett őket beszélni, de mondtam, hogy gyerekek, menjünk, mert ez nem rossz. Ha nem fog menni, hát akkor megpróbáljuk másképp. Jóska bácsi vállalja a felelősséget, ő mondta, hogy megtanít minket, hát akkor menjünk. És igen, rájálltak a fiatalok, a lányok is, a férfiak is, vagyis a fiúk is, és ez egy annyira jó dolog volt, hogy mikor menni kellett próbára, az mindegy volt, hogy milyen az idő. Az nem számított, hogy esett, nem számított, hogy havazott, mindenki ott volt időbe. Szóval ez nagyon-nagyon jó dolog volt annak idején.
0: 60-as években járunk?
1: Igen, 60-as.
0: És a színdarab nevét tudja Veronika néni?
1: Hát az egyiknek a címe az volt, hogy a tanítónő.
0: Ez a klasszikus tanítónő.
1: Igen. Aztán a másiknak, őszinte vagyok, hajszápontosan nem tudom, hogy mi volt a neve, mert abban ilyen Kórik Miska nevű, ez egy ilyen vígjáték volt, és ez maradt meg, szóval biztos, hogy valahol megvan nekem a füzetbe, hogy mi volt a címe, de őszinte vagyok, nem emlékszek rá, de arra emlékszek, hogy a Kórik Miskának volt egy olyan szövege, hogy Kórik Miskával nem lehet lacafacázni. És ez nagyon megmaradt. Aztán játszottuk a Liliomfit, meg még kettő, de arra már nem emlékszek, megmondom őszintén, hogy már megöregettem.
0: És akkor ez egy ilyen esemény volt, amikor betanulták és bemutatták, akkor arra így a településből így a többség elment, megnézte ezt a színdarabot?
1: Igen, ez így történt, és volt olyan is, hogy elmentünk más faluba is, mert onnan is ugyanígy visszajöttek. Toronyára voltunk, és onnan is jöttek vissza aztán. Aztán voltunk egész Mátyaócra, Nagykapos után fellépni szintén. Aztán Szentesbe. Itt a környéken talán olyan falu nincs is, amelyikbe nem voltunk fellépni, és mindenhonnan olyan élménnyel jöttünk haza, mert tényleg úgy volt, hogy nem bukott meg a társaság, sőt, állótapssal jutalmaztak minket, és ez egy annyira jó dolog volt, hogy mikor az első színdarabot így lejátszottuk itt Szent Márián is, vagy bárhol, akkor mindig ezt mondták a fiúk, hogy hát érdemes volt jönni.
0: Hát azért a fiúk lehet, hogy a fiatal lányokat is szerették volna megnézni.
1: Ez így van, és bizony akadt köztünk egy olyan pár, aki ott melegedett össze a színdarab próbák alatt, és házasság lett belőle. Sajnos már nem él egyik se a férfi, se az asszony, de tényleg, és ez a fiú, a Jóska bácsinak volt a fia. És ez egy annyira jó dolog volt, hogy mindig beszéltük, hogy Jóska bácsi ne lássa, Jóska bácsi ne tudja. És akkor a végén az egyik olyan huncut volt az egyik fiú, hogy mikor ők szórakoztak a függöny mögött, akkor kihúzta a függönyt, és Jóska bácsi észrevette, és akkor volt belőle egy nagy nevetés, nem volt, nem haragudott, szóval nem volt semmi olyan, hogy komoly baj. Aztán ahogy a színdarabok mentek, hát ugye valami mulatság is kell utána, hát bál, hát mi legyen más. És minden színdarab után bál volt, és a másik dolog az, hogy eldöntötte a fiatalság, hogy nem csak a színdarab után lesz bál,

0: És voltak olyan iskolatársaim, nyugodjon, az egyik már meg is halt, a öcsinek hívták, mindig azt mondta, hogy figyelj már, én felkérlek táncolni, de én nem tudok. Hát mondom, jó, mit akarsz megtanulni? Hát mindent, azt mondja. Na jó, hát akkor menjünk sorba, a tangó, ugye, és akkor mindig, hogyha akar táncolni, akkor mindig eljött, és megkérdezte, hogy no, most erre eljössz? El, persze, megtanítlak, ne félj. És aztán a keringőre, a polkára, erre mindre meg kellett tanítani, és annyira aranyos volt, hogy minden egyes bálba felkért, és mindig a polkára, és mondtam neki, hogy figyelj már, hát már másra nem lehet. Azért azt mondja, mert ezt feled igen jól tudom táncolni. Na, mondom, akkor jó. Úgyhogy ilyen dolgok is voltak.
1: És honnan tudod táncolni, Veronika néni?
0: Ezt én nem tudom megmondani, mert tánciskolában nem jártunk, de édesanyám is nagyon jól táncolt, nyugodjon, ahol van, apuka is. Talán ezt örökölte az ember, ezt az akarást, vagy én nem is tudom, ez talán a génekben benne van.
1: Nem szeretnék belesni ebbe a csapdába, hogy régen minden jobb volt, de hogy most már biztos nem, nincs minden héten bál.
0: Örülnek, ha egy éven egyszer van bál. Persze, hogy nincs. Ez igaz, hogy nem volt súlódásmentes az egész, mert volt mindenkinek problémája, baja a családban mindenképpen, de összetartott a nép, összetartottak a fiatalok, szóval ott nem volt, sose nem volt veszekedés a fiatalok közt. Én ezt nem értem, hogy máma miért van. Én ezt nem értem. Hát ha a fiatal az ember 17, 18, 20 éves, 21, hát mi a túró baja van? Hát ott nem lehet probléma. Egy kis akarattal mindent, és ott mindig mindenki dolgozott. Ott nem volt senki azt mondani, hogy az munkanélkül ilyen, nem volt. Akarat, ez én szerintem akarat kérdése ez csak. Meg talán a nevelési, az is nagyon fontos.
1: Meg úgy gondolom, hogy valószínűleg kevesebb is már a fiatal ezen a vidéken, de nem tudom.
0: Hát kevesebb, de itt nem is az, hogy kevesebb a fiatal. Nem érdekli őket a dolog. Én a múltkor is beszélgettünk, én oda jutottam, hogy ezek a fiatalok úgy vannak vele, hogy ó, hát nem án, hát én menjek, hát miért én menjek? Hát mondom, miért nem? Miért nem? Hát ha fiatal valaki, akkor menni kell és csinálni kell ilyen dolgokat. Ők elmennek a bálba és berúgnak. Köszönöm szépen. Hát ez már aztán igazán olyan jó, hogy hú, a lányok hogy örvendeznek nekik, gondolom én. A korcsma előtt napi szinten ott ülnek és isznak a fiatalok.
1: Hogy picit megvédjem, valahol kell találkozni. Úgyhogy...
0: Ez rendben van, de most miért nem lehet akkor elmenni? A polgármester asszony ad lehetőséget arra, hogy pingpongozni lehessen a kultúrházba. Hát ez egy olyan kis szórakoztató játék, és nekem nem mondja senki, hogy nem érezné jól magát, ha oda elmegy. Ha nem tud, hát megtanulja. Hát ez csak akarat kérdése. Ugyanúgy lehetne zeneestét csinálni, nem fontos most a zenekar, hát most annyi minden van, annyi mindenféle, legyen magnó, vagy rádió, vagy bármi, diszjoké, ugye, mert így mondják már. És akkor szórakoznának, beszélgetnének, hát nem ez lenne a lényege a fiatalságnak?
1: Veronika néni mikor volt utoljára bálba?
0: Hát én már nagyon-nagyon régen voltam bálba, azért, mert ugye nekem a problémák vannak a csontokkal, és talán, ne hazudjak, voltunk egy lakodalomba, az volt az utolsó. Tehát annak már olyan 10 éve.
1: És a polka az még ment?
0: Ment, igen, és nem akarok hazudni, Egerbe jártunk fellépni, és ott mindig volt aznap este, mikor leszerepeltünk, mindig volt ilyen zene este, szórakozni, és ott lehetett táncolni, és ott is táncoltunk, úgyhogy igen, hamar később is táncoltam még.
1: Továbbra is Battyányi Veronikával beszélgetünk, aki idén megkapta a Csemadok életműdíját, és most ki fog derülni, hogy én nagyon rossz vagyok földrajzból, és Bodrog közt nem ismerem, mert még mielőtt bekapcsoltam a mikrofont, mondta, hogy a Szent Máriai kórust azért hívják gyöngyvirágnak, mert itt sokat gyöngyvirág, de gyöngyvirág nem csak erdőben van, itt meg bárhova nézek, nincs erdő.
0: De igen, van. A Szent Máriai erdő egy kilométer, nincs is kilométer. Nem hiszem, hogy van egy kilométer, de mondjuk egy kilométerre van. Le kell menni a Bodrog

0: partra, és ott végig ott van az erdő. Két oldalon, mert közepén van a nagy töltés. És van. Bizony van. És
1: szóval ez inkább ilyen vízparti erdő,
0: igen,
1: így.
0: Igen, igen, de van...
1: Ártéri erdő akkor.
0: De vannak benne olyan fák is, ami tényleg nem is tudom hány száz évesek. Vannak benne olyanok is. Gyönyörű volt az az erdő, az nagyon el lett hanyagolva az árvíz után, mert ugye az árvíz az bement, és ami gaj letört, meg mit tudom én, az ottan rohadt meg, meg. De aztán pucolták is egy időbe, és most valahogy olyan, én nem látok még erdést se. Őszinte vagyok, úgyhogy nem tudom, hogy most hogy néz ki az erdő.
1: És régen jártak ki oda fiatalok sétálni?
0: Jaj, sétálni mentünk, elindult kettő, és a végén tízen is mentünk. És ez jó érzés volt. És ez mondjuk vasárnap délután, ez biztos, hogy minden fiatal kint volt a kapuba, vagy sétált, vagy szórakozott, de mindig volt kint valaki az utcán, nem is egy, lehet mondani csoportosan.
1: És az énekcsoportban, mint tag került be, vagy alapítója?
0: Hát az énekcsoportot azt én szerveztem össze, persze, hát ki is más. Mentem a polgármester után, hogy jó lenne egy énekcsoportot alakítani, mert vannak itt jó hangú asszonyok, lányok, és minden faluban van már, hát Szemarján miért ne legyen. Hát jó, azt mondja, csináld meg. Na és ugye mentem a lányok után, egyiknek, másiknak szóltam. Hát volt, aki azt mondta, hogy jaj, hát ne képzeld, hát nekem nincsen erre idő. Mondom, miért nekem van? Nekem sincs, nekem is két gyermek van, család van. Hát ez nem így működik. Hát oda nem kell neked elmenni hetekre, az csak egy óra, majd minden este, vagy minden két hétbe, vagy minden héten egyszer. Tehát nem mondd már, hogy ez olyan nagy munka. Nem, nem jött. Na, de volt, aki eljött, aztán volt egy másik. Azért nem megyek, mert nekem nincs hangom. De mondom, azért nincs hangod, mert nem énekelsz. Ha eljönnél, megtanulnál énekelni. Szóval mindent bevetettünk, legalábbis jó magam. Piroska néni Szalontai volt a bújtogató, ő is mindjárt ennek szólt, annak szólt, úgyhogy sikerült 10 lányt összeszedni, és volt köztünk két ember először, hogy ők is jönnek, de az egyik azt mondta, hogy nem, hogy ő aztán nem jött, valami miatt nem akart jönni, csak a Jóska bácsi jött, és ő mindenhova jött velünk, ha mentünk fellépni. És Egerbe voltunk a Ködelik a Mátra című műsorra, és azt mondta nekem ottan a tanár úr, hogy hát Veronika, ne haragudjon, azt mondja, maguk csoportja nagyon jó, mert maguknak még brugós is van. Úgyhogy ezt nem fogom elfelejteni. Úgyhogy ilyen is volt.
1: Idén ünneplik a 20. évfordulót?
0: Tavaly ünnepeltük, tavaly igen, májusban volt, de nem sikerült májusban megcsinálni, mert sok minden közbe jött, és ősszel volt októberben megünnepelve a 20 éves, igen, és ezzel le is zártuk a, legalábbis a csoport nem szerepel már, mert nincs ki, sok a beteg, sok az idős, úgyhogy nincs. Sajnos.
1: Hát ez valahogy mindig ilyen szomorúba fordul ez a mi beszélgetésünk, miközben Veronika néni az egyik legvidámabb ember, akivel találkoztam eddig, de hát valószínűleg ezt az élet hozza.
0: Bizony, sajnos ez így igaz, mert mehettünk volna igazán most is annyi minden helyre, meg még ahol jártunk, mindenhonnan jön még mai napig a telefon, hogy gyertek már el, hát mondtam, hogy gyermekek, hát én elmegyek, de magam vagyok, hát hár, ketten-hárman nem mehessünk, ha egy énekcsoportról van szó, akkor oda nem mehet három ember, mert jó hangja van a háromnak is, ez nem, nincs kérdés, de az nem énekcsoport már, és nem lehet menni, és ez a baj.
1: Megmutatott néhány oklevelet is, és láttam, hogy már itt gyakran emlegeti Egert, és ott volt ez az aranypáva díjat kaptak. Az volt az egyik ilyen legnagyobb elismerés, vagy még mi volt?
0: Volt még egy nagyobb is, az aranypáva nagy díj. Azt a Szép Asszony völgyébe kaptuk először, de kaptunk még egyszer, úgyhogy van. És aztán voltunk Budapestre a Kárpát-medencei döntőn, és ott kaptuk a kiemelt nívódíjat. És aztán rá 4 évre kaptuk a másikat, kiemelt nívódíjat, és aranypáva nagy díjunk van 2, és ez a kiemelt nívódíj 2, arany pedig 12 kettő aranypálva van nekünk.
1: És akkor ezek szerint Szent Márián ilyen kifejezetten jó hangú emberek élnek?
0: Legyek őszinte, igen. Igen. Ritka az az ember, aki nem tud énekelni, és aki nem tud, az nem is Szent Máriai. Az ide jött menyecskének. Ez az igazság.
1: De mi a titok, a gének?
0: Hát így is lehet mondani. De viszont régen, ezt mondtam is, hogy régen a fiatalság ment, összement, és ott annyi mindent lehetett csinálni. Annyi mindent, és az nem csak a színdarabról szólt, akkor szólt arról, hogy dalolgattunk, ki mit tud. Ez én nem is tudom elmagyarázni, hogy az mennyivel jobb volt. És nehéz volt az élet, de a fiatalok szerették egymást, és ez mindent megért. Szóval a csoportnak van lemezfelvétele, kettő már, egy DVD-nk is van, és azt a Tóth Pestről jött a fiatalember, aki csinálta, és énekelni kellett, ugye fel kellett énekelni a dalokat, és nem tudtam, hogy hova. A kultúrház az, úgy gondoltam, hogy nem felel meg, az nem mindegy, hogy hangzik. És megkértem az atyát, hogyha nem lehetne a templomba megcsinálni a felvételt. Azt mondja, hogy Veronka néni, hát lehet, hát maguk szépen énekelnek, ennek semmi akadálya, tessenek úgy akkor megcsinálni. Én akkor voltam szekrestyés. És bizony fel van véve, és gyönyörű. Szóval nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy így sikerült, hogy megcsináltuk ott, és még egy kép is van a templom előtt erről, hogy akkor volt csinálva. Ja.
1: A Szent Mária gyöngyvirágnak ezek szerint vannak lemezei és DVD felvételei is?
0: Igen, vannak lemezek, igen, már három, és DVD is van egy, igen. Igen. Egy könyv megjelent, és még szeretném ezt a diplomot megcsinálni.
1: Mármint, hogy a diplomokat egy könyvformájában kérni.
0: Diplomokat könyvformájában, hogy legyen egy olyan emlék, hogyha kérdeznek valaki, vagy szeretne tudni, akkor csak belenéz, és tudja, hogy látja, hogy mi van.
1: És Battyányi Veronikának mi a kedvenc nótája?
0: Hát őszinte vagyok, nekem igen sok kedvencem van. Igen sok kedvencem van. Nagyon tetszik nekem a pici fehér meszelt szoba. Ezt le kellett volna írni.
1: Nem.
0: Van még egy pár, mert nem jut most eszembe ez. Várjatok még őszi rózsák, ez is nagyon annyi gyönyörűn van. Nem tudom. Most így nem tudok.
1: Hát amikor még én is kicsi voltam, és jártam mondjuk ilyen úgynevezett lagzikba, akkor ott tényleg volt olyan, hogy órákig énekeltek úgy az emberek, hogy nem ismétlődtek a dalok.
0: Igen. Ez érdekes, ez az éneklés, hogy régen ugye úgy volt, hogy disznóvágáskor egyik család hívta a másikat, hogy gyertek már fel este. És az egyik helyre elmentünk, ez az a Piroska néni, aki vele együtt voltunk, együtt szerveztük az énekcsoportot, és ő hívott, hogy menjünk fel, de mi nem tudtuk, hogy ő nem csak minket hívott. Ott voltunk vagy 15-en. És hát mit is lehet ott csinálni? Hát énekelni, meg inni. A férfiak ugye boroztak, és akkor próbáltunk énekelni. Na és ott volt ez a Rajóska bácsi, és akkor ő azt mondta, hogy ha tudjátok mit? Én mondok valamit. Énekeljük ki az ABC-t. És bizony úgy kellett énekelni, hogy először A betűset, utána a B betűset, és végig énekeltük, de mikor az X-hez értünk, ott már nem tudott senki kezdeni éneket. Úgyhogy, de jól éreztük magunkat, és valóban egy óra éjszaka, és még dalolunk, beszélgetünk, hát mondom, hát menjünk már haza, gyerekek, hát holnap nap van. Úgyhogy úgy lett aztán vége a nagy dalolás. De nem ment senki haza, nem volt senki fáradt, nem volt, olyan jól érezte magát a társaság.
1: Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk a beszélgetésünket Battyányi Veronikával, a Bodrog Szent Máriai Gyöngyvirág éneklő csoport vezetőjével.

0: Nem.
1: Most folytatjuk a beszélgetésünket Battyányi Veronikával, a Bodrogszent Máriai Gyöngyvirág éneklő csoport vezetőjével. Megindokolták, hogy miért kapott életműdíjat?
2: Hát indoklást nem, én erről nem tudok, de én kérdeztem akkor a Csemadok elnököt, a Jóska bácsit, Józsikát. Hát azt mondja, hogy úgy gondoltuk, hogy te igen sok mindent megtettél a közösségért, Szent Márián tényleg sok mindent, hát ezért. Hát mondom, hogy jó, hát akkor köszönöm, de én erre végképpen nem számítottam, én teljesen meg voltam lepődve úgy, hogy mikor eljöttek engem lefényképezni, hát olyan képet csináltak rólam, hogy most fiatalabb vagyok, mint akkor.
1: És ki vitte a galantára?
2: Hát a Csemadok elnök Józsi. Ő igen, meg jött egy hölgy polgármesterasszony, meg a sofőr, négyen mentünk. Az is olyan emlékezetes lesz, mert annyira jó hangulatba telt le az út, hogy nem is vette észre az ember, és már mindjárt kassa után vagyunk. Ment a szórakozás, jó érzéssel mentünk oda. Ott egy kicsit olyan gondoltam, hogy ja Istenem, hogy is lesz, és nem, olyan gyönyörűen lement az egész, hogy nem gondoltam volna, hogy ilyen felemelő érzés lesz.
1: Hát most, hogy említettem, itt tudunk Szent Máriánon, Veronika néni házában, amit azt mondod, hogy 100 éves az alapjai?
2: Igen. 126-ban volt árvíz, nem, 24-ben azt hiszem. 24-es árvíz volt, és utána épült itt ez a házacska. És már ott vagyunk megint, hogy ez 1926, és most már 2026.
1: Ja, hát akkor évfordulója van a háznak.
2: Igen, nem csak nekünk, hanem a háznak is, igen.
1: Szeret itt lakni ebben a házban?
2: Szeretek. Itt szeretek, igen, azért, mert itt annyira csendes, annyira jó. Nekem, ha a gyerekek nyáron jönnek ide, nem lehet őket innen kihajtani. Anya, ide be, mert itt igen, igen, jó. Hűvös van. Na jó. Télen azért, mert mama, nálad igen jó meleg van. Ez a kályha fűt.
1: Szép cserépkály, kicsike, de nagyon szép.
2: Ez mind a három helyiséget fűti nekem.
1: Ez az egy.
2: Ez az egy. És ez annyira jó, mert ott bent aludni nagyon jó, azért ottan nincsen csak az a 20, itt meg van 28 is, no de ez elég ahhoz, hogy én ott nyugodtan aludjak. És tényleg úgy van, hogy még ha vihar van kint, azt se hallani úgy ebbe a lakásba. Ugye ezek a falak 60-asak. Úgyhogy ez, én itt születtem, úgyhogy nekem...
1: De konkrétan itt?
2: Konkrétan itt. Itthon.
1: Bábával?
2: Igen. Annóban még igen. Már aztán nem. Így van.
1: Tetszik tudni, melyik szobában?
2: Nem. Nem mondták. Hát gondolom, hogy vagy ott, vagy itt. Nem tudom.
1: És az udvaron pedig a világ egyik legaranyosabb kutyája, Futkos, hát én még ilyet nem is éltem meg. Hogy sikerült leszerteni?
2: Jaj, ez olyan aranyos történet. Mentünk a kápolnába Szentmisére, és bementem nálunk van pékség, Nagy János pékségébe, mert valamit kérdezni akartam Jánostól, lényegtelen, hogy mit, és jött oda két kis kutya, és akkor köztük ez a miénk, oda jött hozzám, megfogta a szoknyámat, mert ilyen bokáig érő szoknya, és krúzta. És mondom, hogy de aranyos vagy, hát te ki vagy, gyere csak ide. Megsimogattam, mondom a gazdának, hogy Jánoskám, én nekem kéne ez a kis kutya. Figyeld, megmondom, hát ő engemet szeret, húzgálja a ruhám. Azt mondja, jó, odaadom neked. Mondom, na jó, és hát leg fizetni. Azt mondja, na ne, ezt megkapod, csak majd gyere érte. Jó. És akkor mondom aztán neki, hogy na mi van, elfelejtetted a kis kutyát, találkoztunk. Nem, nem, már küldöm is. És akkor leküldte a sofőrjével a kicsit, és akkor kiugrott a sofőrnek a kezéből, és ment az autó alá. Jaj, mondom, Istenem, el ne gázolják már azt a kis aranyos kutyát. Behozták az udvarra, de ez rögtön annyira kezes volt. A hintába aludt nekem reggelig kint az udvaron, és azóta is a kezemből, hát szóval ezt hát mindenki tudja, hogy az az én kis kutyám. És szereti is mindenki. A jószág az mindenek előtt. Én nekünk régen volt tehén, ló, minden. Én lovagoltam is még annóban, amikor gyerek volt.
1: Nyereggel vagy? Szőrén?
2: Szőrén. Elmentünk kapálni a család, anyuka, apuka, még tán nagymama is ott volt, és haza kellett jönni, beengedni a tehenet, mert járt haza délre a tehén. És
1: ugye a buta tehén megtalálta mindig a kaput, ez az érdekes.
2: Igen, de be kellett engedni, és akkor, hogy menj haza gyermekem. Na, hát mondom, jó, hát én elmegyek. És akkor én indultam, és akkor azt mondja apuka, hogy kislányom, ne menj gyalog, itt a ló, azt mondja, ülj rá, és menj haza. És akkor mondom, hogy na jó, apuka, és ha ledob, de hogy dob le, ne félj ettől, hogy téged ő ledob, azt mondja. Lassan, nyugodtan, nem vágtázva, mint ahogy szoktál, nem, lassan. És, de a vicc az volt, hogy én felülni még nem tudtam a lóra, se leszállni. És azt mondta nekem apuka, hogy mikor hazaérsz a nyári konyhához, hajtsd a lovat, és odaszállj le a lépcsőre, hogy le ne ess. Jó. És úgy is volt, hogy bejöttünk az udvarra, és hajtottam oda, hogy is hívták, szürke, így hívták a lovat, és akkor mondom, hogy állj meg, megállt, és akkor megöleltem a nyakát, és úgy lecsúsztam, és utána már nőttet bevezettem a zolóba. Úgyhogy ilyen is volt.
1: Én nem tudom miért, de mindig ide lyukadunk ki, hogy most már gondolom azért jószág is sokkal kevesebb van.
2: Jaj, bizony. Már nincsen csak tyúk meg kacsa van most nekünk, három kacsa. Ennyi van, csak sajnos már disznó sincs azért, mert azzal meg olyan gond volt ezzel, mindig volt ez a pestis, vagy mi a macska füle. Először, mikor volt, akkor nekünk nem volt, épp levágtuk. És utána megvettük a malacot, és akkor megint mondták, hogy pestis, hogy le kell vágni, elviszik. Na hát én mondtam, hogy na hát én még ilyet nem láttam. Hát megveszi az ember, ugye rákölti a pénzét, a nyugdíját, és akkor vágd le, mert jön a pestis. Na és akkor én akkor mondtam a papának, hogy figyelj csak, vágjuk le, berakjuk a hűtőbe, amennyi annyi, azt hiszem tán olyan 80 kilósak voltak, kettő volt, levágtuk, és mondtam, hogy több nincs. Én nem fogom ezt csinálni, hogy megveszem a malackát, és alig érkezem valamennyire felnevelni, és vágjam le, vagy pedig elviszik. Hát sajnos nincs.
1: És a faluban is már kevesebb, gondolom.
2: Hát őszinte vagyok, nem hiszem, hogy két helyen van. Nem hiszem.
1: Itt hány lakosú Szent Mária? Körülbelül?
2: Körülbelül, mikor én a Helyi Nemzeti Bizottságon dolgoztam, akkor 660 volt. De most talán már 500 valamennyi. Mert rengeteg idős meghalt, úgyhogy 550-600 közt. Nem hiszem, hogy több van. Szent Mária.
1: Továbbra is Batthyány Veronikával beszélgetünk. Mondta, hogy a kórusnak is, a Gyöngyvirágnak is a Covid időszaka tett be, hogy milyen érdekes, hogy utána már olyan nehéz volt visszakapaszkodni.
2: Igen, hát ez így igaz. Sőt, nem is sikerült igazából, mert 5 embertől többet nem tudtunk összehívni, mert aki tényleg megmondta, hogy nem bírok, nem tudok menni, akkor azt nem lehet kényszeríteni. Úgyhogy 3 rögtön kiesett, a negyedik az férje meghalt, azért nem jött, úgyhogy bizony nem maradtunk csak 5-en. És akkor még talán vagy 4 helyre voltunk, vagy legyen 5 fellépni, és aztán megmondtam, hogy na hát ez így nem működik, ez nem jó. Na és aztán megbetegedett megint egy, és akkor már csak 4-en voltunk, akkor sikerült egy fiatal lánykát magunkhoz hívni, na ő pedig meg most elment orvosira, úgyhogy itt maradtunk csak 4-en. És 3 jár belőle, mert a negyedik beteg.
1: És akkor mostanában hol tud énekelni Batthyány Veronika?
2: A templomkába. Ott mindig. A görög liturgia is van nálunk, minden héten egyszer, és minden hónapban egy vasárnap, és az meg ugye énekes, a görög. Úgyhogy én nekem mindig megvan a, hál' Istennek, az éneklés lehetőség.
1: Hogy itt mindenki jár a katolikusba, és meg a görög katolikus misére is?
2: Igen, igen, igen. Itt nincs, nem kivételezés. Sőt, a görög katolikus misére sok római is jár. Nem csinálnak belőle olyat, hogy nem megyek azért, mert hát a reformátusban is nem is egyszer voltunk. Már voltunk ott énekelni is. Én római katolikus vagyok. Az édesapám után anyuka volt görög katolikus, meg nagymamám, és én ezért szeretem a görögöt is. Én végig éneklem az egész misét.
1: Igen, ők sokkal többet énekelnek.
2: Igen, igen, igen, igen. Gyönyörű az a mise, nagyon.
1: Ez is olyan jellemző, hogy ugye dolgozott a borfeldolgozó üzemben is, új helyen, vagy Mesztóban, és még több számos helyen is, csak ami érdekes, és ami elég jellemző, hogy itt aztán volt egy ilyen, hogy mivel itt elég sok bútorüzem, a híres Királyhelmeci bútorüzemben is dolgozott, de hogy itt megszűnt elég sok munka, és Veronika néni is a magyarországi oldalra járt át, minden nap busszal hozták, vitték, és ruhákat várt, hogy az milyen volt egyszer csak hirtelen Magyarországon dolgozni?
2: Jó. Nagyon jó, mert...
1: Patakon vagy...
2: Nem, Újhelyben. Újhelyben a Herukon, ott úgy hívják azt a gyárat, hogy Herukon, és az olasz, azt hiszem, hogy olasz volt. De gyönyörű ruhákat vártunk, és úgy voltunk vele, hogy én tanultam várni, nekem nem volt gond a varoda. Én úgy vártam, ahogy kellett. Sőt, dicséretet is kaptam egy párszor. Csak az volt, hogy innen, hogy fárasztó volt nagyon. Nagyon fárasztó volt itthon ugye a család, és akkor reggel kelni, menni buszra, az autóbusszal el, és akkor, de ugye volt úgy, hogy nem lett kész az a darab, amennyinek kellett, legyen az kabát, vagy ruha, vagy szoknya, teljesen mindegy, akkor maradni kellett. És akkor ez olyan volt, hogy bejelentette a szalagvezető, hogy figyeljetek ide, addig még nincs kész, nem mehettek el. És akkor rögtön a sofőrt kellett tájékoztatni, hogy igen, de később fogunk menni haza. Volt úgy, hogy éjfélkor jöttünk haza, de reggel vissza kellett menni. De senki nem dudrogott, senki nem veszekedett. Valahogy ez olyan volt, olyan jó. És a határon még akkor, szóval volt határ, hogy micsoda? Colnyák. Vámos. Igen. És jöttek mindig, és volt köztük olyan huncut, hogy mindig feltartotta a buszt. És tudta, hogy már olyankor mindenki milyen fáradt, és egyszer megálltunk, és én megmondom, hogy figyeljetek már, lányok, hát én nem tudom most, hogy minek jön ez fel, figyelj már, én megmondom neki, hogy ne szólj, csak incs. És ez annyira rajtam maradt, hogyha mentünk, akkor mindig mondta, hogy Veronka, mondjad, ne szólj, csak incs. És többször átengedtek így, mert tényleg látták, hogy mindenki hullafáradt, mindenki, hát most mit fog, nem viszel semmit, hát mit visz, semmit nem tud vinni, amit bevásárolt. És ha ott dolgozik és vásárolt, hát az arról neki mindenkinek papírja van. Úgyhogy ilyen dolgok is voltak. De jó volt, ott nagyon jó volt dolgozni.
1: Mi volt a legszebb ruha, amit várt?
2: Az olasz kosztüm volt, ami annyira olyan, hogy is mondjam én ezt, a filmekben van ez, hogy annyira gyönyörű volt, hogy mikor felvette valaki, azon nem kellett igazítani, az egy szuper dolog volt. A szoknyája, a kiskabátja, és akkor zsebecske, szóval ezek nagyon tetszettek nekem. Én nekem van még mai napig egy sejem kosztümöm, amit ott vettem, mert ugye azt mind gyártottuk, van hozzá szoknya meg kabátka, de a kabát az nem is kabát, az inkább ilyen blézerszerű, és sejem. Úgyhogy én nekem az mai napig megvan, mai napig hordom.
1: Hát, hogy lólépésekben átvettük, így végig szaladtunk az életén, hogy mit kívánjuk Batthyány Veronikának a következő évekre?
2: Hát, nem is tudom. Én mindig úgy gondolom, hogy amit az élet ad, azt el kell fogadni. És én csak a Jóistent kérem arra, hogy még valameddig engedje meg, hogy én tudjak templomba menni, tudjak a rokonokkal, a barátnőkkel beszélni, ha másképp nem csak telefonon, mert vannak olyan barátnők, aki, hát például nekem van a Méri Margitka, biztos ismeri.
1: Hát elvileg kollégák voltunk. Igen.
2: Na tessék. Hát ő egy angyal. Ő mindig, megismerkedtünk Egerbe, hiába ő is Pozsonyba él. Én voltam oda is hozzám meglátogatni, hát ez angyali ember, és ő, ha nem én, akkor ő hív, és ez annyira jó, hogy az ember nem felejti el azt, hogy ilyen emberek is vannak. Ő ahányszor mentünk Egerbe, vagy bárhova, ő A szentmáriaiak itt vannak, sziasztok! Olyan jó érzéssel, olyan, és ezt nem lehet elfelejteni. Ezt nem lehet elfelejteni, és nem is szeretném elfelejteni, hanem ameddig él az ember, addig szeretném ezt így csinálni, ahogy eddig.
1: Batthyány Veronikát, a Csemadok életmű díjását hallottuk. Köszönöm, hogy itt a házában fogadott, és hogy elbeszélgethettünk az elmúlt percekben.
2: Én köszönöm a lehetőséget, és nagyon örülök, hogy is megismerkedtünk.
1: És megyek ki, megsimogatom a kutyát. Mi a neve?
2: Patti.
1: Pattit. Megyek, mert már itt van az ajtó.

Kedves hallgatóink, az előzőkben a Keleten a helyzet című műsorunk hangzott el, melyben Battyányi Veronikával, a Bodrogszent Máriai Gyöngyvirág éneklőcsoport vezetőjével, az idei Csemadok életműdíj kitüntetettjével készült beszélgetésünk szerkesztett változatát hallották. A Keleten a helyzet következő része szombaton 12 órakor kerül adásba. Kovács János hangmérnök nevében is köszöni a figyelmüket, Köteles Szabolcs, a műsor házigazdája.

Beszélgető partnerem ezúttal egy ifjú tornaljai tehetség, aki én úgy érzem, hogy sokra fogja vinni az életben. Pontosan tudja, mit akar, céltudatos, okos és kitartó. Hiszen ha valaki zenei pályán képzeli el a jövőjét, ahhoz sok kitartás és rengeteg gyakorlás szükséges. Nála mindkettő megvan. Nyitrai Nóra vagyok, a Gömörben a helyzet háziasszonya. Várom Önöket szombaton 13 órától itt a Pátria Rádióban.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A mielőbbi béke Ukrajnában egyszerűbb háború utáni újjáépítést jelent, jelentette ki a szlovák miniszterelnök Gdanskban. Az EU jóváhagyta az amerikai importra kivetett 0%-os vámokat. Fokozódó hőség várható délután többfelé lehet 35 fok feletti a maximum érték. A hírszerkesztő hírolvasót Ürge Tamást hallják, mondom a részleteket. Robert Fico szlovák kormányfő ma a Gdanski Ukrajna újjáépítési konferencián kijelentette, hogy az ukrajnai háborúnak nincs katonai megoldása, és az Európai Uniónak támogatnia kellene a béke kezdeményezéseket. Szerinte az ország háború utáni újjáépítése egyszerűbb lesz, ha a háborút a lehető leghamarabb tárgyalások útján sikerül lezárni. Fico az energetikát nevezte meg Szlovákia és Ukrajna gyakorlati együttműködése jelentős példájaként. Rámutatott egy körülbelül 100 millió euró értékű programra, amely az ukrán villamos energiarendszer megerősítését és a Nagykapos és Munkács közötti elektromos összeköttetés bővítését célozza. Kijev az Ukrajna újjáépítéséről szóló Gdanski konferencián 10 milliárd euró összértékű több mint 160 megállapodás aláírására számít. Jelentette ki Julija Svirigyenko ukrán kormányfő ma a lengyelországi kikötővárosban. A kétnapos nemzetközi konferencia megnyitóján Svirigyenko mellett Donald Tusk lengyel kormányfő és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke is beszélt. Utóbbi bejelentette, az Európai Unió még ma átutalja Ukrajnának a következő két évre tervezett 90 milliárd eurós hitel első részét, 3,2 milliárd eurót költségvetési támogatásra. A konferenciát évente megrendezik más-más európai helyszínen, részt vesznek rajta az Ukrajnát támogató országok vezetői, befektetők és az Ukrajna háború utáni újjáépítésében érdekelt cégek képviselői. A rendőrök tegnap megmentettek egy autóba zárva maradt gyermeket a Dunaszerdahelyi járásban található Somorja egyik parkolójában. A gyerek véletlenül bezárta a gépjárművet, és ezt követően nem tudott kijutni belőle. A bezáródás röviddel azután történt, hogy az édesanyja kiszállt az autóból. A bejelentés tevéstől számított két percen belül helyszínre érkező rendőrök kézben tartották a helyzetet, és a segítségükkel a tűzoltók gyorsan betörték a jármű oldalsó ablakát, majd kiszabadították a gyermeket, tette hozzá a rendőrség. Az orvosi vizsgálat után bebizonyosodott, hogy a gyermek jól van, és sérülések nélkül megúszta az esetet, közölte a rendőrség. Az Európai Unió tagállamai ma véglegesen jóváhagyták az Egyesült Államokból származó legtöbb ipari és mezőgazdasági termék import vámjának eltörlését, tájékoztatott az Unió tanácsa. Ez a Washingtonnal tavaly nyáron kötött kereskedelmi megállapodás kulcsfontosságú része. Az Európai Bizottság azért tárgyalta le ezt az egyezményt, hogy megakadályozza a Donald Trump amerikai elnök által belengetett magas vámok bevezetését. Mindkét rendeletet aláírják és közzéteszik az Unió hivatalos lapjában, és az azt követő napon lépnek hatályba. A javaslat időbeli korlátozást vezet be az Egyesült Államokból származó áruk csökkentett vámtételeire. Így a 0%-os vám 2029 végén lejár, ha csak addig nem döntenek a meghosszabbításról.
0: Időjárás.
1: Délután sem lesz lényegi változás az időjárásban, fokozódó hőség várható, többfelé lehet 35 fok feletti a maximum érték. Erős lesz a napsugárzás, UV-sugárzás, és délután is csak gyenge gomoly felhőzet adhat itt-ott átmeneti árnyékot. Gyenge marad a légmozgás. Napnyugtát követően lassan csökken a hőmérséklet, meleg nyári éjszaka következik, derült csillagfényes égbolt és gyenge légmozgás mellett 20 fok köré frissül a levegő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radarmér Radványban, a temető mellett mindkét irányban, Kassán pedig a Jántárován, az Alpark felé. Segítsük egymást az utakon is.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Pátria Rádió. Őkete Reves. FM 106,7.
1: Ismétlés következik. A nappali keddi adásából hallhatnak beszélgetést. A műsorvezető Gasparik Maja. Megérkezett a nyár, vele együtt pedig hivatalosan is elindult a 2026-os strandszezon. A fürdők és akvaparkok azonban ma már jóval többet jelentenek néhány medencénél. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a wellness, a regeneráció, a családbarát szolgáltatások, a biztonság és a minőségi kikapcsolódás. De vajon mire számíthatnak idén a strandolók? Mennyiben változtak meg az elmúlt években a látogatói igények? Miért választják egyre többen a Csallóközt nyári úti célként? És mire érdemes odafigyelni a vízparton? Erről beszélgetek az elkövetkező percekben Somogyi Gáborral, a Dunaszerdahelyi Termálfürdő igazgatójával, valamint a szlovákiai élményfürdők, strandfürdők és uszodák szövetségének elnökével, akit nagy szeretettel köszöntök itt a nappaliban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Ugye nagyjából egy hónappal ezelőtt beszélgettünk, és akkor még úgy hivatkoztunk az előttünk álló időszakra, hogy már bizony önök is készülnek rá, de hát nagyon gyorsan eltelt az idő. Önök mennyire érzik, mondjuk akár, hogyha ezt az elmúlt egy hónapot vesszük ilyen nagyon gyorsnak, és így bele a közepébe, bele a nyárba, mert hiszen a nyár is így érkezik most már meg, kicsit sem fokozatosan, hanem egyszer csak megérkezik a hőség. Önök ezt hogyan érzékelik?
2: Hát pontosan így, mi folyamatosan készülünk ugye a nyári szezonra, hiszen tudjuk, hogy ez előbb-utóbb el fog jönni, és gyakran kapom azt a kérdést, hogy mikor kezdődik a nyári szezon, és erre mindig az a legjobb válasz, hogy az első meleg hétvégével, az első igazán meleg hétvégével kezdődik a nyár.
1: Igen, így most így a kezdetekkor, illetve nem tudom, hogy önök számára mennyire számít ez a mostani időszak a kezdésnek, de hogy milyennek látja így egyenlőre most ezt az idei szezont és a kezdést?
2: Hát az év első fele az azért elég változó időjárást hozott, és ugye voltak szokatlanul hűvös időszakok, és adott esetben nagyon száraz, de azt követően pedig nagyon nedves időszakok is. Ez természetesen meglátszik a fürdők látogatottságában is. Nekünk elsősorban az a jó, ami a vendégeknek is jó, hogyha szép idő van, meleg van, és akkor jönnek a legszívesebben. És azt tapasztaljuk, hogy itt az elmúlt napokban, ahogy ez a jó idő beköszöntött, akkor meg is érkeztek a látogatók.
1: Igen, egyébként mennyire befolyásolja a látogatottságot az első komolyabb hőhullám és forróság, mert hogy azért most már az akvaparkok, a termálparkok fel vannak készülve a rosszabb időre is, hiszen benti attrakciók, benti medencék, fedett medencék, tehát hogy most már azért feltétlenül a rossz időtől sem kell tartani.
2: Ez így van, tehát jó néhány fürdő ma már egész éves üzemelésben működik, tehát az azt jelenti, hogy télen is fogad vendégeket, és nem is olyan kis számban, de azért mindenképpen a nyár, vagy pedig hát az a nyár elő, amikor jó idő van, ez sokkal hangsúlyosabb tud lenni, tehát ilyenkor többszöröse a téli forgalomnak az, ami meg tud jelenni egy-egy napon.
1: Mi az, amire számítanak idén, mondjuk akár országos szinten, tehát mennyire van erre így rálátásunk, hogy mi az, ami várható?
2: Hát amit nagyon remélünk, hogy ez a most beköszöntött jó idő, ez tartósnak bizonyul majd, és hogyha tehát mi se kívánunk két hónapig tartó kánikulát, de azért bízunk benne, hogy az idő az kellemes lesz, és kedvez majd a kirándulóknak, a nyaralóknak, hiszen tavaly júliusban megtapasztalhattuk azt, hogy nyáron is tud rossz idő lenni, és az mindenképpen visszavetette az érdeklődést.
1: Igen, egyébként változtak-e, és hogyan változtak a strandolási szokások az elmúlt években? Most már ugye kezünkben van a telefon, folyamatosan nézzük akár az időjárást, mennyire hihetünk neki például, amit ugye a telefonunk előrejelez, hiszen ugye azért tapasztalatból mondom, hogy már az is előfordult, hogy zuhogott az eső, és a telefonon mondjuk azt mutatta, hogy napsütés van, és ennek a fordítottja is igaz, de hogy mondjuk mennyire hagyatkoznak például akár ezekre az előrejelzésekre az emberek, és mennyire érdemes mit tapasztal?
2: Én úgy látom, hogy eléggé, igen, néha hajlamosabbak vagyunk azt elhinni, amit a telefonunk mond, azzal ellentétben, amit saját magunk tapasztalunk, tehát ez egyértelműen így működik, és hogyha másik oldalról, tehát hogyha a média azt mondja, hogy most egy meleg hétvége lesz, akkor az ember úgy állítja be magát, hogy most egy meleg hétvége lesz, még akkor is, hogyha esetleg ez egy picit időközben változik. Tehát ezt hozta a modern világ, és azt hiszem, hogy ez ellen küzdeni nem lehet. mi azért mindenkitől azt kérjük, hogy a több forrásból is győződjön meg arról, hogy tényleg milyen idő várható, és azt is ki kell jelenteni, hogy nem mindenki keresi ezeket a legmelegebb és legintenzívebb napokat, hiszen az egészség szempontjából is az a legmegerőltetőbb.
1: Igen, és ahogy említette is, a modern világ azért hozott magával jó néhány újdonságot, vagy akár pedig a strandolási szokások is megváltoztak emiatt. Mit tapasztal, hogyan változott meg az elmúlt években mindez?
2: Hát én amit tapasztalok az, hogy folyamatosan növekednek az igények és az elvárások, tehát tényleg úgy van, hogyha valaki kilátogat akár a városi strandra, akkor körülbelül egy 5 csillagos szálloda színvonalát próbálja elvárni a helytől, tehát nagyon-nagyon igényesek vagyunk, nagyon magasak az elvárások, ebből következően sajnos néha találkozunk panaszkodó vendégekkel is, akiknek szinte nem lehet megfelelni, tehát ez az oldal is megjelenik, de alapvetőleg azt mondom, hogy az emberek azért jönnek, hogy pihenjenek, egyre inkább keresik a kényelmet, tehát míg régen hozta mindenki egy kis pokrockáját, leterítette a földre, ma már azért elvárjuk a nyugágyat, elvárjuk a szolgáltatásokat, elvárjuk azt, hogy magas minőséget kapjunk jó áron, tehát én úgy gondolom, hogy pontosan ez az igényesség az, ami érezhetően növekedett az elmúlt időszakban.
1: Igen, tehát amit ön is mondta, hogy szinte ma már komplex élményközpontokká alakultak át a fürdők. Mennyire nehéz egyébként tartani az emberek igényeivel a tempót, hiszen ugye azt is említette, hogy néha az emberek 5 csillagos hotel élményét várják el, akár egy-egy városi strandtól, és ez mennyire kell igazodni, illetve mennyire lehet ezzel tartani a tempót?
2: Én úgy gondolom, hogy ez egy jó kihívás, aminek mindenképpen meg kell próbálni megfelelni. Ez nem mindig sikerül, mert ugye azért egy 5 csillagos szállodával összehasonlítani egy fürdőt, ahol több ezer vendég érkezik, és sajnos itt rá kell mutatni arra, hogy a vendégkultúránk az még nem ott tart, mint ahogy kellene, mint ahogy esetleg nyugat-európai országokban. Tehát a vendégnek is hozzá kell tenni ahhoz, hogy az az élmény az a végén a megfelelő legyen. Tehát ha odafigyelünk arra, hogy hova dobjuk el a szemetet, és mit hagyunk magunk után, akkor biztos, hogy a következő vendégnek is kellemesebb lesz ez az élménye.
1: Ez nagyon érdekes volt, amit mondott, hogy a vendégkultúra még nem olyan, mint nyugaton. Mi az, ami nálunk például még hiányzik, amit tanulnunk kellene? Hogyan lehet összehasonlítani akár, nem tudom, a nyugati régióval, a mi régióinkat?
2: Hát alapvetőleg én azt látom, hogy itt a bizonyos működési szabályokat az sokszor a vendég ilyen tájékoztató jellegűnek tekinti, és úgy gondolja, hogy az ő rá nem feltétlenül érvényes, és gyakran vitába keveredik az üzemeltetővel, hogy ez miért így van, miért úgy van, holott az üzemeltetőnek valószínűleg jó oka van, hogy bizonyos feltételeket, szabályokat meghatározzon. Egyik klasszikus példája például, amikor mi jelezzük a kedves vendégnek, hogy a forró vízben nem kellene nagyon sokáig benne maradni, mert egyszerűen nem jó a szervezetének, és a vendég leáll velünk vitatkozni, hogy de ő megvette a jegyet, és ő miért nem ülhet akármennyit a medencében. Amikor viszont 1 óra, 1,5 óra után kijön belőle, akkor rosszul van, és a mentőt hívjuk hozzá. Tehát ez például egy klasszikus példája annak, hogy nem akarom betartani, mert azt mondom, hogy én vagyok a vendég, én fizetek, nekem ez jár, és a végén saját maga jár rosszul ezzel a hozzáállással.
1: Én is, hogyha egy kicsit akkor például akár a wellness részről is beszélgetünk, illetve magáról a regenerációról, tehát igen, ezt is hajlamosak vagyunk félreérteni, de ugyanakkor pedig ott, ahol talán az egészségtudatosság megjelenik, ott bizony maga a regeneráció is fontos. De mennyire jelenik meg ez a fajta egészségtudatosság egyébként a vendégek részéről?
2: Én azt veszem észre,

0: hazánk. Tehát nekünk vannak olyan külföldi vendégeink, akik az év folyamán többször, akár 3-4-5-ször látogatnak el hozzánk, és Dunaszerdahelyen sajnos az a tapasztalat, hogy a dunaszerdahelyi vendég átlagban pedig nem egész egyszer látogat el a saját fürdőjébe.
1: És nem tudom, hogy ez a szintén a közösségi médiának köszönhető, de hogy egyre többször látom azt, hogy Csallóköz mennyire közkedvelt, nem is tudom, célpont, és egyre vonzóbb Csallóköz a turisták számára. A többi régió is, ahol esetleg termálparkok és fürdők találhatóak is, ennyire népszerű, vagy pedig kiemelkedik például közülük Csallóközön? Ön ezt hogy látja?
0: Hát én úgy látom, hogy úgy általában véve a fürdőzési lehetőségek és a, főleg ez a nyári vízparti üdülés, ez egy attraktív terület, és például azon is látszik, hogy a Covid után ez a terület sokkal gyorsabban tudott visszatérni az előtti rekord időszak számaihoz, míg a szállodáknak ez jóval tovább tartott. De én szeretném azt hinni, hogy a Csallóköz ebben még egy picit jobban teljesít, mint a szlovákiai átlag. Talán a fokozott odafigyelésnek köszönhetően is azért, hogy tényleg az csallóközi fürdők is komoly fejlesztéseket hajtottak végre az elmúlt időszakban, és széles körűen reklámozzák az itteni üdülésnek az előnyeit és lehetőségeit.
1: Továbbra is a nappali vendége Somonyi Gábor, a Dunaszerdahelyi Termálfürdő igazgatója, valamint a Szlovákiai Élményfürdők, Strandfürdők és Uszodák Szövetségének elnöke. Ugye a régió évek óta népszerű a cseh turisták körében is. Mondhatjuk azt is, hogy cseh turisták nélkül nincs is Csallóközi nyár, tehát hogy mi annak az oka, hogy számukra tényleg ennyire népszerű, miközben ugye összevetve, ahogy említette is, sok esetben például a környékről kevésbé értékelik azt, hogy mi is van körülöttünk.
0: Én úgy gondolom, hogy a cseh vendég az egy ilyen szempontból egy nagyon jó vendég, hiszen ők nagyon szeretik főleg a termálvizet és a vizes fürdőzést, és azt is hozzá kell tenni, hogy Csehországban azért ebben a kínálat az viszonylag korlátozott, tehát őnekik mindenképpen külföldön kell keresni az ilyen jellegű pihenést, és azt tapasztaljuk, hogy szerencsére ebben a nagy versenyben Szlovákia és azon belül a Csallóköz egyelőre versenyképes tudott maradni. Hiszen az elmúlt időszakban azt tapasztaltuk, hogy a cseh vendégek kezdték felfedezni, és kezdik felfedezni Magyarországot, Lengyelországot, Szlovákia többi részét, tehát a verseny az óriási ilyen szempontból. Viszont ami a jó hír, hogy egyelőre ebben a versenyben helyt állnak a csallóközi fürdők, és továbbra is keresik ezeket a helyszíneket a látogatók Csehországból.
1: Nem tudom, hogy mennyire jut alkalma és ideje néha beszélgetni velük, de mi az, amit ők mondanak? Mi az, amit egy cseh turista igazán szeret itt nálunk? Mi az, amit tetszik itt nekik a környéken?
0: Az az érdekes ebben, hogy a cseh vendég az, akinek a pohár az mindig félig tele van. Tehát a cseh vendég alapvető hozzáállása, ő mindig azt látja meg először, hogy mi az, aminek örül, és mi az, ami tetszik neki. A hazai vendég sokkal inkább azt látja meg először, hogy mi az, ami nem tetszik neki. Tehát ebben van egy óriási különbség. Ők szeretnék jól érezni magukat, idejönnek, szórakoznak, dicsérik a vizet, a jó időt, gyakorlatilag mindent. És tényleg csak ha valami nagyon zavaró dologgal találkoznak, akkor van panasz.
1: És ugye
0: Szerintem ez egy mentalitásbeli kérdés is.
1: És ugye említette a termálvíz szerepét, hogy ezt kifejezetten itt nagyon is szeretik. Milyen pozitív hatásai lehetnek a termálvíznek, hogy akkor kicsit haza is beszéljünk, és akkor az itt élőknek is meghozzuk a kedvét, hogyha nem is tudom, hogy itt igazából mi az, ami hiányzik, talán az edukáció, hogy nem nagyon vagyunk vele tisztában, hogy mi is van körülöttünk, micsoda rejtett, vagy hát nem is annyira rejtett kincsek vannak körülöttünk.
0: Biztos, hogy ez is a része a történetnek, hiszen mi talán inkább azok a típusú emberek vagyunk, akik megvárjuk, amíg valami fáj, és akkor futunk az orvoshoz, és tőle várjuk a megoldást. Tehát annyira ez a prevenció nincs ott a köztudatban szerintem. Én azt mondanám, hogy a termálvíznek amellett, hogy jótékony hatása van, és a csallóközi termálvíz az kimondottan, bizonyítottan jó, pontosan a regenerációra, tehát a sportolás vagy a mindennapi mozgás után járó rehabilitációra, jó az ízületekre, és ami a legnagyobb előnye, hogyha mi időt szánunk magunkra, és arra, hogy egy picit beleüljünk abba a vízbe, és elengedjük egy picit magunkat, és elfeledkezzünk a mindennapi problémákról, már az jó tesz.

0: az ember lelkének, és már azáltal egy picit pozitívabban tudjuk látni a világot.
1: Kiknek ajánlott különösen? Ugye azt most már megtudhattuk öntől, hogy bármennyire is a vendégé, hát általában ugye az utolsó szó, de azért tényleg itt is ajánlott betartani bizonyos, hát nem, például akár időkorlátokat, hogy nem másfél órát ülni a nagyon forró vízben, de hogy kiknek ajánlott?
0: Én azt mondanám, hogy mindenkinek ajánlott, aki szereti a vizet. Ugye ne kényszerítsünk olyat a vízbe, akinek ez nem jó, aki ezt nem szereti. Akinek viszont igen, mindenképpen. Ott viszont, amit javasolnék betartani az, hogy hát az idősebb generáció és a nagyon fiatal gyerekeknél ugye ne ezeket a legextrémebb, legforróbb vagy legnagyobb UV-sugárzásos napsütéses napokat keressük, hanem találjuk meg azt, hogy mi az, ami nekünk a megfelelő. De alapvetőleg én úgy gondolom, hogy minden ember lelkének és testének is jót tesz a termálvíz.
1: Azt mondta, hogy egyébként, hogy nagyon izgalmas kihívás tartani a lépést, akár a vendégek igényeivel, de hát ugye itt nem csak a vendégek igényei, de a technológia is folyamatosan fejlődik, és új trendek jelennek meg. Például mennyire figyelnek ma már a környezetbarát technológiákra, akár a vendégek, akár pedig a termálparkok és a strandfürdők?
0: Én úgy gondolom, hogy mindenképpen, sőt, ez számunkra nem egy új téma, hiszen a Dunaszerdei Termálpark is, mint egy geotermális kúttal rendelkező fürdő, már az kiépítése során is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az energia igényének lehető legnagyobb részét ezzel a nagyon környezettudatos hőforrással próbálja lefedni. Tehát a mi szinte összes épületünknek a fűtése az a termálvízzel történik, tehát amellett, hogy a medencékbe ez a víz kerül, a hőgazdálkodásunkban is egy nagyon fontos szerepe van. Az utóbbi időszakban, mióta a klimatizáció a nyári időszakban egy hangsúlyosan fontos dolog, ott pedig a hidegvizes kutunk vizét használjuk arra, hogy előállítsuk azt a hideget, amivel hűteni tudunk.
1: Ugye, tehát feltételezem azt, hogy a termálparkok számára is nagyon fontos a vízminőség, de ez ugyanakkor elmondható talán a vendégek részéről is. Milyen szempontból fontos ma már a vízminőség és akár a vízkezelés? Milyen fejlesztések zajlanak jelenleg az ágazatban?
0: Hát a vízminőség az természetesen nagyon-nagyon fontos, hiszen számunkra abszolút prioritás, hogy az a víz az a lehető legjobb minőségű legyen, amikor a vendég használni kezdi, és természetesen napközben is ezt a minőséget megpróbáljuk tartani. Nálunk ez azt jelenti a jelen időszakban, hogy átálltunk a vízfertőtlenítésének egy modernebb megoldására, tehát mi az utóbbi időben klórdioxidos fertőtlenítést használunk, ami a klóros fertőtlenítéshez képest sokkal hatékonyabb, és sokkal kevésbé jár olyan járulékos következményekkel, mint például a szempirosodás, vagy bőrviszketés, vagy kellemetlen klórszag. Tehát ez például a mi esetünkben egy nagyon komoly előrelépés.
1: Beszélgessünk még a családokról és a négy lábú kedvencekről. Ugye egyre többen utaznak például kutyával, és ez egy valóban érzékelhető trend nálunk is most már.
0: Igen, ez abszolút így van, ezt mi is tapasztaljuk. Még ha természetesen fürdőbe jönni kutyával, az nem egy ajánlott dolog, hiszen a helyi higiénikusaink sem nézik ezt jó szemmel, tehát a medencék közvetlen közelébe kutyás vendéget sajnos nem engedhetünk, de mivel nálunk egy nagy kemping található, ahol a kutyákat szívesen látjuk, ezért az idei évben el is jutottunk oda, hogy egy kutya programot indítottunk, és a kutyáknak külön futkározási, mozgási lehetőséget biztosítunk egy arra kijelölt területen, egy külön fürdő és fürdési lehetőséget a kis tavunkban, továbbá egy kutyamosó állomást is létesítettünk.
1: Tehát ez abszolút akkor, ez most már egy fontos opció, egy réteg számára ezek szerint, igen.
0: Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy egyre több kutya vendégünk is van. Az utóbbi időszakban volt olyan napunk, amikor egyszerre 90 kutya tartózkodott a fürdő területén.
1: Mi az, amit keres ma egy család, amikor nyári kikapcsolódást választ? Mi az, ami szempont?
0: Én úgy gondolom, hogy minőséget, jó szolgáltatást, és mindenképpen egy olyan környezetet, ahol ki tud kapcsolni, ahol egy picit a mindennapok nyűgétől el tud szabadulni, és anélkül, hogy repülni kelljen, vagy sok órát kelljen autózni, egy picit tényleg egy más világba tud megérkezni.
1: Feltételezem, hogy ugye a tudatosság, a kellő felkészültség, és hát igen, ezek nagyon fontos dolgok, és beszélgessünk még egy kicsit az úszástudásról és a vízbiztonságról. Ugye, ha jól tudom, akkor nemrég együttműködési megállapodás is született az úszás oktatás támogatására. Mit jelent ez pontosan, és miért tartották ezt fontosnak?
0: Azért tartjuk nagyon fontosnak, mert amikor az a kérdés elhangzott, hogy kinek ajánljuk, és ki az, akit szívesen látunk a fürdőkben, hát itt el kell azért mondani, hogy a legszívesebben azok jönnek, akiknek már gyerekkoruktól jó viszonya alakult ki a vízzel, és az is egy nagyon fontos dolog, hogy vízbiztosak, tehát hogy gyakorlatilag nem félnek adott esetben a mély vízben sem. Én is megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy a felnőtt vendégeinknek egy jelentős része egyáltalán nem tud úszni. És szerintem ez valahol ijesztő, és mivel az úszás az egyik legegészségesebb mozgásforma, akár idősebb korban, akár túlsúlyosok esetében is, ezért úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy lehetőleg fiatal korban mindenki tanuljon meg úszni. Pontosan ezért csatlakoztunk ehhez a kezdeményezéshez.
1: Ugye a gyerekek ma már úszótanfolyamokra járnak, de nyilván ez egy bizonyos korban, nem tudom, azt hiszem 10-11 éves kor körül járnak a gyerekek úszótanfolyamra. Mennyire javasolja például azt, hogy akár a szülők már korábban akár megtanítsák, illetve jó-e az, hogyha a szülő tanítja meg, vagy pedig inkább bízzuk ezt egy szakemberre, aki megtanítja a gyerekeket. Idézelve mondom, rendesen úszni, ahogy kell.
0: Igen, hát a nemzetközi tapasztalat azt mondja, hogy jobb, hogyha ezt szakemberek végzik. Sok, akár általam ismert személy is arra panaszkodik, hogy hát ők megpróbálták megtanítani otthon úszni, és abból olyan traumája van máig, hogy inkább kerüli a vizet. Tehát ez a beledobjuk a gyereket a vízbe, aztán majd csak valahogy fennmarad. Tehát nagyon rossz eredményeket lehet azzal elérni, hogyha ehhez valaki úgy fog hozzá, hogy nem igazán tudja, hogy hogy kellene. És a másik oldalon pedig ezt nem lehet túl korán kezdeni, tehát itt tényleg akár a baba úszástól kezdődően, nagyon fiatal kortól meg lehet a gyereket ismertetni a vízzel, és akkor sokkal könnyebb vele, sokkal könnyebb őt megtanítani, hiszen egy baba számára az úszás, a vízben lévő közeg az az anyaméhre emlékeztet, amikor szintén egy ilyen lebegő állapotban volt. Tehát ott még nem félünk a víztől, ott az még számunkra nagyon természetes, később alakulhat ki egy ilyen elidegenülés. Tehát minél fiatalabb korban elkezdeni, az a legszerencsésebb.
1: És közben pedig itt valahol most megint csak eszembe jutott például az edukációnak a hiánya, hogy igazából nem tekintünk az úszásra, mint alapvető életkészségre, pedig valahol azért ez egy olyan készség, amit nagyon fontos lenne, hogy ön is említette, minél korábban elsajátítani.
0: Így van, és szerintem jó néhányan ezt így is gondolják, mégis az a tapasztalat, hogy itt még komoly hiányosságaink vannak, és pontosan ezért szeretnénk ezen változtatni.
1: Még így zárásként adjunk néhány tanácsot a strandolóknak. Mi az, amire érdemes odafigyelni így a nagy melegben? Mi az, amit javasolna?
0: Hát szerintem ami mindenképpen fontos a nagy melegben az, hogy jutassunk folyadékot a szervezetbe, és ez a folyadék ez lehetőleg hidratáló jellegű legyen, tehát egy kicsit kerüljük az alkoholos italokat, és inkább próbáljunk minél több vizet, vagy gyakorlatilag nem édesített folyadékot bejutatni a szervezetbe. Továbbá nagyon vigyázzunk a nappal, ugye mi ezt napi szinten tapasztaljuk, hogy vannak nagyon lilára sült vendégek, akik alábecsülik egy picit az erős napot és az UV-sugárzást, tehát mindenképpen a bőrünk tűrőképességéhez képest kenjük be magunkat valami olyan napozó olajjal, krémmel, ami megvédi a bőrünket, és lehetőleg a legintenzívebb napsütés alatt keressük az árnyékos időszakot. Ha vízbe megyünk, akkor mindenképpen zuhanyozzunk előtte, tehát készítsük fel a testünket arra, hogy egyszer csak egy akár 10-20 fokkal hűvösebb közegbe érkezik meg, és akkor talán a legjobb élményt tudjuk a fürdőzésből hazavinni.
1: Igen, apropó zuhanyzás, nem tudom, hogy ez mennyire tévhit, vagy önök mit tapasztalnak, hogy azért ezt is úgy szeretik megkerülni, és igazából úgy figyelmen kívül hagyni, hogy igen, el vannak készítve ott a medencék mellett, igen, és ezek a kis akár zuhanyfülkék, akár kis zuhanyzók, és hogy miért fontos ezt bizony használni, mielőtt a medencébe megyünk?
0: Hát egyrészt ennek van egy higiéniai szerepe, tehát még hogyha az ember otthonról érkezik is, ugye útközben is előfordulhat, hogy megizzad, tehát hogy tényleg nem olyan állapotban érkezik ide, ami tökéletes lenne, tehát egy higiéniai jellegű tisztító fürdőzés az mindenképpen hasznos lehet, ezáltal is hozzájárulunk a jobb vízminőséghez, de a másik a test felkészítése erre a vizes közegre, tehát ugye ebből van sok baleset, hogy az ember túlhevül és ugrik a hideg vízbe, és utána probléma van. Erre is nagyon jó az, hogy a testet egy picit felkészítjük arra, hogy mi fog következni, és akkor nem nincs ekkora meglepetés, nincs ekkora sok hatás.
1: Tudom, hogy a nagy pihenésben azért az idő az nem feltétlenül prioritás, de ahogy ön is mondta, igenis oda kell arra figyelni, hogy hát azért a bőrünkre is figyeljünk, a nagy hőség, a tűzőnap az nem feltétlenül jó a testünknek, a szervezetünknek. Mennyi időt töltsünk a napon, tehát hogy hiszen ugye órákat azért mindenhol lehet látni magunk körül, még ha a telefont nem is visszük magunkkal feltétlenül a vízbe.
0: Ezt megint csak azt mondanám, hogy valaki sokkal jobban bírja a napot, van, aki kevésbé, tehát ezt azért a legtöbb ember tudja, hogy ő szereti el napot, vagy pedig nem annyira. Ezt azért vegyük figyelembe, és hogyha nincs benne tapasztalatunk, vagy ami ilyenkor elő szokott fordulni a nyár elején, hogy egy hosszú téli elbújás után hirtelen az ember megérkezik az őrült forróságba, és anélkül, hogy időt töltött volna előtte a napon, gyorsan túladagolja magát. Tehát erre kell szerintem fokozottan odafigyelni, és tényleg ezeket a legintenzívebb napsütéses órákat, ha lehet, akkor elkerülni, és olyankor árnyékba bújni.
1: Ja, az, akinek van bármiféle egészségügyi problémája, vagy éppen kisgyermekes családokról beszélünk, mi az, amire mindenképpen figyeljenek oda, akár a veszélyeztetettek, milyen gyakori hibákat látnak például önök a strandokon?
0: Néha azt látjuk, hogy az emberek alábecsülik azt, hogy például a közelmúltban egy műtéten estek át, és ők már úgy gondolják, hogy ők már jól vannak. De igen, egy forróvizes közegben, tehát egy termálvizes közegben hosszabb időt eltölteni, az megterhelő a szervezetnek, és semmiképpen nem ajánlanám olyannak, aki műtéten esett át, vagy például a terhesség utolsó szakaszában van, és tényleg szülés előtt. Ugye az elmúlt időszakban volt is ilyen tapasztalatunk, hogy valaki itt a fürdőben szült meg, tehát én úgy gondolom, hogy az már nem az az időszak, amikor ez a legjobb. Úgyhogy mindenképpen ilyen esetben figyelnék oda, és hát természetesen a látható dolog, tehát hogyha valakinek olyan bőrsérülése van, vagy olyan bőrbetegsége, ami már szemre sem elfogadható a többi vendégnek, hát őket arra kérném, hogy ne a közfürdőben próbálják ezt oldani, ugye erre vannak specializált gyógyfürdők, ahol külön kádas fürdőzésben, akár tényleg bőrre különösen jótékony hatású termálvizet használva fel lehet készülni arra, és egy olyan állapotba lehet hozni az ember testét, hogy utána egy közfürdőbe is el lehessen menni.
1: Ugye egy sikeres strandszezon, az mind kiderül, tehát nem csak az ott dolgozókon, de a vendégeken is múlik. Ön mit gondol, mitől lenne sikeres az idei strandszezon?
0: Én úgy gondolom, hogy a sikerhez mindenképpen szükséges a jó idő, hiszen ez az, ami kicsalja a vendéget, és ami a legnagyobb motivátor, tehát a legjobb marketing eszköz az mindig a nap. Úgyhogy ezt mindenképpen szeretném, hogy a szezonhoz hozzájöjjön, és természetesen ami még nagyon fontos, hogy mindenkinek legyen olyan anyagi biztonsága, hogy úgy érzi, hogy ezzel nem vállal túl nagy kockázatot, hogyha kihozza a családot egy hétvégére, és ezt meg tudja fizetni, tehát ez is nagyon fontos, hogy anyagilag ezt megengedhessük magunknak, és utána tényleg az, hogy egy picit a gondjainkat hagyjuk otthon, és ha pihenni jövünk, akkor próbáljunk meg pihenni. Próbáljunk meg jó vendégek lenni, és ezáltal figyeljük meg azt, hogy mi is jobban fogjuk érezni magunkat.
1: És ezek szerint egy kicsit érdemes a cseh turistáktól is tanulni, hogy a pohár az nem félig üres, hanem félig tele van, minden csak nézőpont kérdése. Én sikeres nyarat kívánok önöknek is, és minden strandolni vágyónak, strandolónak, strandon dolgozónak, hiszen ugye ez az időszak ez számukra, és azért elmondhatjuk, hogy igencsak megterhelő, de hát megérkezett a nyár, vele együtt pedig elindult a 2026-os strandszezon. Somogyi Gáborral, a Dunaszerdahelyi Termálfürdő igazgatójával, a Szlovákiai Élményfürdők, Strandfürdők és Úszodák Szövetségének elnökével beszélgettem, akinek köszönöm szépen a válaszokat és a részletes beszámolót.
0: Én is köszönöm, és további szép napot kívánok.
1: Szép nyarat kívánunk.

érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az SZSZ feljelentést tett a közlekedési minisztérium közel 39 millió eurós tanácsadói szerződése miatt. Az Unió jóvá hagyta az amerikai importra kivetett 0%-os vámokat. Fokozódó hőség várható délután többfelé lehet 35 fok feletti a maximum érték. A hírszerkesztő hírolvasót Ürge Tamást hallják. Az SZSZ feljelentést tett a közlekedési minisztérium PPP projektekre vonatkozó áfa nélkül közel 39 millió euró értékű tanácsadói szerződése miatt. Az ellenzéki párt közlekedési szakértője Péter Bátori szerint komoly kétségeik vannak a közbeszerzés gazdaságosságával és átláthatóságával kapcsolatban. Elmondása szerint olyan elemző dokumentumokhoz jutottak hozzá, amelyeket a Nemzeti Autópálya Társaság már 2018-ban megrendelt. Az SZSZ tudni szeretné, hogyan és egyáltalán felhasználták-e ezeket az értékeléseket, és miért írnak ki most új pályázatot ezerszer drágábban. Ahogy az SZSZ jelezte, minden egyes megrendelésre átlagosan 30 ezer munkaóra jut, ami egy embernek 16 évnyi munkát jelent. Robert Fico szlovák kormányfő ma a Gdanszki Ukrajna újjáépítési konferencián kijelentette, hogy az ukrajnai háborúnak nincs katonai megoldása, és az Európai Uniónak támogatnia kellene a békekezdeményezéseket. Szerinte az ország háború utáni újjáépítése egyszerűbb lesz, ha a háborút a lehető leghamarabb tárgyalások útján sikerül lezárni. Fico az energiákat nevezte meg Szlovákia és Ukrajna gyakorlati együttműködésének jelentős példájaként. Rámutatott egy mintegy 100 millió euró értékű programra, amely az ukrán villamos energia rendszer megerősítését és a Nagykapos és Munkács közötti elektromos összeköttetés bővítését célozza. Kijev az Ukrajna újjáépítéséről szóló Gdanszki konferencián 10 milliárd euró összértékű, több mint 160 megállapodás aláírására számít, jelentette ki Julija Svirigyenko, ukrán kormányfő, ma a lengyelországi kikötővárosban. A kétnapos nemzetközi konferencia megnyitóján Svirigyenko mellett Donald Tusk lengyel kormányfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is beszélt. Utóbbi bejelentette, az Európai Unió még ma utalja Ukrajnának a következő két évre tervezett 90 milliárd eurós hitel első részét, 3,2 milliárd eurót költségvetési támogatásra. A konferenciát évente megrendezik más-más európai helyszínen, részt vesznek rajta az Ukrajnát támogató országok vezetői, befektetők és az Ukrajna háború utáni újjáépítésében érdekelt cégek képviselői. A lengyelek többsége nem ért egyet Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásával, ez derül ki az IBRIS vezető lengyelországi közvélemény és piackutató intézet Rádió Z rádióállomás számára készített felméréséből, amelynek eredményeit ma tették közzé. A megkérdezettek csaknem 60%-a nyilatkozott Ukrajna EU tagsága ellen, miközben több mint 32%-uk azt mondta, hogy határozottan ellenzi azt. Ukrajna uniós csatlakozását a válaszadók több mint 35%-a támogatta, közülük 8% felelt határozottan igennel. A felmérés résztvevőinek 5%-a nem tudott válaszolni a kérdésre. Az IBRIS intézet a felmérést június 12-én és 13-án végezte 1068 fős reprezentatív mintán.
0: Időjárás.
1: Délután sem lesz lényegi változás az időjárásban, fokozódó hőség várható, többfelé lehet 35 fok feletti a maximum érték. Erős lesz a napsugárzás, UV-sugárzás, és délután is csak gyenge gomoly felhőzet adhat itt-ott átmeneti árnyékot. Gyenge marad a légmozgás. Napnyugtát követően lassan csökken a hőmérséklet, meleg nyári éjszaka következik, derül csillagfényes égbolt, és gyenge légmozgás mellett 20 fok köré frissül a levegő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Trafipaxok mérnek Szentszelőt a D1-es autópálya felől a tűzoltóállomásnál, illetve Kassán a Gömöri utcán a Rasztyiszlavová utca irányába. Segítsük egymást az utakon is.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3.
1: Egy újabb ismétlés következik a keddi nappaliból. A mikrofonnál Gasparik Maja. Vannak iskolák, amelyek nem csak oktatási intézmények, hanem valódi közösségek is. Olyan helyek, ahol generációk nőnek fel, ahol pedagógusok évtizedeket töltenek el hivatásuknak élve, és ahol a gyerekek is büszkén viszik tovább az iskola értékeit. A Nyárasdi alapiskola életében május 22-e különleges nap volt. Az intézmény felvette a Pálffy Ferenc nevet, és ettől a naptól hivatalosan is Pálffy Ferenc alapiskolaként folytatja működését. A névadó ünnepségen jártam, ahol diákokkal, pedagógusokkal és az iskola közösségének tagjaival beszélgettem arról, mit jelent számukra ez az új fejezet. Elsőként hallgassuk meg a diákok fogadalmát, amely talán a legszebben foglalja össze, mit is jelent pálfisok közé tartozni.
2: Én a Nyárasdi Pálffy Ferenc alapiskola tanulója fogadom.
3: Én a Nyárasdi Pálffy Ferenc alapiskola tanulója fogadom.
2: Hogy az iskola jó híréhez méltóan.
3: Hogy az iskola jó híréhez méltóan.
2: Képességeinek megfelelően.
3: Képességeinek megfelelően.
2: Szolgalmasan tanulok.
3: Szorgalmasan tanulok.
2: A szabályokat betartom.
3: A szabályokat betartom.
2: Udvariasan, tisztelettudóan viselkedem.
3: Udvariasan, tisztelettudóan viselkedem.
2: Mindig igazat mondok.
3: Mindig igazat mondok.
2: Óvom az iskola és társaim tulajdonát.
3: Óvom az iskola és társaim tulajdonát.
2: Vigyázok a környezetemre.
3: Vigyázok a környezetemre.
2: Ígérem, mindent megteszek.
3: Ígérem, mindent megteszek.
2: Hogy iskolám büszke legyen rám.
3: Hogy iskolám büszke legyen rám.
2: Köszönöm szépen.
1: A közösségépítés az hosszú évek munkáját is jelenti. Magyar Gál Lívia és Berec Mikóci Szilvia közel 30 éve dolgoznak pedagógusként Nyárasdon. Együtt kezdték a pályát, és azóta is ugyanazt az intézményt szolgálják. Velük beszélgettem arról, mit jelent számukra ez az iskola, és hogyan élték meg a névadó ünnepséget.
4: Milyen érzés túl lenni a hivatalos megnyitón, ami egyszerre volt megható, annyira fantasztikus volt látni, ahogy a tanárok, diákok, szinte azt mondhatnánk, hogy egész Nyárasd ünnepelt ma?
5: Igen. Lehet ezt mondani, hogy ünnep volt a mai nap, mindenképpen végtelen boldog vagyok, és büszkeséggel tölt el, hogy egyáltalán részese lehettem ennek az ünnepségnek, és most viszont nagy-nagy megkönnyebbülést érzek határozottan.
4: Minek köszönhető ez a megkönnyebbülés?
5: Hát úgy gondolom, hogy ezt nagyon sok munka előzte meg, és hát úgy ítélem meg, hogy jól sikerült ez az ünnepség, tehát büszkék lehetünk magunkra.
4: Ja, milyen előkészületei voltak ennek az ünnepségnek?
5: Hát ez elsősorban a helyettes asszony Marsal Krisztina érdeme, hogy ez így is sikerült. Ő volt az, aki mindent kézben tartott, leosztotta a feladatokat, és hát mindenki az ő elvárásainak, elképzelésének megfelelően teljesített.
4: Kinek az ötlete volt a fogadalomtétel?
5: Szintén az övé.
4: Igen, erről egy kicsit még, hogyha lehet, akkor részletesebben csak erről mesélni, hogy tényleg jó volt látni azt, hogy a tanárok is, a diákok is, de még az igazgató úr is mondta ugyanúgy a fogadalmat. Ezt hogyan lehetett így megvalósítani, hogyan lehetett rábírni mindenkit, hogy ennyire természetesen és így mindenki mondta a fogadalmat?
5: Nem volt kényszer, szerintem mindenkiből szívből jött, látszott a gyerekeken is, hogy ezt teljesen komolyan gondolják. És hát ez minden egyes fogadalmi mondat az iskolához kapcsolódó volt.
4: Igen, és a kultúrműsor része is, még csak most, amikor mi beszélgetünk, tulajdonképpen az egyik része zajlott le, hiszen az alapiskolából a kultúrházba vezet majd az útjuk. Ki volt a felelős, vagy ki a felelős a kultúrműsor összerakásáért? Ön ugye egyrészt szülőként is izgult, másrészt pedig pedagógusként is.
6: Igen, igazából, ahogy Szilvia elmondta, nagyon sok előkészület előzte meg ezt a napot. Mi elmondhatjuk azt, hogy szerintem egy nagyon jó kollektíva vagyunk, és amikor már elkezdtük ezt a mai napot tervezni, szervezni, akkor mondhatni az összes pedagógus összedugta a fejét, és gondolkodtunk azon, hogy mit, hogyan képzelünk el, és mit lehetne csinálni, és valóban így volt utána, hogy utána a helyettes asszony volt az, aki kérte, hogy alakuljanak kisebb csoportok, akik irányítják majd ugye a kultúrműsor részét, illetve a krónika részét, vagy pedig az emlékkönyv és a díszítést a kultúrházban. Úgyhogy, és itt nem is volt kérdés, mert mindenki valahova becsatlakozott, és akkor utána jöttünk az ötletekkel, és utána szépen összeállt az az egész, és olyan jó, nekem például 9 óra előtt 2 perccel addig, nem mondom, hogy nem fogtuk ezt föl, mert hát már azért ezt igyekeztünk, és gyakoroltuk, meg próbáltuk, de akkor dobbant meg úgy igazából a szívem, hogy most már ez így itt van, és hát én még szlovák himnusz alatt nem könnyeztem, de egyébként az volt az első, amikor kifolytak a könnyeim, amikor láttam a tanulókat, láttam a kollégáimat, láttam a község elöljáróit, hogy itt vannak mind, és mindenki minket ünnepel, és azért van itt, hogy mi most pálfisok lettünk, és fölvettük a Pálffy Ferenc nevet. Maga a kultúrműsor pedig, ami még ugye vár ránk igazából, mert most itt egy ilyen szűkebb, inkább a hivatalos része volt ugye az ászlóavatással, a logónkkal, illetve a szép nyaksálainkkal. A kultúrműsor az pedig, ahogy a megfogalmazott levélben elhangzott, nagyon sokrétű iskola vagyunk, rengeteg mindenbe bekapcsolódunk, és hál' Istennek nagyon szép sikereink vannak, úgyhogy egyébként nem volt nehéz összeállítani egy kultúrműsort, inkább arra kellett törekednünk, hogy ne legyen túl hosszú, mert ugye igazából csak ilyen kis szeleteket tudunk megmutatni, hogy miben vagyunk mi nagyon-nagyon erősek, de a község, illetve hát az itt lévő diákok, a szüleik, illetve a itt lakó emberek, sőt, azért azt gondolom, hogy szűkebb, tágabb környezetben azért ismerik a mi gyerekeinket sok helyütt, hogy mennyire tehetségesek. Úgyhogy reméljük, hogy még ez a rész is nagyon jól fog majd lemenni.
7: Igen, tehát sportban, kultúrában remekelnek a fiatalok, ezt elmondhatjuk. Minek köszönhető az, hogy Nyárasdon ilyen aktív közösség van?
5: Hát itt én szólalnék meg, mert a mellettem ülő Lívia tanítónén az, aki elsősorban a színjátszással, a szavallatokkal foglalkozik, és hát országos szinten szerintem elismerik őt a szakmában, mert bárhova is viszi a gyerekeket, ott csak sikert sikerre halmoznak. Úgyhogy ez elsősorban a kultúr része, az a Lívia érdeme, határozottan állíthatom.
6: És ugye hát Lívia... azért nem teljesen, mert ugye azért nagyon, nagyon jó kis hangú énekeseink is vannak, és van olyan példa, amit nem is tudunk megmutatni, tehát például a színjátszóinkat nem tudjuk felvonultatni, vagy a nagyon tehetséges mesemondóinkat, ugye én is Nagy Irénkével együtt dolgozom, ő viszi a mesemondókat, és mellette meg, ha vesszük, akkor ugye van itt legalább 4-5, és amíg a felnőtteket vesszük, akkor még annál több citera csoport is, akik szintén játszanak, vannak kis néptáncosaink, tehát minden területen egyébként, és mellette pedig ugyanúgy, ahogy igazgató úr mondta, hogy a nyelvi, az irodalmi versenyeken, vagy akár a tantárgy matematikai versenyeken szintén nagyon kiemelkedő, és nagyon jó kis sikereink vannak a gyerekeink, akik szívvel, lélekkel csinálják ezt, és érdekli őket, meg szeretik, és természetesen van mögöttük egy olyan

0: felemelő pillanat volt. Olyankor pedagógus voltam, de mindig ott van mellette. Én nem úgy veszem, hogy ők, tehát én, mint a tanítónéniük vagyok, hanem mi a kicsiknél úgy működünk, mint mindig mondják, hogy második anyuka. Tehát tényleg olyanok, mint a saját gyerekeink.
1: Milyen érzés most már Pálfisoknak lenni? Tehát mit fog ez hozzáadni a hétköznapokhoz? Milyen érzés most már kimondani azt egyáltalán? Kell majd idő, hogy mondjuk megszokják, hogy most már nem Nyárosdi alapiskola, hanem Pálfi Ferenc alapiskola, tehát érzetben van-e különbség? Mindketten 30. éve vannak a pályájukon, a kezdetektől ide kötődnek a Nyárosdi alapiskolához?
2: Én egy évet, főiskola után egy évet a szomszéd faluban tanítottam, de utána az én egykori tanítónénim, Gabika néni nyugdíjba ment, a főiskolás gyakorlatomat is nála végeztem, és utána az ő helyére kerültem ide, tehát 29. éve. Alsó tagozatos vagyok szintén, mint a Lívia, és egyetértek minden szavával, tehát egy alsó tagozatos tanítónéni az sajátjaként tekint mindig a tanítványaira.
1: És ugye ez a kötődés, amit szerintem a hallgatók is éreznek abból, amit mondanak, tehát nem csak a gyerekekhez, az iskolához is kötődnek.
2: Igen.
1: És így, hogy valaki tényleg a kezdetektől itt van, milyen érzés most már akkor egy névadó, tehát tulajdonképpen a történelemnek is, nyáros történelmének a részévé válni.
2: Igen, nem is tudok más jelzőt erre mondani, mint a legmegfelelőbb talán az, hogy büszke vagyok, végtelen büszke vagyok. Helyi lakosként mindig is itt éltem, nem is tudom elképzelni, hogy én bárhova is elköltöznék, tehát rendkívül ragaszkodom a gyökereimhez, és most büszke vagyok erre, hogy ennek a hatalmas eseménynek, amire még nem volt példa itt a környékünkön, tehát hogy ennek én most részese vagyok, és aktív részese vagyok, nem csak külső szemlélője.
1: Igen, és itt is a 30 évre úgy tekintetünk, hogy ön is itt töltötte a 30 cím, tehát a kezdetektől Lívia is az iskolához tartozik.
0: Így van, én itt kezdtem, és csatlakozom megint Szilviához, hogy én az elsős tanítónénim helyére jöttem, aki igazából elment akkor nyugdíjba, én pedig az ő helyére kerültem, és nekem ő volt mindig a nagybetűs tanítónénim. Nagyon jó kapcsolatot ápoltunk egyébként utána, és ő volt mindig az, aki sosem feledkezett meg rólam, és amíg el nem távozott, mert most már föntről vigyáz ránk, és tudom, én azért mondom, hogy vigyázzanak, mert én tudom, hogy ott van mindig mögöttünk, minden évben fölhívott, és mindig gratulált, és elmondta, hogy mennyire büszke ránk, hogy milyen ügyesek vagyunk. Úgyhogy nagyon jó érzés ez, hogy akkor ide kerültünk, és most, hát 30 év után, én egyébként nem is gondoltam arra, hogy nekünk valaha lesz nevünk. Utóbbi években szoktunk ezzel így igazából foglalkozni. Mindig megszoktuk, hogy hát mi vagyunk a Nyárosdi alapiskola. Hogy mi változik ezután egyébként, nem tudom. Az biztos, hogy többet fogunk írni, mert ugye hosszabb a nevünk, az biztos. De remek lehetőségeket takar ez. Tehát, hogy most már lehet majd egy egyenindulót kitalálni. És olyan jó szlogen az, hogy mi vagyunk a Pálfisok, tehát hogy erre valamit majd kitalálni, és akkor ezt így igazából tovább vinni. Ez majd a következő időszak fogja majd megmutatni, de nagyon reméljük, hogy ez a sok kis tehetséges gyerek, aki itt van, mind ugyanúgy fogja gondolni, mint pedagógusok, mert tényleg elmondhatjuk, hogy bármit szeretnénk itt, akkor mindig mi egy emberként állunk egymás mögé, és támogatjuk egymást, tehát hogy majd ezt várjuk el a diákjainktól is, hogy ők is azon legyenek, hogy büszkék legyenek arra, hogy a Pálfi Ferenc alapiskolások a Pálfisok nevét viselik, és tovább viszik majd az iskolának a jó hírnevét.
1: Köszönjük szépen! Köszönöm a beszélgetést!
2: Nagyon szívesen, mi is köszönjük!
3: Az ünnepségen nem csak a pedagógusok, hanem a gyerekek is fontos szerepet kaptak. Magyar Lilla egy levelet írt Pálfi Ferenc grófnak, amelyet a jelenlévők is meghallgathattak. A műsorban pedig egy másik diák, testvére, Magyar Péter szavalatával folytatjuk. Ahogy az előző beszélgetésből is kiderült, édesanyjuk Magyar Gál Lívia ezen a napon egyszerre volt jelen pedagógusként és szülőként.
4: Tisztelt Pálfi Ferenc gróf! Mi a Nyárosdi alapiskola tanulói nagy örömmel és büszkén vettük tudomásul, hogy iskolánk ezentúl az ön nevét fogja viselni. Vagyis Pálfi Ferenc alapiskolaként fogjuk tovább öregbíteni intézményünk hírnevét. Amikor nevet választottunk, nem csupán egy történelmi alak előtt kívántunk tisztelegni, hanem egy olyan szellemiséget kerestünk, amely összeköti a múltat a jövővel. Hisz ön az első iskola megalapításával az értékteremtés első alapfölköveit tette le. Iskolánk jelenleg 208 tanulóval működik,

0: elsőtől egészen a 9. évfolyamig. Egy modern, nagyon jól felszerelt, a mai kor elvárásainak megfelelő épület vár minket minden reggel. Igaz, modern eszközökkel tanulunk, és nem csak magyarul, de tiszteljük a múltat. Történelmünket, fontosnak tartjuk hitünket. Emellett sportolunk, versenyekre járunk, különböző rendezvényekbe kapcsolódunk be. Egy ízig-vérig lüktető, tevékeny közösség vagyunk. A tudás mellett számos élmény, esemény, program színesíti a mindennapjainkat. Legyen szó a természetben zajló kalandokról, kreatív alkotásokról, vagy tanulmányi kirándulásokról. Hogy méltók legyünk névadónkhoz, a diákok folyamatosan bizonyítják tehetségüket az iskolai élet minden területén. Rendszeres résztvevői és egyben sikeres előadói vagyunk a különböző szavaló versenyeknek. Két színjátszó csoportunkban is bontogathatják szárnyaikat a fiatal színész palánták. Minden évben megmérettetjük magunkat az irodalomversenyekben, a helyesírási versenyen, a különböző matematikai versenyekben, az angol nyelvű versenyekben és a bibliai versenyen. Kreatívkodhatunk a különféle rajzversenyeken, az iskola újságunk szerkesztésekor vagy az iskolai műsorok készítésében. Vannak fiatal citerásaink, jóhangú énekeseink és zenészeink is. Figyelünk arra, hogy a szellemi töltődésen túl testünket is formában tartsuk. Foci csapatok, kézilabda csapatok, atléták szállítják egész évben az iskolánk sport eredményeit. Talán a legfontosabb, hogy az évek alatt igazi közösséggé formálódtunk, köszönhetően a változatos iskolai, belső programjainknak. Legyen szó jeles eseményekről, való megemlékezésről, vidám hangulatú tematikus napokról, sportdélelőttökről, kvízekről, kirándulásokról, exkurziókról. Bizton állíthatom, remek érzés nyáros didiáknak lenni. A név kötelez, egyfajta mérce is. Hűség a gyökereinkhez, a hagyományainkhoz, a szellemiségünkhöz is, a tudás értékéhez. Bár az önkora óta a világ sokat változott, az alapértékek a tisztesség, a tudásvágy és a szülőföld szeretete örök. Mi, a mai nyárasdi gyerekek megígérjük, hogy ezen az úton haladunk tovább. Eredményeinkkel nem csak a saját jövőnket építjük, hanem iskolánk hírnevét is öregbítjük.
1: Juhász Magda, de jó lenne. De jó lenne jónak lenni. Mindig, mindig csak szeretni. Lelkem szállna, mint a lepke. Olyan könnyű, lenge lenne. De jó lenne jónak lenni. Csak a szépet észrevenni. Nem félni, és nem remegni. Mindig, mindig csak szeretni. De jó lenne jónak lenni, a nagy Istent megkeresni, a lábához kuporodni, és az igét befogadni. De jó lenne, de nem lehet. Farkasok közt nem élhet meg, aki bárány, aki balga, megrohanja azt a falka. Megrohanja, leteperik, mert a jót itt nem szeretik. Lelkünk fáradt, szívünk remeg, nincs közöttünk, aki szeret. Gyilkosságok, fegyver, átok, miért csújtja a világot, hisz szeretni könnyebb lenne. Lelkünk szállna, mint a lepke. Lelkünk szállna, mint a lepke. Olyan könnyű, lenge lenne. Lenge lenne, messze szállna, szívem útján megtalálna. De jó lenne jónak lenni. Egymás kezét megkeresni, és a gonoszt mindörökre elfeledni, eltemetni. De jó lenne jónak lenni.
2: A névadó ünnepség kulturális műsorának összeállításában több pedagógus is részt vett. Az ötödikesek produkcióját Nagy Elvira álmodta meg, aki ugyan csak egy éve tagja a tantestületnek, de már aktívan formálja az iskola közösségi életét. Az elsősök nevelőnőjével beszélgettem.
3: Akkor Nagy Elvira vagyok, és most már én is a Pálffy Ferenc Alapiskola pedagógusa vagyok. Én nagyon fiatal vagyok ebben az intézményben, hiszen én csak egy éve dolgozom itt, és én vagyok az elsősök nevelőnője. Büszke vagyok az osztályra, az ötödik osztályra, hogy ilyen szuper műsor sikerült összeállítanom, és én már régóta tudom, hogy milyen kvalitásai vannak ennek az osztálynak. És épp ezért úgy döntöttem durván 2 hónapja, hogy ezt az osztályt, vagy meg kell mutatni a tehetségüket, és ez az esemény egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy ezt bemutassuk. És mint hallhattátok, tehát egy szuper előadás kerekedett ki ebből az egészből. Nagyon büszke vagyok a gyerekekre. Nagyon magabiztos, egy nagyon jó osztályról van szó, és ez köszönhető az előző osztályfőnöknek, Kis Éva tanítónéninek, és a jelenlegi osztályfőnöknek, Matus Andrea tanítónéninek, hiszen ők olyan pedagógusok, hogy ők mindig arra törekedtek, hogy fölemeljék ezt az osztályt, megmutassák, hogy milyen ügyesek. Aki gyengébb, még a gyengébb tanulóból is kihozták a legjobbat, úgyhogy le a kalap előttük. Úgyhogy nekem nagyon könnyű dolgom volt ezzel az osztállyal, hiszen odafigyeltek. Tehát azt kell mondanom, összesen talán 10 próbánk volt, és egy olyan műsort adtak elő, mintha hónapokig készültünk volna rá, úgyhogy én nagyon büszke vagyok rájuk. Nem is tudom elmondani, lebegek a föld felett, annyira büszke vagyok a gyerekekre. Nyilván most egy kicsit megkönnyebbültem, hiszen azért a műsornak ez a kemény része most lement, és szerintem a kultúrházban kicsit fölszabadultabban fogják érezni magukat és előadni a műsort, hiszen az iskolából ez az egyetlen osztály, aki szintén, tehát szinte az egész műsor alatt fog szerepelni. Citerával ugyanúgy a dalt előadjuk, vagy itt debütál a Kis Nyit zenekar. Úgyhogy ez is egy fantasztikus dolog, hogy ebből az osztályból, tehát nagyon sokan szerepelnek ebben a zenekarban. És ez köszönhető szintén Házi Emesének, aki másodikos koruk óta tanítja a gyerekeket, és nem úgy áll hozzájuk, mint egy pedagógus, hanem mintha, nem is tudom, testvérük lenne, és úgy kezeli őket, mint egy család. És ez tényleg így is van.
4: Ez többször elhangzott ma már, itt több mindenkivel beszélgettem, és mindenki családként, második anyukaként, otthonként hivatkozott. Miért fontos az, hogy az iskola, most már ugye konkrétan névvel együtt, hogy a Pálffy Ferenc Alapiskola itt Nyárasdon, az több legyen egy iskolánál?
3: Én úgy érzem, hogy a mi iskolánk, még ha csak egy éve dolgozok is itt, úgy érzem, hogy nagyon gyerekközpontú, tehát mindig a gyerekek vannak az első helyen. Ha probléma van, oldják a problémákat. Ha bármiről legyen is szó, tehát mindig kiemelik a gyerekeket, tehát ő személyiségük, a ő jelenlétük itt a legfontosabb. És ez tényleg, ez így is van. Ez így is van. És a gyerekek ugye az idejük nagy részét, akár ugye az alsó tagozatosok főleg, tehát itt töltik az iskolában, és a lényeg, hogy jól érezzék itt magukat. Tehát minél második otthonuk legyen, ne feszengve jöjjenek, ne feszengve üljenek a padba, az órákon. Tehát tényleg, hogy érezzék jól magukat, és nekem ez fontos, ez egy iskolában.
4: Mi az, amit kívánsz a jelen és a jövő diákjainak?
3: Hát én azt szeretném legjobban, hogy mindenki vigye tovább, amit most elkezdett, tehát a tehetséget ne hagyják elkallódni, ne féljenek megmutatni, hogy ők miben ügyesek. Tehát mindenképp vigyék tovább, és kamatoztassák, bármiről is legyen szó, ének, zene, tánc, citera, bármi.
4: Mi az, amit magatoknak kívánsz, akár tényleg így egész iskolának, nektek, magatoknak, pedagógusoknak?
3: Hát az én szívem vágya, hogy minél tovább fennmaradjon az alapiskola, mint magyar alapiskola. Szerintem most ez a legfontosabb, hiszen nagyon nehéz helyzetben vannak az alapiskolák, a magyar alapiskolák. Minél több diák legyen, minél több tanuló legyen, hogy mindenki az anyanyelvén tudjon tanulni, hiszen a saját anyanyelvén tudja továbbvinni ezt a tehetséget is, ami bennük van. Úgyhogy nekem ez nagyon fontos.
4: Én pedig nagyon sok sikert kívánok.
3: Köszönöm szépen, köszi Maja!
2: Vajon mit mondanának a mai nyárasdi diákok Pálffy Ferenc grófnak, ha feltehetnének neki egy kérdést? Mit jelent számukra, hogy mostantól az ő nevét viseli az iskola? A névadó ünnepségen a gyerekeket is kérdeztem, akik őszintén válaszoltak.
4: Mindenkitől kérek egy bemutatkozást.
5: Én Csőmi Zsófia vagyok, a nyárasdi Pálffy Ferenc Alapiskola diákja.
6: Én Papp Boglárka vagyok, 11 éves, és nagyon büszke vagyok, hogy ebbe az iskolába járhatok.
7: Én Parcsedék Zorán vagyok, 5. osztályos, és nyárosra járok a Pálfi Ferenc alapiskolába.
8: Én Nagy Alex vagyok, 11 éves, a 5. osztályos tanuló vagyok, és a nyárosdi Pálfi Ferenc alapiskolába járok.
9: Túl vagytok az ünnepség első részén, nagyon szép műsort láthattunk tőletek. Milyen érzés volt egy ilyen fontos eseménynek a részese lenni? Alex?
7: Nekem nagyon jó érzés volt, örültem neki, hogy mindenki megdicsért minket, hogy milyen szépen ugye énekeltünk, mert felléptünk, és úgy érzem, hogy jól sikerült ez az egész.
9: Zorán, te is csatlakoztál az éneklő lányokhoz, mert ugye ők kezdték először. Milyen érzés volt felvonulni, énekelni?
7: Hát elsőre nagyon izgultam, de amikor már kezdtem belejönni, már tisztára lenyugodtam, és ment mind a karikacsapás.
9: Bogi, te hogy élted meg ezt a fellépést?
10: Hát én még tegnap este is nagyon-nagyon izgultam, nem tudtam mit csinálni magammal. Amikor kiálltunk és elkezdtünk énekelni, lenyugodtam, és eszembe jutottak a szövegek is, mert attól féltem, hogy elfelejtem.
9: Ugye zene az kell, ezt a dalt énekeltétek. Igen. Zsófi, neked milyen érzés volt? Te is izgultam?
10: Az elején izgultam, hogy a szöveg nem fog menni, de ugye a végére már kezdtem, jól ment a végére, aztán már igen.
9: Mi lenne jó, ha belekerülne a töri könyvbe majd egyszer? Milyen volt a nyárosdi alapiskolának a névadó ünnepsége?
7: Ja, hát én ezzel nagyon jól érzem magam, hogy végre az iskolán kapott egy nevet. Én jól érzem magam, hogy ez volt a legelső alkalom, hogy a iskolánknak nevet adtunk, és hogy ezen a ünnepségen is szerepelhettem.
9: Zorán, ha a töri könyvbe bekerülne a mai esemény, akkor szerinted mit kellene beleírni? Ha te lehetnél a krónikása, te mit írnál bele?
7: Az, hogy ez nagyon nagy ünnepség volt, itt volt az egész iskola, és énekeltünk, tapsoltunk, meg hát nagyon nagy buli volt.
9: Bogi, hogyha te lehetnél a krónikása az iskolának, te mit mondanál?
10: Hogy ez nagyon jó, hogy ezen a ünnepségen a gyerekek, egy pár gyerek is részt vett, és hogy az összes tanár megdicsérte az összes gyereket, mert nagyon jól elmondták a szövegüket.
9: Zsófi?
10: Büszkeséggel fogja eltölteni biztos, akik a jövőben fognak élni, és hát ugye a gyerekek is ugye ebbe bekapcsolódtak, és ugye a polgármester úr is elmondta, hogy kik voltak a Pálfi Ferenc iskolások, és majd szerintem ezt is jól lenne beleírni.
9: Igen, ugye, és a polgármester úr azt is mondta, hogy ez most rólatok szól ez a mai nap. Miért érzitek azt, hogy ez a mai nap a ti eseményetek is egyben? Alex?
7: Szerintem azért, mert mi az iskolának is az egy része vagyunk, és ugye mi is egy adaggal hozzátettünk az eseményhez.
9: Jó nagy adaggal.
7: Igen, és hát gondolom, hogy nagyon büszkék lehetnek ránk, és jó lehet.
9: Zorán, ez miért a ti napotok is most?
7: Azért, mert most van először, hogy az iskolán kap nevet több mint 100 évben, és én szerintem azért is vagyunk ennek nagy része, mert itt vagyunk az iskolában, mint tanulunk itt.
9: Okay.
10: Szerintem azért, mert ugye a diákok az iskola egy része, és biztos a tanárok nagyon büszkék látnak a gyerekekre, mindenféle versenyeket nyertek meg minden, és azért a diákok is, diákok ünnepsége is volt ez.
9: Zsófi, miért volt ez a te napod is ma?
10: Hát ugye mi tartsuk össze az iskolánkat, mi szerzünk neki ilyen nagy hírnevet, és hát fogjuk rá, ez a mi otthonunk.
9: Mi az, amit üzennétek Pálfi Ferencnek, ha most ő itt ülne, mondjuk akár helyettem, vagy veletek szemben, vagy itt ülne ő is közöttünk, akkor mi az, amit mondanátok neki, vagy mi az, amit kérdeznétek tőle? Zsófi?
10: Hát annyit mondanánk, hogy köszönjük szépen, mert ugye ő alapította az első iskolát, neki köszönhetjük a templomunkat, és majdnem ő alapította egész Nyárosdot is, úgyhogy büszkék lehetünk rá.
9: Bogi, te kérdeznél tőle valamit, vagy mondanál neki?
10: Hát én úgy gondolom, hogy ő nagyon büszke lehetne most ránk, hogy hogy az ő nevét felvette a mi iskolánk, mert segített, ugye megépítette az iskolát, belesegített egy kicsit.
9: Zorán, te kérdeznél Pálfi Ferenctől, vagy mondanál neki valamit, és mégis mit?
7: Mit mondanák? Az, hogy nagyon örülünk ennek, hogy élt, és megépítette nekünk ezt a templomot, meg az iskolát, hogy tudjunk itt tanulni.
9: Alex.
8: Én azt üzenném neki, hogy nagyon szépen köszönjük, hogy felvehettük az ő nevét az iskolánknak, és hogy ő miatta lehet okosak az emberek, mert ugye ezt ugye a Zsófi is mondta, hogy ő alapította az első iskolát is, és ezért ő miatta lehetünk okosabbak.
9: Ugye nagyon szép zöld sál van a nyakatokban, Pálffy Ferenc alapiskola nyárast, ez van belehímezve, ráhímezve. Milyen érzés lesz holnaptól, vagy mától pálfisokként érkezni a suliba? Miben lesz más?
10: Hát egyrészt a név, de hát más lesz, az biztos, meg hát megtanulni a nevét is nagyon nehéz lesz most már, meg kell szokni.
11: Hát picit fura lesz, hogy más a neve az iskolának, és reméljük a gyerekek is megváltoznak, mert a fogadást mindenki elmondta, és reméljük, hogy betartják a gyerekek.
9: Mi volt a legfontosabb fogadás szerinted mindközül, amit nagyon megjegyeztél?
11: Hogy vigyázzunk az iskola és a más tulajdonára.
9: Zarány, mitől lesz holnaptól másként megérkezni pálfisokként az iskolába?
7: Hát nagyon-nagyon fura lesz, mert eddig csak Nyárasdi alapiskola volt a nevünk, és most hát fölvettük Pálffy Ferencnek a nevét, és nagybetűkkel ki is van írva, hogy Pálffy Ferenc alapiskola itt a iskolánkra. Nagyon fura lesz, de én szerintem jó lesz.
9: Alex?
8: Hát én nagyon jól érzem, hogy nagyon jól érzem magam, hogy így most Pálffy Ferenc lett az iskola neve, és tegnap, ahogy ugye jöttünk a próbáról, láttam, hogy a iskola alá ki lett írva, hogy Pálffy Ferenc alapiskola Nyárasd. Hát engem nagyon eltöltött a büszkeség, az, hogy ez lett a iskolánk neve, és nagyon jól éreztem magam, és jó volt.
9: Most már ugye lehet saját szlogenje, kiáltása is a sulinak, akkor egy olyat, hogy mondjuk hajrá pálfisok, akkor kaphatok egy ilyen kiáltást tőletek?
12: Hajrá pálfisok!
2: Hajrá pálfisok! A névadó ünnepségen a közös éneklés is azt üzente, egy iskola erejét nem csak a múltja, hanem az összetartó közössége is adja. Búcsúzóul hallgassunk meg egy rövid részletet a Zene az kell című dalból.

Mit jelent pálfisnak lenni? Nem egy új név az iskola homlokzatán, hanem egy olyan közösséghez tartozni, ahol vannak, akik 30 éve ugyanazzal a lelkesedéssel tanítanak, ahol a gyerekek fogadalmat tesznek, ahol a családok és a pedagógusok együtt írják tovább az iskola történetét. A Nyárasdi Alapiskola, azaz a Pálffy Ferenc Alapiskola névadó ünnepségén jártam.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az SZSZ feljelentést tett a közlekedési minisztérium közel 39 millió eurós tanácsadói szerződése miatt. Venezuelai földrengés, az unió kész segítséget nyújtani. Hajnalra 20 fok köré frissül a levegő, pénteken tovább fokozódik a hőség. 35 fok köré várhatóak a maximumok. A hírszerkesztő hírolvasót Ürge Tamást hallják. Az SZSZ feljelentést tett a közlekedési minisztérium PPP projektekre vonatkozó áfa nélkül közel 39 millió euró értékű tanácsadói szerződése miatt. Az ellenzéki párt közlekedési szakértője Peter Bátori szerint komoly kétségeik vannak a közbeszerzés gazdaságosságával és átláthatóságával kapcsolatban. Elmondása szerint olyan elemző dokumentumokhoz jutottak hozzá, amelyeket a Nemzeti Autópálya Társaság már 2018-ban megrendelt. Az SZSZ tudni szeretné, hogyan és egyáltalán felhasználták-e ezeket az értékeléseket, és miért írnak ki most új pályázatot ezerszer drágábban. Ahogy a párt hozzátette, minden egyes megrendelésre átlagosan 30 ezer munkaóra jut, ami egy embernek 16 évnyi munkát jelent. Robert Fico szlovák kormányfő ma a Gdanszki Ukrajna újjáépítési konferencián kijelentette, az ukrajnai háborúnak nincs katonai megoldása, és az Európai Uniónak támogatnia kellene a béke kezdeményezéseket. Szerinte az ország háború utáni újjáépítése egyszerűbb lesz, ha a háborút a lehető leghamarabb tárgyalások útján sikerül lezárni. Két évnyi tárgyalás után az Unió mérföldkőnek számító megállapodásra jutott a gyermekek szexuális bántalmazásáról szóló új irányelvről, amely jóval szigorúbb szabályokat állapít meg a szexuális ragadozókkal szemben. Az egyik legjelentősebb intézkedés lehetővé teszi, hogy a gyermekkori nemi erőszak és más súlyos bűncselekmények áldozatai egészen 50 éves korukig hivatalos feljelentést tegyenek feltételezett támadójuk ellen az Unió valamennyi tagállamában. Ez különösen fontos azokban az országokban, ahol rövidebbek az elévülési idők, például Finnországban, Szlovákiában, Bulgáriában és Litvániában, ahol az áldozatoknak jellemzően mindössze 20-25 évük van arra, hogy jelentést tegyenek még a legsúlyosabb gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekményekről is. Ugyanakkor olyan országok, mint Svédország, Belgium, Magyarország, Ciprus, Hollandia, Írország, Dánia, valamint az Unión kívüli Egyesült Királyság már eltörölték az elévülést a legsúlyosabb vagy a legtöbb ilyen bűncselekmény esetében. A magyarországi aranykonvoj üggyel kapcsolatban a nyomozás esetleges irányáról vagy a potenciális gyanúsítottakról szóló minden találgatás, sejtetés a bizonyítást nehezíti vagy akár meg is hiúsíthatja, kommentálta a legfőbb ügyészség a magyar miniszterelnök ma délelőtti kijelentését. Magyar Péter délután 3 óráig adott időt a legfőbb ügyésznek arra, hogy beszámoljon az ügyben folyó nyomozásról. A legfőbb ügyészség hangsúlyozta, hogy az ügyészségi nyomozásban a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani, amelyekről szintén részletes tájékoztatást fognak adni. Az Európai Unió részvétét fejezte ki a Venezuelát sújtó, pusztító földrengések áldozatainak hozzátartozói felé, és szolidaritásáról biztosította az ország lakosságát, valamint a mentési és segélyezési munkálatokban résztvevőket. Az Unió jelezte, amennyiben erre hivatalos felkérést kap, kész segíteni, mozgósítani az uniós polgári védelem mechanizmus keretében. A venezuelai, japán és kaliforniai földrengések után egyetlen szlovák állampolgár sem fordult konzuli segítségért a szlovák külképviseletekhez vagy a külügyminisztérium nemzetközi operatív válságközpontjához.
0: Időjárás.
1: Napnyugtát követően lassan csökken a hőmérséklet, meleg nyári éjszaka következik, derül csillagfényes égbolt, és gyenge légmozgás mellett 20 fok köré frissül a levegő. Pénteken tovább fokozódik a hőség, a mérsékelten felfrissülő hajnali órákat követően már többségében 35 fok köré, helyenként a fölé emelkedik a maximum hőmérséklet. Szélcsendes, szikrázóan napos idő lesz jellemző, délután is csak kevés, gyenge gomoly felhő adhat némi árnyékot. Csapadéknak is minimális az esélye.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Torlódik a forgalom Galgóc előtt a D1-es irányából 10 perc a menetidő többlet. Radarmér továbbra is Kassán, a Gömöri úton, a Rasztyiszlávová utca irányába. Segítsük egymást az utakon is.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Üdvözöljük, kedves hallgató, ön a Haltuma Podcast utolsó nyári nekifutását hallja, mert két hónapos szünet előtt áttekintjük, hogy mit tartogattak ezek a forró hetek a határon túli magyar kapcsolatokban és politikában, mire lehet számítani a következő két hónapban. Ezen a forró nyáron, minden értelemben forró nyáron, ami előttünk áll, és legközelebb szeptemberben fogunk találkozni így hárman, ennek a műsornak az állandó résztvevőiként Pressburger Csaba Vajdaságból szokott bejelenteni, Finn Tamár Felvidékről, Szlovákiából, én pedig Parászka Boróka vagyok, és Erdélyből szerkeztem a mai műsort. Arra kértem kollégáinkat, hogy nézzünk hátra, nézzünk előre, de most a legutóbbi és egyik legfontosabb külpolitikai eseménnyel kezdjük. Újra találkoztak a visegrádi országok résztvevői. Finn Tamár kint volt Ködölőn, és írt is egy beszámolót erről, egy riportot a Napunk oldalára, ahol figyelmeztetett arra, hogy nem mindig volt ez az együttműködés olyan jelentős, mint amilyen jelentősként szokták kezelni. Most milyennek tűnt ez a találkozó már?
1: Tapogatózónak első körben, tehát az egészen biztos, hogy volt miért találkozniuk ezeknek a kormányfőknek. Elsősorban ugye Orbán bukása utáni korszak kezdete az nem csak Magyarországot érinti, hanem gyakorlatilag a teljes térséget, illetve európai politikát is, amivel valamit kezdeni kell ezzel az új helyzettel, és ilyenkor az ember általában, hogyha odafigyelő politikus, akkor meglátja a lehetőséget arra, hogy valamilyen új utakon próbáljon elindulni, illetve hogy esetleg, hogyha korábban voltak valamilyen hibák, akkor azokat megpróbálja esetleg elfedni valahogy, vagy ha nem is helyrehozni, valahogy elfeledtetni. Úgyhogy Orbánnak már ez szellemesen volt ott, ez volt az érdekes Gödöllőn. Igazából egy ilyen nagyon kedélyes, nagyon barátkozós, nagyon összeborulós alkalom volt ez, hogy összeálltak ők itt négyen, a négy testőr, Magyar Péter, Robert Fico, Andrej Babis és Donald Tusk. És tényleg különös hangulata volt az egésznek, mert azt tudtuk, hogy azért vannak, meg feszülnek az országok között mindenféle feszültségek, de pont az, hogy Magyar Péter most megpróbál valamilyen új külpolitikát elindítani és tető alá hozni, ez bizonyos szempontból oldja ezeket a feszültségeket. És hát ez például a Magyar Péter-Robert Fico viszonyban egészen látványos volt, hogy mint hogyha mennyire hirtelen egy húron pendültek volna, mint hogyha Magyar Péter nem akarta volna a Benes dekrétumok miatti földállkobzások és a szájkoság törvény miatt hazazavarni a szlovák nagykövetet Budapestről.
0: De vagy ez azon múlott, ahogy Magyar Péter viszonyult, vagy azon, ahogy Fico, vagy mi volt
1: Magyar Péter, mind a négy kormányfőnek megvolt a maga agendája. Egészen látványos volt, hogy ki merre akarja terelni ezeket a dolgokat. Magyar Péternek elsősorban az volt az agendája, hogy feltegye magát a régió politikai térképére külpolitikailag, hogy tartson egy ilyen egyfajta bemutatkozó találkozót, és mindenkivel nagyon jóban legyen, és mindenkivel nagyon kedves legyen, és megmutassa azt, hogy ez már egy másfajta magyar külpolitika, egy másik Magyarország, amely egyszerre képes jóban lenni a lengyelekkel, és egyszerre képes jóban lenni a Robert Ficoi külpolitikával, és egyszerre képes tárgyaló partner lenni Európában is, és hogy igenis vannak ambíciói, és próbálkozik. Tehát volt ez a kép, amit Magyar Péter minden egyes mozdulatával és minden egyes megszólalásával erősíteni kívánt. Szerintem nagyon fel voltak készülve arra, hogy ezt a képet minél jobban belesújkolják az ember fejébe. Ő volt az, aki a vendéglátóként megpróbálta minél simábbra csiszolni az éleket. Aztán ott volt Robert Fico, aki ugye az utóbbi időben teljesen egyedül maradt Európában. Orbán bukása után igazából már próbálkozott szépen lassan egy ilyen finom fordulattal, hogy megpróbál közelebb kerülni a nyugati partnerekhez is, de annyira azért nem távolodik el a leginkább a hazai választói miatt az orosz barátságtól sem. Megpróbált egy kicsit diverzifikálni a nézeteit, és szétosztani, leosztani bizonyos helyzetek vagy élethelyzetek között. És ő úgy állt föl, hogy engem itt most legitimálnak ezek az urak, akik mellettem állnak, hogy én vagyok Robert Fico, és mellettem állnak ezek hárman, és ők a partnereim, és én most nagyon szépeket fogok mondani. Egyetlen konfrontatív mondata nem volt senkivel. Egy szóval nem ejtette ki a száján az ukrán-orosz háborúnak a bármilyen aspektusát. Nem bújt bele Putyin hónaljába, még csak tényleg közelében sem járt annak, hogy valakit nagyon szidjon, és még az Európai Unió felé sem lehetett érezni benne azt a dühöt, ami a hazai megszólalásaira néha jellemző, hogy nagyon szereti kritizálni az Európai Uniót szinte bármikor, sőt, még nemzetközi találkozókon is, például amikor most nemrégiben találkozott az indiai miniszterelnökkel, Narendra Modival, akkor is voltak ilyen odaszúrásai, és most valahogy nem voltak. Az volt talán a legélesebb Európa felé mondott megszólalása, hogy régen a V4 az egy nagyon hatékony eszköz volt, amikor a német kancellár is az ajtajukon kopogtatott, amikor beleharaptak valamilyen témába, és az Európai Tanácsban leszavazták volna a nagyokat is, meg stb., és hogy akkor velük egyezkedni kellett, és hogy nagyjából ez volt a kemény megszólalás, vagy ezt számítottam a legkeményebb megszólalásnak tőle, hogy ugyanilyen koordinációt szeretne elérni. Ugye most veszik át ők, Ficoék a V4-nek az elnökségét július 1-től, és hogy a szlovák elnökségnek a programja ez lesz. Aztán ott volt Andrej Babis, aki egészen látványosan adta mindenkinek a tudtára, hogy ő üzletemberként van ott. Persze elmondta, hogy milyen jó, meg milyen fantasztikus a V4, és hogy nagyon kellett, hogy újraélesszük, és stb. De ő azért úgy kimondta, hogy itt minden a pénzről szól. Tehát, hogy ezt az együttműködést azt arra akarják kihasználni, hogy a következő programozási időszakra, illetve ugye a következő pénzügyi keretben, a következő költségvetésben minél több pénzt ki tudjanak valahogy harcolni maguknak. Minden a pénzről szól, mondta, így oda tette a mondat a végére, és szerintem nagyon érdekes momentum volt, mert engem így elkapott a nevetés így a harmadik sorban, így felnevettem egy kicsit, amikor pont az üzletember jelenti ki ilyen váratlan őszinteséggel, hogy minden a pénzről szól, és rám nézett, és ő is így belemosolyogott a dologba, hát mondom, oké, akkor most összemosolyogtam itt Babissa. És hát ott volt Donald Tusk, aki viszont, és ezt jó látni, vagy fontos látni, hogy Lengyelország aránytalanul nagy és erős a többi országhoz képest a V4-ben. Dinamikusabb a gazdasága, az utóbbi évek fejlődése az elvitathatatlan Lengyelországban, ők tényleg rohamléptekkel haladnak előre. A politikai súlyuk is nagyobb, meg hát ugye jelentősen nagyobb az ország is, mint a másik három együttvéve. Szóval itt azért tényleg van egy ilyen meglehetősen nagy aránytalanság. És Donald Tusk egy egészen másik ligában játszik ilyen szempontból. Tehát igen, neki szüksége van a V4-es partnerségre, illetve arra, hogy neki legyenek valamiféle szövetségesei ebben a régióban, de Lengyelország már így tényleg a regionális középhatalom posztjára, vagy státuszára pályázik, a felé kacsingat, sőt, már gyakorlatilag mondhatni az is. És ők most látják azt a lehetőséget, hogy diktálják a tempót. Úgyhogy ilyen szempontból Tusknak abszolút jól jön, hogy van akarat arra, hogy újra építsék a V4-et. és ő úgy is volt vele, hogy ő semmilyen konkrétumot nem mondott, sőt, amikor kérdeztek tőle egy olyasmit, hogy mondjuk egy vagy másfél év múlva mi az a konkrétum, amivel elő tud állni, hogy oké, ez jelenti a V4-et, ez volt az a, az ok, vagy ez volt az az eredmény, ami miatt ezt érdemes volt újraépíteni. Akkor ő azt mondta, hogy másfél év az egy kozmikus távolság most, az egy óriási időtáv, tehát hogy nem érdemes benne gondolkodni, hiszen azt se tudjuk, hogy fél év múlva mi lesz, és nem volt hajlandó ígérni semmit. Na most, amikor egy politikus nem hajlandó ígérni semmit, az egy eléggé árulkodó jel, úgy gondolom, és ő igazából tényleg megmaradt ezeknél a nagyon erős általánosságoknál, és agyon dicsérte a V4-es együttműködést, hogy ez különleges dolog, és stb. De azért a következő fél mondatban hozzátett, hogy Lengyelország egyébként tagja az Északi Államok Szövetségének, blablabla, bla, bla, mindenféle más társaságnak, de hogy a V4 az különleges, tehát az tényleg nagyon fontos. De lényeg az, hogy összességében Tusk volt az, aki azért tartott egy ilyen fél lépés távolságot, és megpróbálta azt az egészet valahogy csiszolni, vagy ilyen általánosságba átnyomni, de egyáltalán nem mondott nemet sem Magyar Péterre, sem Ficóra, és Babisra sem.
0: Amikor létrejött a V4, akkor egy ilyen regionális érdekvédelmi központ szándékával jött létre, és ez egyidős azzal ez a törekvés, hogy valamilyen módon az unión belül egy ilyen ellensúlyt Nyugat-Európával szemben egy ilyen közép-európai ellensúlyt képezzenek. Aztán ebből lett egy ilyen furcsa, azt hiszem, hogy a mély válságát ez is okozta a visegrádi négyeknek, hogy a moszkvai kiskapuvá vált több tagállamnak az együttműködés, hát elsősorban Magyarország és Szlovákiának az együttműködése. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy így még az unión kívülről milyennek tűnik, ennek a moszkvai tengelynek a harmadik tagja Szerbia lett, hogy nálatok van-e bármiféle szándék ilyen térségi együttműködés, szövetségkeresésre? Én látom a románokban a frusztráltságot arra, hogy hát fontos fekete-tengeri ország vagyunk stratégiai szempontból, még sincsenek. Azok, akik szövetségesek lehetnének itt Moldova, azok, az kívül van az unión, Bulgáriával nem sikerült még kialakítani egy ilyen együttműködést, mint a visegrádi négyek. Régebb felmerült, hogy talán Románia is csatlakozhatna valamilyen módon a V4-ekhez, de erről már rég nincs szó, szóval, hogy itt van egy ilyen furcsa

és gazdaságilag is erősebb. Többen a regionális országokból, amelyek meghívást kaptak ebbe a mini Schengenbe, attól tartottak, hogy ez nem más, mint egy nagy Szerbia projekt. Tehát, hogy Szerbia itt most megpróbálja más módszerekkel, nem háborúval kiterjeszteni a hatókörét, hogy nem mondjam a határait. Úgyhogy például Montenegró, amely egy nagyon fontos szomszédja a Szerbiának, nem kívánt csatlakozni ehhez a mini Schengenhez. Úgyhogy végül is Albániával és Észak-Macedóniával alakult meg egyfajta együttműködés. Ugye Bosznia is egy nagyon bonyolult szerkezet, és ott is voltak ellenhangok, persze olyanok is nyilván a boszni-szerb oldalról, amelyek nagyon is támogatták ezt. És hát nyilván itt nagyon sok minden fölmerült, hogy mire jó ez a mini Schengen, ugye már a neve is mondja, hogy nyilván itt a szabadon utazás lehetőségét adja meg. Egyébként most is igazolvánnyal lehet utazni ezekbe a környező posztjugoszláv országokba, amelyek még nem az Európai Unió tagjai, és hát ez a gazdasági szempontból is sokféle előnnyel járt az országok számára, de az utóbbi időben ez legalábbis ilyen politikai szinten nem igazán említik ezt a fajta együttműködést. Sokkal erőteljesebbé vált az utóbbi egy-két évben az együttműködés éppen Magyarországgal, mert persze az április 12-e előtti Magyarországra gondolok, és Szerbia tényleg Magyarországot tartotta a legfontosabb partnerének, és hát április 12-e után valahogy elárvult ilyen tekintetben, aminek egy nagyon szimbolikus jelentőséggel bíró projektje éppen az a Budapest-Belgrád gyorsvasút, amely hát egy nagyon-nagyon előremutató tervnek indult, aztán egy csomó korrupciót gyanú merült fel vele kapcsolatban, aztán szerbiai részsel is készült, és ígéretek voltak arra, hogy még az idén, ugye emlékezhetünk rá, hogy volt egy tavaszi időpont, aztán azt mondták, hogy nyáron meg lesz a magyarországi szakasz is, illetve átadják a forgalomnak. Hát ez most teljesen elhalványult, abszolút kikopott a hírekből. Szó sincs róla, hogy itt a következő egy-két héten vagy hónapon belül sor kerülne ennek a vasútnak az átadására. Ugyanakkor Magyar Péter ezen a V4 csúcson, mint az egyik legnagyobb projektet, vagy zászlóshajó projektet jelentett be a Varsó-Prága-Pozsony-Budapest gyorsvasút tervét. Úgyhogy már egy terv készül, miközben egy félkész gyorsvasút nem igazán akar beindulni. Mondjuk Szerbiából ez az, ami leginkább hát látható volt, vagy legjobban észrevehető momentuma volt ennek a V4 csúcsnak. Egyébként Szerbiának a négy V4-es, vagy hát a szerb hatalomnak a V4-es országok közül nyilván elsősorban Ficóval van jó kapcsolata, úgyhogy az most kapóra jön, hogy az Európai Unió elnöklője Szlovákia lesz, és itt nyilván Vucic arra számít, hogy felgyorsulhatnak az Európai Uniós integrációk. Ez, ha jól tudom, akkor itt most a V4-en is egy deklarált célként fogalmazódott meg, hogy a bővítést azt tovább kell vinni. De maga ez az esemény, ahogy én elnéztem, azért ez tényleg egy jó kifejezés, ahogy Márk is indította, hogy egy tapogatózás, mert azért nagyon sok feszültség van még továbbra is ezek között az országok között, annak ellenére, hogy Magyarországon változás történt, és hát nyilvánvaló, hogy ez Magyarország szempontjából egy súlypont eltolódást jelent a külpolitikában, illetve a szomszédság politikában, tehát mi korábban inkább dél felé, Szerbia felé, a boszniai szerb köztársaság felé, illetve Szlovákia felé orientálódott a magyar külpolitika, ez most egyértelműen Közép-Európa, illetve az északi szomszédok felé irányul. Meglátjuk, hogy ez milyen sikerrel fog történni. Nyilván ez a Benes dekrétumok ügye az, amely a legfontosabb
problematikus pont ebben az együttműködésben, de hát a Oroszországhoz való energetikai viszony szempontjából nyilván a lengyel-magyar viszony sem felhőtlen annak ellenére, hogy megtörtént.

0: történt ez a váltás. Tehát ez a tapogatózás kifejezés nekem nagyon tetszik, és tényleg ezt láthattuk most ezen a találkozón is.
1: Azon gondolkoztam, amíg figyeltem a V4-es tárgyalásokat, hogy hát itt Romániában most a legélesebb kérdés, hogy hogyan alakul az orosz nyomással szembeni ellenállás. Romániában is, meg a térségben is iszonyú nagy politikai válságban vagyunk. Hetedik hete nincs kormánya az országnak. Az Romániában keringő viccek szerint nem érdemes rejtett vagy ismeretlen számot felvenni, mert valószínűleg az államelnök keresi kétségbeesve, hogy kivállalná el a miniszterelnöki pozíciót. És hát ezekben a vitákban hangzott el egy román szociológus részéről, hogy olyan román állam nevében egy helyében most gyorsan elindítana egy magyar közösséget erősítő programot, mert az orosz barát, szuverenista, patrióta erőkkel szemben a magyar közösség tud valami ellenállást kifejteni, vagy egy stabil álláspontot kifejteni, viszont rohamosan fogy a magyar közösség, a következő népszámlálásra valószínűleg 1 millió fő alatt lesz, ez egy lélektani határ, és az a küszöb, amivel az RMDSZ már nem fogja elérni az 5%-os arányt a parlamenti választásokon, és elveszti a királycsináló szerepét. És azon gondolkoztam, hogy ezekben a, ahogy elfordul, ahogy mondott te Csaba, Szerbia felől és Lengyelország felé fordul Magyarország, Romániával soha nem volt nagyon intenzív a viszonya, sőt, kifejezetten konfliktusos volt az elmúlt évtizedekben, hogy elveszítjük mi magunk is, nem csak számban csökkenünk, hanem a jelentőségünket is elveszítjük. Nagyon érdekes ez, hogy pont a román értelmiség kezdte kezdeményezni ezt az erdélyi magyar védő, tehát saját érdekből, román érdekből erdélyi magyar védelmező pozíciót, de azért én félek ettől. Minek, hogy futtok neki a nyárnak? Láttok erre tendenciát, hogy csökken a kisebbségi közösségek jelentősége a diplomáciai viszonyokban?
2: Én úgy érzem, hogy ez lassan el fog indulni, vagy lassan el fog kezdődni. Ennek lehet mindenféle oka, igazából egyszerűen most túlharsogják a dolgok, a kisebbségek jelentőségét. Lehet, hogy ennek is lesz egy olyan hatása Szlovákiában, hogy mondjuk diplomatikusabban állnak hozzá Magyar Péterék is, meg Robert Ficóék is ehhez az egészhez, hogy lekerül a magyar kártya az asztalról, de én ezt nem mondanám automatikusnak. Tehát, hogy Robert Ficot azért ismerjük, tudjuk, hogy ő hogyan szereti előhúzni ezeket a dolgokat, és az asztalon tartani csak azért, hogy esetleg fenyegetőbbnek hasson. És hogyha ez megtörténik, akkor természetesen gumicsontként ott maradhat bármeddig nagyon sokáig. Ficónak most ugye óvatosan kell balanszíroznia, tehát neki több vesztenivalója van, hogyha tényleg komolyan gondolja azt, hogy valamilyen fordulatot akar végrehajtani, és lehet, hogy egy kicsit nyitottabbnak kell majd mutatkoznia, akár mondjuk a Benes dekrétumok kapcsán is. Itt nagyon sok minden múlik azon, hogy mondjuk az egyes kormányok, elsősorban talán Magyar Péterék, mennyire akarnak beleállni különböző dolgokba. Jelen pillanatban ugye úgy tűnik, hogy nem, és abban a pillanatban, amikor úgy tűnik, hogy nem, a kisebbségi kérdés abszolút elkezd visszacsúszni, tehát az egy ilyen politikai törvényszerűség. De hogyha jön egy nem is annyira fekete hattyú, mondjuk így, az tényleg nagyon gyorsan fel tudja korbácsolni az indulatokat. Most az látszik, hogy mondjuk a V4-es országok közül mindenkinek tényleg megvan a saját agendája. És hát megpróbálnak ennek a nyomvonalán haladni valamilyen tempóban. Csak hát azt azért nem szabad elfelejteni, hogy itt tulajdonképpen mind a négy kormánynak vannak erősen nemzeti populista megnyilvánulása, illetve valamiféle agendája. ami olykor-olykor ütközhet is. Tehát tudom én, Robert Fico hiába mondja magáról, hogy baloldali, ő mindig is egy erősen nemzeti populista politikus volt. Donald Tusk se egy centrista liberális, azért elég rendesen a konzervatív oldalról indult, bár azóta ugye finomította a saját maga retorikáján is, meg a véleményein is, de benne azért benne van az erős jobboldaliság. Andrej Babis ugye centristaként indult, aztán átcsúszott a jobboldalra, mert politikailag azt felállt meg neki a legjobban. És hát Magyar Péter se egy centrista és liberális politikus, tehát itt mindig lesz valamiféle feszültség. A kérdés az, hogy mondjuk vissza tudják-e hozni azt a hangulatot, ami a V4-ben mondjuk 1998 és 2006 között az EU csatlakozás idején uralkodott, mert akkor mindenki nagy barátja volt egymásnak, függetlenül a politikai beállítottságtól. Tehát ott az elsősorban az EU csatlakozás volt a lényeg, és bár voltak egymásnak feszülések bizonyos dolgokban, nagyon erős egymásnak feszülések, akár magyar-szlovák viszonyban is, azért mindig úgy álltak hozzá azok a politikusok, hogy nekünk most azt kell bizonyítanunk, hogy mi az európai elitklub tagjai közé fogunk illeni, és hát vannak olyan tárgyalási szabályok, amiket nekünk be kell tartanunk. És ebből aztán születtek kifejezetten tartós és jó partnerségek a szlovák politikában, de hát most már egy egészen más világot élünk, és félelmetes belegondolni, hogy 22 év telt el azóta, hogy csatlakoztunk az Európai Unióhoz, és mennyire megváltozott tulajdonképpen minden, amit egyrészt az európai politika jelent, másrészt meg amit a politikusnak, vagy a politikusi lét jelent, és valahogy a mostani körülmények között, mint hogyha egy kicsit nehezebb lenne összehozni a dolgokat. Tehát ilyen szempontból talán a kisebbségi kérdés, hogy visszatérek az egésznek az elejére, és egy olyan dolog, ami sokkal hullámvasutabb utat jár be, tehát sokkal kevésbé stabil történet, mint ahogy talán illene.
1: Azért sok mindent tanulunk egymástól, meg változik az Európai Unió, és nagyon sok a negatív tendencia. Az például kifejezetten pozitívnak tűnik számomra, hogy a magyar kormány elindította a korrupció ellenes programját, és a parlamentben beterjesztették a korrupció ellenes törvénycsomagot, illetve a vagyonvisszaszerzési hivatal megalakulását is bejelentették. Mindhármunk országában vannak nagyon hasonló történetek. Joggal feltételezhetjük, hogy tanul a magyar kormány, vesz át mintákat. Ti hogy fogadtátok ezt a hírt, hogy fogadtátok ezt a vitát? Milyennek tűnik a magyar korrupció ellenes, mi a neve?
0: Tisztítótűz.
1: Csaba.
0: Hát ugye tisztító tűz, gondoltam, hogy majd Márk fog előbb beszélni, hiszen náluk is tisztító tűz volt a neve ennek a korrupció ellenes harcnak, ami aztán hát majd elmondja, hogy mennyire dől dugába, vagy még mennyire tart, de Szerbiában
1: is... Meg is vádolta a magyar kormányt, azt hiszem Hont András azzal, hogy onnan koppintották ezt a...
0: Igen, szembesítették Magyar Pétert az egyik interjúban, azt hiszem a 444-en, hogy hát volt egy ilyen Szlovákiában is, és ő ezen úgy tűnt, hogy tényleg őszintén meglepődött, tehát mintha nem tudott volna arról, hogy azt is így hívták, na mindegy. Szerbiában, hát gyakorlatilag a szerb haladó párt úgy került hatalomra 2012-ben, hogy korrupció ellenes harcot jelentett be, illetve azt mondta, hogy ha hatalomra jut, akkor minden korrupciót felszámol, és mindenkinek repül a tolla. Aztán ennek hatására meg is választották a pártot, nagyon gyorsan volt néhány látványos intézkedés, lecsaptak vezető, korábban vezető politikusokra, miniszterekre, ilyen fotók jelentek meg, ahogy viszik el a rendőrségi szállítóeszközön, ahogy különféle oligarchákat csuknak le és fognak perbe. És hát aztán ez körülbelül egy-másfél évig zajlott, ilyen nagy média hype közepette, és utána ennek kapcsán úgy gondolta a hatalom, hogy most kell ezt a helyzetet meglovagolni, gyorsan kiírtak egy új választást, és ahogy erre számítani is lehetett, a szerb hadópárt sokkal több szavazatot kapott, mint korábban, az ellenzéki pártok teljesen szétforgácsolódtak, a koalíciós partnereit, mint például a szocialista párt, szinte teljesen bedarálta. Tehát ez egész korrupciós harc, vagy hát amit ezt a médiában megtudtak, vagy a médiában megjelentettek róla, arra volt jó, hogy a haladó párt növelte a népszerűségét, az ellenzéket és tulajdonképpen a koalíciós partnereit is ledarálta, és onnantól kezdve egy hegemon szerepet tudott eljátszani, ami egészen a mai napig, szinte a mai napig tart. Ugye azért vagyok bizonytalan, mert azért tavaly előtt történt ez az újvidéki szörnyűség, és azóta azért nagyban változott a helyzet, és megingott ez a hatalom. De azt akarom ezzel az egésszel mondani, hogy egy új politikai hatalom nagyon jól tudja használni ezt a harcot, vagy bárminek is nevezzük, a korrupció ellenes harcot, arra, hogy a saját népszerűségét növelje, és rövid távon el tudja játszani ezt úgy, hogy gyakorlatilag ne érintse a lényeget. Aztán, hogy később hogy alakulnak a dolgok, hogy a Szerbiában teljesen átfordult minden, hát sokkal, de sokkal nagyobb korrupciós afférok kötődnek már a szerb haladópárt nevéhez, mint amelyekkel korábban a demokrata pártot, vagy akár a hozzá kötődő oligarchákat vádolták. De még abban az esetben is, hogyha egy hatalom tényleg komolyan gondolja azt, hogy ő most itt rendet csinál, és véget vet a korrupciónak, annyi buktatója van ennek a történetnek, hogy tehát az egyszerűen hihetetlen. Tehát amikor a rabló és a pandurt játszó, szintén rabló, rájön arra, hogy hát milyen jó együtt tudnának itt működni, és milyen közös érdekeik is vannak, meg összefonódásaik, akkor elkezdődik az egésznek a maszatolása. Ugye előbb-utóbb már nem lesz rá politikai akarat, hogy meglépjenek bizonyos lépéseket. Aztán nem tudom én, elkezdődnek ilyen mismásolások, a különböző felderítő szervek befolyásolása. Egyszerűen az a mély állam, amit ki tudott alakítani az előző hatalom, hogyha volt rá elég ideje, folyamatosan akadályozni fogja azt, hogy ezek az eljárások eljussanak abba a szakaszba, hogy ebből tényleg ítélet is születhessen. És hát itt nyilván akkor van a legnagyobb veszély, hogyha az előző hatalomnak és a következő hatalomnak nagyon sok ilyen összefonódása van, tehát van egy ilyen lényegi összefonódás a két hatalom között, amelyek úgymond ellenfelei egymásnak. A másik pedig az, hogyha a politikai szempontból az felel meg a hatalomnak, hogy megtartsa, mint egyfajta paprika Jancsit, a korrupt ellenzéket. Tehát egyszerűen politikailag nem fűződik érdeke ahhoz, hogy itt most mártírt vagy áldozatot csináljon a korábbi politikai hatalom szereplőiből. Mert ezzel őket erősíteni. Jönne ez a boszorkányüldözés narratíva, amitől minden hatalom tart, mert ez ellene fordítható. Persze én most minden szerbiai, vagy mondjuk ilyen közép-európai szemszögből vizsgálok, ahol nem függetlenek egymástól az igazságszolgáltatói és a kormányzati hatalom, hanem a kormányzati hatalom abszolút befolyásolni képes az igazságszolgáltatást. Egy ilyen egy ilyen konstrukcióban mindez lehetséges. Nyilván, hogyha teljes mértékben önállóan tudna az igazságszolgáltatás működni, akkor teljesen mások lennének a viszonyok. De hát sajnos nálunk még mindig ez a gyakorlat.
1: Márk, benned felébredt, felhorkadt a nemzeti büszkeség a korrupció ellenes törvénycsomag copyrightjának, szellemi tulajdonjogának a védelme érdekében? Tényleg egy ilyen másolásnak látod ezt a tisztító tűzműveletet?
2: Hát szerintem azért adja magát a név, tehát itt azért tényleg Szlovákiában és Magyarországon is az volt a helyzet, hogy amikor ezeket az ügyeket elindították, akkor egy olyan hatalomnak a mélybe ágyazódottságát kellett valahogy felszámolni, ami valóban egyfajta tisztító tüzet jelent egy ország meg egy társadalom számára. Azért a két tisztító tűzügy az bizonyos szempontból messze áll egymástól, mert nálunk azért nálunk ezek konkrét rendőrségi ügyek, konkrét rendőrségi akcióknak a kódnevei voltak, és több is volt belőlük. Tehát a régi nemzeti bűnüldözési ügynökségen, amikor még létezett, akkor elég kreatívan tudtak ilyen operatív neveket adni ezeknek az akcióknak, mert tisztító tűz mellett volt.
1: Adjál még ötleteket a magyar kormánynak.
2: Hát volt forgószél, volt vihar, volt Júdás, volt Istenmalmai, volt állattartó, tehát volt egy csomó mindenféle ilyen történet, és ezek általában tényleg ilyen nagyon konkrét korrupciós ügyekre, meg korrupciós struktúrákra vonatkoztak.
1: Tehát a szorgalmas tengeri malacok hadművelet nem volt, mint csak egy apokaliptikus.
2: Olyan nem volt, de kollégekkel sokat nevettünk azon, hogy mennyivel jobb lenne újságírás helyett a NAKÁN dolgozni és akcióknak kódneveket adni. Tehát, hogy lenne azért ötletünk mindenféle ilyen hasonló dologra. De a lényeg az, hogy ezeknek a kódneveknek azért volt konkrét áthallása általában. Tehát a tisztító tűz nálunk elsősorban a rendőrségnek a megtisztításáról szólt, illetve arról, hogy ugye az volt a gyanú, és ez az ügy, ez még továbbra is él, hogy az akkori rendőrfőkapitány, vagy az akkor már egykori rendőrfőkapitány Tibor Gaspar, aki jelenleg Robert Fico egyik legközelebbi embere, és a parlament alelnöke, egy olyan korrupciós struktúrát hozott létre a rendőrségen, ami gyakorlatilag ilyen egyfajta párhuzamos rendőrségként működött, és Robert Fico egy másik barátjával, Norbert Bödörrel együtt irányították ezt a struktúrát, és tettek olyan dolgokat, amiket egy tisztességes ország tisztességes rendőrségén nem szoktak csinálni. De például a vihar és a forgószél, ugye a természeti jelenségek, azok meg az igazságszolgáltatásban elsősorban a bíróknál történtek. Tehát volt, azt hiszem, hogy a forgószél volt az az ügy, amikor egyszerre 12 bírót vittek el, és helyeztek előzetes letartóztatásba valamilyen korrupciós ügy miatt. A Júdás szintén a rendőrségi struktúrákról szólt, elsősorban egy későbbi rendőrfőkapitány Miroslav Lucsánszkijval kapcsolatban, aki aztán öngyilkos lett a börtönben, illetve az előzetes letartóztatásban. Szóval itt azért nálunk elszabadult elég keményen 2020 és 2023 között az úgynevezett vadnyugat, mégpedig azért, mert a Matovics kormánynak az egyik első intézkedése, illetve az első jelzés, amit a társadalom felé adott, az az volt, hogy rendőrségnek innentől szabad keze van a legmagasabb helyeken előforduló korrupciós ügyek felderítésében is, tehát hogy nincsen védett ember. És akkor azok a struktúrák, amelyek addig egyfajta kontroll alatt voltak, elszabadultak, mert a rendőrség elkezdett dolgozni, a korrupciós struktúrák meg elkezdtek védekezni, és megpróbáltak elhárító hadműveleteket csinálni. Tehát egy egészen furcsa időszak volt 2020 és 23 között. Az első két évben ugye tombolt a Covid, az emberek nem mertek sehová, közben meg zajlott egy nagyon-nagyon kemény rendőrháború például a titkosszolgálat és a rendőrség között. És csomó ilyen dolog volt. Tehát itt ami a legfontosabb tanulság, hogyha egy tisztító tüzekkel dobálózunk meg hasonlókkal, hogy valamilyen kontroll a politikai folyamatok, illetve a társadalmi folyamatok fölött mindenképpen kell, még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy a rendőrségnek innentől szabad keze van, és akkor most tisztítsa meg az országot a korrupciótól. Egyszerűen, hogyha valaki felelős politikus, akkor ezt nem hagyhatja csak úgy felrobbanni, mert akkor mindenki a maga érdekét fogja követni, azon a néhány becsületes és tisztességes rendőrön kívül, akik ezt komolyan gondolják, és ők egy erős, mondjuk így erőt jelentenek, illetve jelenlétet jelentenek, és számolni kell velük, de azok a korrupciós, illetve a korrupcióval összefonódott mélyállami struktúrák, amik Magyarországon vannak, arra engednek következtetni, hogy mindenki arról beszél, hogy olyan könnyen omlik össze a NER. A NER média egészen biztosan, tehát azt látjuk, hogy hogyan zuhan össze, de ez a hatalom 16 évig építette be magát Magyarország csontjaiba. Ez nem lesz olyan egyszerű. És ilyen szempontból talán hát lehet, hogy kicsit egyet is értek azokkal, akik azt mondják, hogy azok a korrupció ellenes intézkedések, meg ezek a feltáró intézkedések, amiket most Magyar Péterék elindítottak, annak, tehát ez a csomag még csak az első lépés, vagy annak kell lennie, mert ahhoz képest, hogy milyen rösszel jelentették be, ahhoz képest egy kicsit talán benevolásnak érzem, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy itt azért ennek lesznek fokozatos lépései. Ruf Bálinték azért átlátják azt, hogy mi zajlott ebben az országban. Tehát nekik nem kell elmagyarázni, hogy mi történt itt Magyarországon.
1: Mivel ez az ősz nyári szünet előtti utolsó adásunk, és szeptemberben találkozunk újra, gondolkodtam azon, hogy feladok magunknak egy házi feladatot, vagy a hallgatóinknak, és az egyik lehetséges ilyen feladat, ez pont ebből a témából adódik, mert amikor azt mondta Magyar Péter, hogy olyan a magyar korrupciós hálózat, mint a Cosa Nostra, mint az olasz mafia, akkor úgy megütköztem, és felhorgat bennem az ellentmondás. Nem, ez egy tipikusan magyar korrupciós hálózat, így beépülni az állami rendszerekbe, és a törvényhozói eszközökkel kialakítani egy korrupciós hálózatot, kvázi legális a mafia legalizálását, azért ez egy hungarikum, akármilyen szörnyen hangzik. És azon gondolkodtam, és most mondhatok egy-két mondatot, vagy gondolkodhatok akár egy egész áron át, hogy akár a szlovák, akár a szerb mafiának mi a nemzeti specifikuma. Nem tudom, van ilyen, hogy szlovákium, vagy hogy mondjam, a romanikum például az, hogy a romániai ilyen korrupciós hálózatok titkos szolgálati segítséggel, támogatással, fedezéssel, hátszéllel működnek. Tehát, hogy itt a szolgálatok jelentik a rendszert, és minden oda vezet vissza. Ezért nagyon nehéz felszámolni, és ezért alakulnak ki újra és újra azok a csapdák.
2: Hát Szlovákiában a 90-es években volt jellemző az, hogy az alvilágot a titkosszolgálat támogatta. Nem tudom, hogy most mi a helyzet, de nálunk azért elég eredményes volt a maffia ellenes harc, meg hát a maffia sem volt olyan, mint mondjuk az olasz maffia. Nálunk tényleg a legagresszívabb kőbunkók voltak azok, akik ezt a dolgot csinálták, akiknek nem sok eszük volt, de izmuk annál több, és nagyon agresszívan és kegyetlenül pusztítottak mindent maguk körül. És erre rakódott rá végül is aztán az a Fico korabeli struktúra, ami már eléggé célzottan a pénz leszívásra specializálódott, és és működött itt a politikai és a különböző oligarchák összefonódásaiból adottak hasonló dolgok, és ez nem nevezhető maffiának, mert ez leginkább a törvények megkerülésével, átértelmezésével és a kiskapuk kihasználásával zajló pénzszivattyúzás volt, illetve hát nyilván még ma is az, és létezett egyfajta, mondjuk így, egy szívességek és zsarolások rendszere, ami mögötte volt. Ennek ugye azért volt egy agresszív megnyilvánulása, és ez ugye 2018-ban a Kuciak gyilkosság volt, ahol egy olyan ember, aki ennek a struktúrának a része volt, úgy gondolta, hogy átlépheti az erőszak határát, és meggyilkoltathat egy újságírót. Jelenleg is zajlik ugye még a tárgyalás, még most is Marián Kocsner ellen. Úgyhogy igen, azért az ország felkapta a fejét akkor arra, hogy ilyen történik, és ez okozta a 2020-as ficoféle választási vereséget, de aztán az emberek valahogy elfelejtették ezt az egészet, mert könnyű elfelejteni, hogy ha nincs szem előtt a korrupció rendszere, akkor ott marad az ember tudatalattiában, és Szlovákiában van egy mondás, hogy na Slovensku je to tak. Szlovákiában így megy ez. És ezt nagyon sok mindenre használják, amikor látjuk az állam, vagy a rendszer, vagy a körülöttünk lévő világ hibáit, de betudjuk annak, hogy hát ez már csak ilyen. És ez a legveszélyesebb mondat a világon.
1: Ahogy mondtad, rögtön beugrott ennek a román változat, ez a Mai Reusenu fie, ne legyen rosszabb, csak rosszabb ne legyen. De mi a szerbek felelője, Csaba?
0: Talán azt lehet mondani, hogy ki tudja, miért jó ez, ami rossz.
1: Mire lehet ez még jó?
0: Mire lehet ez még jó, ami rossz? Jelen pillanatban azt gondolom kijelenthetjük, hogy Szerbiában az államhatalmat sakban tartani képes az államtól ilyen tekintetben független, az államhatalomtól független maffia nem létezik. Ezt nagyon jól sikerült az Alekszandar Vucic vezette hatalomnak felszámolnia, mégpedig oly módon, hogy átvette tőle az ingerenciákat, hogy úgy mondjam. Tehát gyakorlatilag Szerbiában az államhatalom rendelkezik olyan jegyekkel, amelyek máshol hát az alvilágra jellemzőek, és hogyha már azt kérdezted, hogy mi az, ami talán ilyen szerbikum lehet, vagy nem tudom én, ami meghatározza azt a tevékenységi kört, amellyel elsősorban foglalkozik, itt a kábítószer az, ami dívik. Eleve a Balkánon, tehát itt az albán maffiát, koszovói maffiát is ezzel szokták összefüggésbe hozni elsősorban. Úgyhogy nyilván ezzel lehet vitatkozni, hogy ez hogy működik, meg egyáltalán. De tehát média tekintetben már csak ezért is látszik, hogy az államtól függetlenül ilyen maffia hálózat már nem igazán rúghat labdába, mert nincsenek róla hírek. Tehát ugye azokat a médiumokat, amelyeket a hatalom befolyásolni képes, azoknak ilyen információkat nincs miért megjelentetni, mert hogyha bármi olyasmiről írnának, amiről egyébként az ellenzéki, illetve oknyomozó újságok hát nagyon sokat cikkeztek, és itt az egyik az Ivanyicai botrány volt, ahol egy hatalmas marihuána ültetvényt fedeztek fel, és hát aztán próbáltak eltussolni, miután nagyon egyértelművé vált a dolog, hogy ez egészen konkrétan az államfőnek a testvéréhez kötődik. Szóval hihetetlen történetek, amelyek egyszerűen csak azért nem kapnak nagyobb média nyilvánosságot, mert azok a médiumok, amelyekben a hatalomnak befolyása van, erről nem írhatnak, és nyilván így aztán a nemzetközi közvéleményhez is ezek kevésbé jutnak el.
1: ez a kis maffia és korrupciós térkép, arra biztatom hallgatóinkat, hogy látogassák a Hatuma Facebook oldalát, ha nem is lesz podcast a következő két hónapban, de igyekszünk frissíteni, meg figyelni egymás történeteire, határon túli kapcsolatokat építeni. Zárjuk ezt az évadot azzal, hogy mire vártok, mire számítotok a nyáron. Azért lesz tusványos, lesz gombaszög, a magyar törvényhozás, mint a gőzhenger halad előre. Milyen Hatuma nyarunk lesz már? Mit szólsz?
2: Szerintem izgalmas Hatuma nyarunk lesz. Itt nagyon sok dolog van függőben. Elsősorban politikai szempontból. Meglátjuk, hogy hogyan fog elindulni majd az ellenőrzése az elmúlt éveknek a magyar támogatásainak a határon túl. Ez ugye a nyár egyik témája lesz talán. Most már ugye van nemzetpolitikai helyettes államtitkár is Kollai István személyében, úgyhogy ő lesz az az ember, aki ezt valószínűleg le fogja bonyolítani. És aztán ugye lesznek a fesztiválok, hát nagyon érdekes lesz figyelni majd Tusványost, hogy milyen a fesztivál, úgyhogy a Fidesz nincs hatalmon, és ugye a lehetőségek is jóval szerényebbek. Érdekes lesz figyelni Gombaszöget is, ahová most nem a fideszes politikusok fognak zarándokolni, hanem több tízes politikus is van a programban. Napunknak is lesznek majd mindenféle akciói, illetve beszélgetései. Úgyhogy biztosan lesz olyan téma, amire még lehet, hogy egy rendkívüli Hatumát is össze fogunk hívni, meglátjuk, hogy fog alakulni.
1: Csaba?
0: Én elsősorban, hogyha már Márkit említette a legfontosabb témákat, akkor azt tenném hozzá, mi vajdasági specifikum, ugye itt nemzeti tanácsi választások lesznek őszre, októberben, várhatólag októberben, úgyhogy erre biztos, hogy a nyár folyamán nagyon sokan fognak készülni, a VMS, illetve a VMS-szel szemben álló civil szervezetek, illetve olyan politikai szervezetek, amelyek úgy gondolják majd, hogy ezen a nemzeti tanácsi választáson indulni szeretnének, és hát nyilván nagyon fontos az, hogy hogyan pozícionálják ezek a szervezetek magukat egyfelől a szerbiai politikai palettán, kinek van mondjuk a hatalommal, és kinek inkább az egyetemistákkal jó kapcsolata, és hát persze Magyarország irányába, ahol a VMS egyre inkább próbál eljutni a Tiszához, most is például Brüsszelben Pásztor Bálint azzal dicsekedett, hogy találkozott Lakos Eszterrel, a Tisza párt európai parlamenti delegáció vezetőjével, úgyhogy ez már a harmadik ilyen nagy találkozás, ugye Magyar Péter és Verstappen Ágnes után, de azért összefutott a többi képviselőcsoport vezetőivel, beleértve Dajs Tamást is. Na minden esetre érdekes lesz figyelni azt, hogy hogyan viszonyul majd az új magyarországi hatalom egyfelől ezekhez az újonnan alakuló egyesületekhez, másfelől pedig, hogy ez csak valami anomália, vagy egy stratégia része, hogy ilyen közel engedik magukhoz a VMS-t.
1: Tisztító tűz elindult Magyarországon, nagy valószínűséggel átcsap majd a határokon is az ellenőrzés, átvilágítás, az erről szóló és az összes többi Hatuma hírt is megpróbáljuk követni és tartani a kapcsolatot a Hatuma Facebook oldalán. A podcast viszont pihen, ha a kedvük tartja, hallgassák vissza adásainkat a podcast csatornánkon, viszont hallásra szeptembertől. Köszönjük figyelmüket a mostani adás szerkesztője Parászka Boróka, Finta Márk és Pressburger Csaba nevében is. A viszonthallásra!

0: úgy gondolom, hogy a kisebbségi közéletnek, illetve nyilvánosságnak kijár az az információ, hogy mégiscsak a támogatásoknak a nagyobb hányada az kikhez jutott el, és ezeket milyen célokra használták fel, és hogy a nemzetpolitikának az átláthatósága is nagyon fontos ahhoz, hogy a közösségi bizalmat újra tudjuk teremteni.
1: Czábocki Szabolcs történész lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, aki szerint elkerülhetetlen a NER buborékjából való kilépés, ami új nemzetkoncepcióval és stratégiával jár. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A rendőrség azon sofőrökre fog fókuszálni, akik vezetés közben nem figyelnek teljesen az útra. Szigorúbb uniós szabályok várhatók a gyermekeket zaklatókkal szemben. Hajnalra 20 fok köré frissül a levegő, pénteken tovább fokozódik a hőség. 35 fok köré várhatóak a maximumok. A hírszerkesztő hírolvasót Ürge Tamást hallják. A rendőrség azon sofőrökre fog fókuszálni, akik vezetés közben nem figyelnek teljesen az útra. Jana Maskárová országos rendőrfőkapitány a mai sajtótájékoztatón ezt a közelmúltbeli balesetekre reagálva jelentette be, amelyek során az autósok álló közútkezelő járműveknek ütköztek. A sofőrök a mobiltelefonjukat nézik, vagy máshová figyelnek, de nem oda, ahová a figyelmüket összpontosítaniuk kellene. Ezután történnek az ilyen balesetek, jegyezte meg Maskárová. Kilátásba helyezte a közlekedés rendészet összes rendelkezésére álló eszközének bevetését a közúti biztonság növelése érdekében. Robert Fico szlovák kormányfő ma a Gdanszki Ukrajna újjáépítési konferencián kijelentette, az ukrajnai háborúnak nincs katonai megoldása, és az Európai Uniónak támogatnia kellene a béke kezdeményezéseket. Szerinte az ország háború utáni újjáépítése egyszerűbb lesz, ha háborút a lehető leghamarabb tárgyalások útján sikerül lezárni. Két évnyi tárgyalás után az Unió mérföldkőnek számító megállapodásra jutott a gyermekek szexuális bántalmazásáról szóló új irányelvről, amely jóval szigorúbb szabályokat állapít meg a szexuális ragadozókkal szemben. Az egyik legjelentősebb intézkedés lehetővé teszi, hogy a gyermekkori nemi erőszak és más súlyos bűncselekmények áldozatai egészen 50 éves korukig hivatalos feljelentést tegyenek feltételezett támadójuk ellen az Unió valamennyi tagállamában. Ez különösen fontos azokban az országokban, ahol rövidebbek az elévülési idők, például Finnországban, Szlovákiában, Bulgáriában és Litvániában, ahol az áldozatoknak jellemzően mindössze 20-25 évük van arra, hogy jelentést tegyenek még a legsúlyosabb gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekményekről is. Ugyanakkor olyan országok, mint Svédország, Belgium, Magyarország, Ciprus, Hollandia, Írország, Dánia, valamint az Unión kívüli Egyesült Királyság már eltörölték az elévülést a legsúlyosabb vagy a legtöbb ilyen bűncselekmény esetében. A magyarországi aranykonvoj üggyel kapcsolatban a nyomozás esetleges irányáról vagy a potenciális gyanúsítottakról szóló minden találgatás, sejtetés a bizonyítást nehezíti vagy akár meg is hiúsíthatja, kommentálta a legfőbb ügyészség a magyar miniszterelnök ma délelőtti kijelentését. Magyar Péter délután 3 óráig adott időt a legfőbb ügyésznek arra, hogy beszámoljon az ügyben folyó nyomozásról. A legfőbb ügyészség hangsúlyozta, hogy az ügyészségi nyomozásban a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani, amelyekről szintén részletes tájékoztatást fognak adni. Az Európai Unió részvétét fejezte ki a Venezuelát sújtó pusztító földrengések áldozatainak hozzátartozói felé, és szolidaritásáról biztosította az ország lakosságát, valamint a mentési és segélyezési munkálatokban résztvevőket. Az Unió jelezte, amennyiben erre hivatalos felkérést kap, kész segíteni, mozgósítani az uniós polgári védelem mechanizmus keretében. A venezuelai, japán és kaliforniai földrengések után egyetlen szlovák állampolgár sem fordult konzuli segítségért a szlovák külképviseletekhez vagy a külügyminisztérium nemzetközi operatív válságközpontjához.
0: Időjárás.
1: Napnyugtát követően lassan csökken a hőmérséklet, meleg nyári éjszaka következik, derül csillagfényes égbolt és gyenge légmozgás mellett 20 fok köré frissül a levegő. Pénteken tovább fokozódik a hőség, a mérsékelten felfrissülő hajnali órákat követően már többségében 35 fok köré, helyenként a fölé emelkedik a maximum hőmérséklet. Szélcsendes, szikrázóan napos idő lesz jellemző, délután is csak kevés, gyenge gomoly felhő adhat némi árnyékot. Csapadéknak is minimális az esélye.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Közúti baleset történt Kassán a Gálszécsi úton, a városból kifelé lassú a haladás. Torlódik a forgalom Pozsonyban, a Prágai úton a központ irányába, illetve a D1-esen Szentcsután-Nagyszombat felé. Az egyes szakaszokon 10 perc a menetidő többlet. Radarmér Kassán, az Alejován, a motorkerékpár üzletnél a körforgalom irányába. Segítsük egymást az utakon is.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.
0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Kálmán Norbert.
1: Napok óta egymást érik az ukrán drón támadások orosz energetikai és hadipari célpontok ellen. Találat érte a moszkvai olajfinomítót, áramszünetek vannak a megszállt Krímben, és ukrán források szerint már milyen Oroszország belsejében lévő gáz és kommunikációs létesítményeket is támadnak. Közben Moszkva egyszerre beszél előre nyomulásról és béketárgyalási készségről, miközben újabb Szijjártó Lavrov beszélgetés leírata is előkerült. Rácz András posztszovjet térségi szakértő, a Német Külpolitikai Társaság, a DGP kutatója, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója a vonalban. Ukrajna június 16 és 18-án is eltalálta Moszkva egyik kulcsfontosságú olajfinomítóját, amely a fővárosi régió üzemanyag ellátásában meghatározó. A célpont a moszkvai Kapotnya olajfinomító, ugye? Ami nagyjából 15-16 kilométerre van a Kremltől, hát ez ilyen távlatokban mondhatnánk, hogy hajszál híja. Na most értjük, hogy itt most létfontosságú energetikai létesítményben okoztak hatalmas károkat, de azon túl, vagy ezen túl, miben más ez, mint a korábbi Moszkva elleni dróntámadások, ha más egyáltalán?
2: Több dologban más. Az egyik, hogy ezek a június 16-18-ai támadások, ezek számszerűleg is nagyon nagyok voltak, tehát ezek voltak a legnagyobb támadások, a légitámadások Moszkva ellen, tehát számszerűen több ukrán drón ment, mint amennyi bombázó repülőgépet a náci Németország annak idején Moszkva felé tudott küldeni. Egyrészt. Másrészt az olajfinomítóban ugye óriási tűz keletkezett, és az orosz internet tele volt olyan képekkel, hogy ez a sűrű, fekete, olajos füst Moszkva felett, tehát ezt nem lehetett eltitkolni. Harmadrészt az, hogy két egymást követő támadásra sor tud kerülni, az nagyon nehezen megmagyarázhatóvá tette a Kreml számára, hogy hol a légvédelem. Tehát, hogy miért nem működik az a légvédelem, amiről az orosz lakosságnak azt mondják, hogy egyébként a világ egyik legerősebb légvédelme, és ehhez képest az első támadás utána sem tudtak annyi erőt összevonni, hogy kivédjék a másodikat. Nem a kapotnyai finomító megtámadásától lesz Moszkvában üzemanyag hiány, de ennek a politikai jelentősége elég nagy volt. Tehát a Kreml nem is mondott rá semmit, tehát hogy a hivatalos kremli hozzáállás az volt, egyszerűen nem beszéltek róla. Tehát az orosz kormány hivatalosan nem kommentálta azt, hogy mi történt a finomítóval. Azért érdekes egyébként, azért is érdekes a finomító elleni támadás, mert ez már a moszkvai autós körgyűrűn belül van. Ez van egy MKAD nevű autós körgyűrű, ez olyan, mint a Budapest körül az M0-ás. Na ez a finomító, ez ezen már belül van. Tehát ez már tényleg maga Moszkva szíve, tehát nem csak a moszkvai régió, hanem ez már ugye Moszkva város. És ott az látszik, hogy ott sem képes megvédeni az orosz légvédelem egy tényleg kulcsfontosságú létesítményt. Tehát összességében a politikai hatása az nagyobb volt, mint mondjuk így a magyar ellátásra gyakorolt hatása, tehát Moszkva környékén vagy 8 másik kisebb-nagyobb finomító, tehát nem ebből fog kifogyni a benzin. De ezzel együtt is nagyon-nagyon látványos volt.
1: Ugye a finomító elleni támadás egyik legerősebb képe az volt, és ezt a sajtóban nagyon sok helyen lehetett látni, interneten meg pláne, amikor egy több tonnás ilyen kerek tartályfedél a robbanástól a levegőbe repült, és így átfordult. Most több elemzés is szerint ez akár egyébként orosz légvédelmi rakéta is okozhatta azt a bizonyos, hát ilyen emblematikusnak mondott képet, vagy ilyen fedél átfordulást, ami egyébként hát így a ukrán drón támadáshoz köthető. Na most, hogyha ez így van, akkor ez egyrésztben mit mutat az ukrán drón hadviselés hatékonyságát, vagy az orosz légvédelem túlterheltségét, amit itt említett, ami egyébként meg abszurd, tehát, hogy a Moszkvát nem lehet megvédeni, akkor nem tudom, hogy mit. A másik pedig az, hogy említi ezt a Kreml csendet. Hát ezt a Guardian is írja, hogy a moszkvai lakosokra hivatkozva azt írta, hogy nem volt SMS riasztás, nem volt légiriadó, és ugye a helyi csetben több információ volt, mint a tévében. Putyin ugye közben Kazanyban volt. Miért nem kommunikálták ezt valahogy?
2: Ezt őszintén nem tudom. Tehát a Oroszországban, a Szovjetunió időszakában megörökölten az egész országot lefedő légvédelmi és katasztrófavédelmi riasztási rendszer működik, legalábbis elvileg. De az, hogy nem volt riasztás, az már a korábbi moszkvai dróntámadásoknál is így volt, és én folyamatosan felve a háborúban lakosság, hogy konkrétan robbanások hangjára ébrednek. Azt, hogy itt ezt a rendszert, ezt a riasztási rendszert, ezt szándékosan nem működtetik, vagy karbantartás ilyen, hogy másokból egyszerűen nem működik, ezt nem tudjuk. Az tűnik valószínűleg egyébként, hogy ez inkább szándékos döntés, hogy nem kapcsolják be, vagy nem használják a riasztórendszert, mert akkor ugye Moszkva 12 millió lakosa szembesülne a saját telefonján azzal, hogy már pedig itt légitámadás van. Ha ezt nem kapcsolják be, akkor csak az a néhány százezer, idézőjelben nyilván, tehát ironizálok, de csak az a néhány százezer szembesül vele, aki ténylegesen látja, meg hallja ezeket a támadásokat. De most az olajtartály felrobbanása, ott is van olyan videófelvétel, ami látszik, hogy egy orosz légvédelmi rakéta, egy váron indítható ingatikus rakéta találja el azt az olajtartályt, ezt követően a robbanás. Ezt a részét nem biztos, hogy érdemes szétválogatni. Tehát, hogy egy légitámadás alkalmával a légvédelem is szokott a földön károkat okozni. Hát most egyszerűen fogalmazva, amit kilövünk fölfel a végre, az előbb-utóbb leesik. Tehát ezért is van, hogy légitámadások idején nem szabad az utcán lenni. Tehát nem kell megpróbálni trükkös videókat csinálni, meg ilyenek, szépen le kell menni a föld alá. Ez is sokkoló volt egyébként a moszkvai támadásnak a videó felvételeit látva, hogy az emberek békésen grasszálnak az utcán, miközben ugatnak a légvédelmi géppuskák, mennek a rakéták jobbra-balra, és az emberek állnak és videóznak. Tehát, hogy a veszélyi érzet árnyéka nélkül. Miközben úgy egyébként mondjuk a légvédelmi gépágyú lövedékei, hogy ha visszahullanak a földre, az, hogy egy embert meg tudnak ölni, az egy dolog, de még a vékonyabb falakat is simán átütik. Tehát, hogy itt Moszkva tragikusan felkészületlen volt.
1: Aztán több nyugati forrás, köztük a Reuters is arról ír, hogy Moszkva ismét tárgyalási készségről beszél. Putyin ugyan az isztambuli alapokra és az Entergy Trump-Putyin egyeztetésre és hát a terepen kialakult realitásokra hivatkozik, ami persze Ukrajnának nem tetszik. Tehát egyrészből az az első kérdésem, hogy alakul-e a béke, vagy ezt az oly sokszor feltett kérdést tesszük fel még egyszer. Illetve van valami, a Reuters és a Le Monde szerint valami valós gazdasági nyomás. 2026 első negyedévében tovább zsugorodott az orosz gazdaság, és hát itt most megint följön, megint sokszor a feltett kérdés, hogy valós a gazdaság tarthatatlan állapota, vagy hát, mert ugye 5 éve zajlik ez a háború, egyre durvább szankciókkal, és az oroszok mégis talpon vannak, és hát azért, ha mondjuk előre halad, most épp nincs is, minimálisan tartják magukat.
2: Ugye ez több különböző kérdés.
1: Igen.
2: A mostani putini nyilatkozat az esetleges tárgyalások megegyezésről semmiféle kompromisszumkészséget nem tartalmazott. Tehát ugyanazt ismételgeti, amit a háború 5. éve alatt számtalanszor elmondott. A terepen kialakult realitások megfogalmazás az csak azt jelenti, hogy ami a frontvonal már mögötte van, az orosz terület, azt nem adják vissza. Az érdekesség az, hogy egyébként ezt de facto Ukrajna is kész lenne elfogadni. Tehát már tavaly június óta az az ukrán hivatalos tárgyalási álláspont, hogy most már nem a 91-es határok visszaszervését tekintik végső célnak, hanem elegendő lenne számukra a frontvonal befagyasztása a jelenlegi vonalak mentén. Tehát ez a része még úgymond a legkevésbé problémás.

0: egészet Ukrajna végül is ukrajna nem ezért élte túl, hanem mert ugye katonailag fokozatosan tudta stabilizálni a helyzetét. De ugye az isztambul, amire az oroszok isztambuli megállapodásként hivatkoznak, az valójában csak egy szövegtervezet, amiből soha nem lett hivatalos aláírt ratifikált megállapodást, tehát ez is egy trükk. Anchorage-ben meg, tehát annak ott írásos nyoma nem lett, az oroszok állítják, hogy valamiben megállapodtak az Egyesült Államokkal, de ugye ez meg felveti azt a kérdést, hogy milyen ukrajnai rendezés az, aminek a megalkotásában Ukrajnát nem vonják be. Tehát itt Putyin újra és újra, immár éveken át azt ismételget, hogy ezt a háborút úgy lehet lezárni, hogyha a két nagy hatalom megegyezik egymással, és a kisebb országok, beleértve Ukrajnát, mint ugye a háborúnak a tárgyát, a kisebb országok pedig haptákba állnak és engedelmeskednek. Na most ez nyilván nem fogja elfogadni sem Ukrajna, sem az Ukrajnát támogató Európai Unió, illetve az európai országok. Tehát, hogy nem, nincs megegyezés hajlandóság orosz részre továbbra sem. Ami az orosz gazdaság helyzetét illeti, igen, most kezd elfogyni a rendület. Tehát ugye 22-es év az nekik is katasztrofálisan sikerült. Jobban, mint várták, tehát 22 tavaszán az orosz jegybank is 10% körül visszaesést prognosztizált, a végén lehoztak, aztán 3,9%-kal. Utána 23-24-ben volt egy látványos felpattanás, ott akkor a hadigazdaságra való átállás az elég jó makrogazdasági számokat hozott, de ugye már a tavalyi év is csak nominálisan hozott GDP növekedést, idénre pedig, tehát ilyen 1% körüli növekedés volt, és ez a hivatalos statisztika szerint idén már nagy valószínűséggel valójában recesszió lesz, és a hivatalos számok pedig már a stagnálást fogják tükrözni. Szépen lassan azért érvényesül a technológiai elszigeteltség hatása, a csökkenő szénhidrogén export bevételek hatása és minden ilyesmi. Ugye maradva a szénhidrogéneknél, mostanra a szankciók hatása kombinálva az ukrán dróntámadásokkal azt eredményezi, hogy a 89 oroszországi régióból jelenlegi tudásunk szerint 51 olyan régió van, ahol részleges, különböző súlyosságú üzemanyag hiány van. Tehát Oroszország az a világ egyik legnagyobb olajtermelője és olajexportőre. Oroszországban van már üzemanyaghiány. Ugye a helyzet a legsúlyosabb a Krímben. Ott teljesen leállították a lakosság számára az üzemanyag eladásokat, de senki nem megy sehova, mert egyszerűen nem jut az autókba benzin, de szó szerint nincs. Nem az, hogy kevés van, vagy sorba kell állni, nincs. És azért a Krím lakosság az 2 millió ember. Tehát az, ami a Krímben történik, az mutatja azt, hogy hol vannak Moszkva képességének a határai. Az emblematikus 14-ben ilyen nagy-nagy célként megszerzett Krímben sem tudják a lakosság alapellátásra biztosítani. Tehát igen, lassacskán kikutnak a gőzből.
1: És végül egy újabb Szijjártó Lavrov beszélgetést szivárogtattak ki, amikor a Wagner csoport Moszkva ellen fordult, akkor, ugye, akkor a magyar külügyminiszter aggódóan hívta fel orosz kollégáját, és személyes segítséget ajánlott neki. Ugye az a nap az nem egy szokásos diplomáciai nap volt, hanem az orosz állam egyik legsősabb belső válsága, ugye a háború kezdete óta. Na most, hát mit látni ebből, vagy ön mire véli ezt? Végül is a konnektivitás barátság érdemrenddel kitüntetett Szijjártó Péter láthatóan barátként viselkedett abban a telefonban. Nem?
0: Hát több tanulság is van. Az egyik, hogy egészen magyar állampolgárként, magyar hazafiként nekem megalázó azt látni, hogy a magyar külügyminiszter, az akkori magyar külügyminiszter milyen szervény és kis kutya módjára viselkedett Lavrovval, tehát egészen példátlan. Kettő, a helyzet teljes félreértése az, hogy ha Lavrov véletlenül bajban lenne, akkor majd pont Magyarország lesz rajta képes segíteni. Mert hogyha Prigozsin odaért volna Moszkvába, tegyük hozzá, illetve nem volt esélye, de ha Prigozsin odaért volna Moszkvába, akkor Lavrov sorsa nem azon múlik, hogy Szijjártó segít rajta, vagy nem. És a harmadik tanulság, ugye erre már a áprilisi választások előtt is beszéltünk, ezek a kijövő Szijjártó Lavrov telefonbeszélgetések. Ugye a választási kampányban szivárgott ki beszélgetés 2021-ből, 2025-ből, ez a, ugye Prigozsin pucsnak most volt az évforduló, az 2023, június 23, tehát 23-ból is vannak felvételek. Bárki is készítette ezeket a felvételeket, láthatóan legalább 5 év le van neki fedve, másképp fogalmazva, stokkolt

0: több ilyen hangfelvétel, meg átirat van még ott, ahonnan ez jött. Mi egy bemutatja Szijjártó Péternek azt a kétségbejtő felkészületlenségét és ignoranciáját, hogy egy vonalas telefonon folytat diplomáciai megbeszélésekben, nem vonalas, tehát normál mobiltelefonon. Tehát nem titkosított applikáción, nem védett vonalon, hanem egyszerűen mobilról felhívta Szergej Lavrovot. Egy mobiltelefon csak az nem hallgat le, aki nem akar, és ehhez képest Szijjártó Péter a kezdve tisztában volt. Tudjuk, hogy figyelmeztették többször, hogy miniszter vagy nem biztonságos. Szijjártó szemrebben és nélkül folytatta ezt a gyakorlatot, hogy tényleg normál mobiltelefonon beszél. Utas külföldi partnerek, és ez évekig ment. Tehát ennek a beszélgetésnek egy ilyen tanulsága is van, hogy sokkal több kiszivárogtatott anyag lehet. Pontosan sokkal több ilyen felvétel lehet annál, mint ami eddig kiszivárgott. Szóval szerintem ez még nem a Szijjártó Lavrov idézőjeles barátságot dokumentáló történet vége, szerintem lesz még ilyen.
1: Újabb Szijjártó Lavrov telefonbeszélgetés leírata került elő, amelyben a volt magyar külügyminiszter segítséget ajánlott orosz kollégának, amikor az orosz Wagner katonai csoport Putyin ellen fordult. A részletekről Rácz András posztszovjet térségi szakértővel beszélgetünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én köszönöm a meghívást, szép napot mindenkinek.

0: Szeptembertől szigorúbb szabályok várnak az elektromos rolleresekre Szlovákiában. A járdáról gyakorlatilag kitiltják őket, és pontosabban meghatározzák azt is, milyen roller közlekedhet egyáltalán szabályosan. Első hallásra ez közlekedés jogi kérdésnek tűnhet, de valójában nagyon is emberi történetek vannak mögötte. Gyalogosok, gyerekek, idősek, autók között lavírozó rolleresek, esések, fejsérülések, akár alkohol, túl nagy sebesség, és az a pillanat, amikor egy kényelmes városi eszközből hirtelen mentős eset lesz. Ezért is beszélgetünk dr. Zauer Gábor mentőorvossal, toxikológussal.
1: Hát igen, ez nálunk is probléma, és nálunk egyelőre még nincsen szabályozva.
0: Mi a leggyakoribb forgatókönyv, amit láttok a mentőből, úgy, hogy az abban rolleres az érintett?
1: Hát igazándiból ugye mi már csak a véghelyzetet látjuk, amikor a rolleres fekszik a földön, és mellette valahol a roller. De hát ez valószínűleg arról szokott szólni, hogy ugye mindenféle védőfelszerelés nélkül egy, időnként kettő, sőt alkalmanként akár három ember is fölkapaszkodik arra a rollerre. Mennek, ugye hát ismervén ugye a főváros útjait, kátyú, pici a kerék, megdobja egy pillanat alatt, főleg nagyobb sebességnél, és már is jön az óriási nagy repülés. A rollernek általában semmi baj nem szokott lenni, a humán szféra az ennél sokkal-sokkal sérülékenyebb. Ráadásul ugye itt az alkohol is időnként szerepet szokott játszani, akár úgy is, hogy az illető nem csak egy pohárral ivott, hanem mondjuk ez mondjuk meg kell szorozni hárommal, négyel, vagy akár öttel is. Úgyhogy itt azt gondolom, hogy ez a közlekedési eszköz, ami azért tényleg a városban egy elég hasznos tudna lenni, ez rengeteg visszaélésre ad tulajdonképpen lehetőséget, és főleg, hogy amikor itt van a turista szezon, már pedig most itt a turista szezon, akkor a turisták jönnek, és akkor látjuk, hogy ott a roller depókba veszik fel a rollereket, akkor vidáman egymással kiabálva, versenyezve száguldoznak ugye a város utcáin, akár a járdákon is, ami megint csak egy újabb veszélyforrást jelenthet.
0: Éppen ez az, amit mondtál, hogy egyébként ez rendkívül praktikus közlekedési eszköz tud lenni. Tehát, hogy mintha gyalog menne valaki, de mégis gyorsabban, én nem tudom, ilyen melegbe például nem izzad át valaki annyira, hogyha ha siet, sőt, még hát le is hűti magát. Milyen gyakran találkoztak egyébként ilyen rolleres balesettel?
1: Gyakorlatilag nem telik el úgy a nap, hogy ne lenne valamilyen rolleres baleset itt a főváros vagy a környékén.
0: Volt most is, ha jól tudom, akkor épp ott vagy a Markó utcai mentőállomáson.
1: Igen, most hát nekünk nem volt, de hallottuk a rádióban rolleres, hogy megint elesett, illetve nem tartotta be a szabályokat, illetve hát olyan sebességgel ment, és ma már azért tudni kell, hogy persze ezek a idézőjelben egyszerűbb rollerek, amiket lehet így ugyebár kölcsönözni bárki számára, azért ezek is akár 30 km/órás sebességet tudnak, de hát a nagy komoly rollereknél ez akár 50-60 km/óra is lehet, és azért ott így szabadon elesni, hát ott bizony az életveszélyes sérülések, azok is megjelenhetnek.
0: Volt már ilyenre is példa?
1: Volt természetesen, sőt halál is volt, ugye. Eddig, amiről itt tudunk, például csak a baleseti intézet, hogy ez egy baleseti központ ugye Budapesten, már két haláleset is volt, ráadásul ezek 15 év alatti fiatalok voltak, illetve még talán még most is ápolnak egy olyan fiatalt, aki gyakorlatilag hát olyan sérüléseket szenvedett el, hogy mondjuk a túlélés valószínűsége nála azért elég kicsi. Ugye a koponyasérülések, az, hogy elesik, és mondjuk lejön róla ugye a bőre, hogy ott végcsúszik az aszfalton, hát az ember azt mondja, hogy oké, az meg fog gyógyulni. De a sisaknak a hiánya, és ez nem csak a rolleresekre, ez itt végignézzük, ugye most a kerékpáros közlekedés is jelentősen népszerűvé vált, és hát ott is ugye én úgy látom, hogy kb. A 70%-a a kerékpárosoknak mindenféle védőfelszerelés nélkül ült fel a kerékpárjára, és bizony-bizony azért az életével játszik.
0: Na hát, ami ugye szeptembertől változik Szlovákiában, ez már biztosan elfogadott, és a törvénytárban is megjelent, a 25 km/óránál gyorsabb rollerek már súlyos szabásértési kategóriába kerülnek, mert csak ennyivel lehet vele menni. Aztán nem közlekedhetnek a járdán, elsősorban a kerékpáros infrastruktúrán kell közlekedniük, tulajdonképpen bevezetik a kis elektromos jármű kategóriát, a zebrán nem lehet csak úgy roller emberrel áthajtani, bírságok is lesznek ebben a tekintetben. Azt mondod, nálatok még nem változott semmi Magyarországon, Budapesten. Miért nem? Tehát mi kellene hozzá, hogy változzon, és milyen változtatásokat tartanál mindenképpen, hát nem is csak észszerűnek, hanem olyan sürgetőnek?
1: Alapvetően azt ígérte a jelenleg regnáló kormány, hogy a KRESZ meg fog változni, és ugye itt a KRESZ változásait, ugye az mindenképpen társadalom vitára fogja bocsájtani, amiben valamilyen szinten egyet lehet persze érteni, de hát azt gondolom, hogy olyan konszenzus még soha nem alakult ki, amire 100%-ban mindenki azt mondta volna, hogy persze, hát ezt elfogadjuk. Mindig lesznek hőbörgők, mindig lesznek olyanok, akik majd úgy látják, hogy ez így nem jó, úgy nem jó, amúgy nem jó, és ennek persze az online világban hangot is fognak tulajdonképpen adni. Én úgy gondolom, hogy itt is ugye szabályozni kell azt, hogy ugye kis teljesítményű, nagy teljesítményű rollerek, ugye a védőfelszerelés kötelező előírását, és ugye erről nem beszéltél, ez nem tudom, hogy nálatok a törvénytervezetben szerepele, hogy bizony a rolleren milyen fajta védőfelszerelést kell hordani, és mi az, ami még pluszba esetleg ajánlott lehet, mert ez szerintem azért nagyon-nagyon fontos lenne. És hogy ugye ez a motoros kis jármű kategória, ez egy érdekes, és ez azt gondolom, hogy egy jó gyűjtő fogalom, hiszen ma már ugye nem csak ilyen kétkerekű, hanem ugye önként látunk ugye ilyen egykerekű fantasztikumokat is, amelyekkel szintén hihetetlen sebességgel szoktak száguldani. Habár pont ezeknél az embereknél mondjuk azért én úgy látom, hogy a védőfelszerelés az jelen van, hiszen ez nem olyan, hogy bárki rá tud állni, itt azért kellő gyakorlat kell hozzá, és aki mondjuk egy ilyen közlekedési eszközt vállal, abban már talán feltétlenül veszhetjük, hogy van azért némi felelősségérzete, és tulajdonképpen saját magával szembe. Az természetesen nagyon jó, hogy a járdárok kitiltják őket, hiszen akár csak egy 10-15 km/h sebességgel guruló roller is, hogyha azért egy gyalogossal találkozik, ott azért bizony egy gyalogos is alaposan meg tudja sínlenni, ugyebár ezt a találkozást. És nálunk például, ugye most már a KRESZ-be bevezették, ugye azt, hogy a kerékpáros, hogyha átmegy a zebrán, akkor neki ugyanúgy le kell szállni, és át kell tolni, kivéve akkor, hogyha ott ki van jelölve tulajdonképpen kerékpárút. És úgy gondolom, hogy ez megint nagyon fontos, mert a zebra az a gyalogosoké, és aki ott át kell, az gyalogosan közlekedjen, és tolja maga mellett ugye azt az eszközét, amivel aktuálisan közlekedik. De hát látva ugye itt például a budapesti gyakorlatot, hát ennek a betartása sem egy gyakori dolog, és amit még nagyon gyakran szoktunk észlelni, hogy ugye a kerékpáros rolleres körbenéz, ha bár neki piros a lámpa, látja, hogy nem jön semmi, és szó nélkül átmegy. Ugyebár ilyenkor az út kereszteződésen, ami hát megint csak abszolút nem üdvözítő, és úgy gondolom, hogy itt, ha látják ugye a többiek, hogy hát ez is ezt csinálja, akkor én is ezt csinálom, mert sajnos a rossz példa az elég intenzíven ragadós tud lenni.
0: Egyébként érdekes módon a szeptemberi szlovák szigorítás hát nem a sisakkal kezd, ugye leveszi a rollereket a járdáról, meg 25 km/h technikai határhoz köti, meg korhatárt is, járműazonosítást is előír, de általános kötelező sisakot vagy más védő felszerelést nem vezet be. Hát reméljük, hogy azért ennek ellenére is valamennyire hatásos lesz. Szigorítják a rolleresekre vonatkozó szabályokat szeptembertől Szlovákiában. Az esetekről, az ezzel kapcsolatos balesetekről dr. Zahár Gábor mentőorvossal, ismert toxikológussal beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Köszönöm én is a beszélgetést. Szép napot mindenkinek.

0: Pátria Rádió. Belsőc. FM 89,6.
1: A mielőbbi béke Ukrajnában egyszerűbb háború utáni újjáépítést jelent, jelentette ki a szlovák miniszterelnök Lengyelországban. Az SZSZ feljelentést tett a közlekedési minisztérium közel 39 millió eurós tanácsadói szerződése miatt. A rendőrség azon sofőrökre fog fókuszálni, akik vezetés közben nem figyelnek teljesen az útra. Venezuelai földrengés, az Unió kész segítséget nyújtani. Hajnalra 20 fok köré frissül a levegő, pénteken tovább fokozódik a hőség, 35 fok köré várhatóak a maximumok.
0: Napzárta, Ürge Tamással.
1: A nap fontosabb eseményei következnek itthonról és külföldről. Robert Fico szlovák kormányfő ma a Gdanszki Ukrajna újjáépítési konferencián kijelentette, hogy az ukrajnai háborúnak nincs katonai megoldása, és az Európai Uniónak támogatnia kellene a béke kezdeményezéseket. Szerinte az ország háború utáni újjáépítése egyszerűbb lesz, ha a háborút a lehető leghamarabb tárgyalások útján sikerül lezárni. Fico az energetikát nevezte meg Szlovákia és Ukrajna gyakorlati együttműködése jelentős példájaként. Rámutatott egy körülbelül 100 millió euró értékű programra, amely az ukrán villamos energiarendszer megerősítését és a Nagykapos és Munkács közötti elektromos összeköttetés bővítését célozza. Az SZSZ feljelentést tett a közlekedési minisztérium PPP projektekre vonatkozó áfa nélkül közel 39 millió euró értékű tanácsadói szerződése miatt. Az ellenzéki párt közlekedési szakértője Péter Bátori szerint komoly kétségeik vannak a közbeszerzés gazdaságosságával és átláthatóságával kapcsolatban. Elmondása szerint olyan elemző dokumentumokhoz jutottak hozzá, amelyeket a Nemzeti Autópálya Társaság már 2018-ban megrendelt. Az SZSZ tudni szeretné, hogyan és egyáltalán felhasználták-e ezeket az értékeléseket, és miért írnak ki most új pályázatot ezerszer drágábban. Ahogy az SZSZ jelezte, minden egyes megrendelésre átlagosan 30 ezer munkaóra jut, ami egy embernek 16 évnyi munkát jelent. A rendőrség azon sofőrökre fog fókuszálni, akik vezetés közben nem figyelnek teljesen az útra. Jana Maskárová országos rendőrfőkapitány a mai sajtótájékoztatón ezt a közelmúltbeli balesetekre reagálva jelentette be, amelyek során az autósok álló közútkezelő járműveknek ütköztek. A sofőrök a mobiltelefonjukat nézik, vagy máshová figyelnek, de nem oda, ahová a figyelmüket összpontosítaniuk kellene. Ezután történnek az ilyen balesetek, jegyezte meg Maskárová. Kilátásba helyezte a közlekedés rendészet összes rendelkezésére álló eszközének bevetését a közúti biztonság növelése érdekében. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, az OECD azt javasolja Szlovákiának, hogy törölje el a tranzakciós adót, tegye célzottabbá az energiasegélyt és a 13. havi nyugdíjakat, valamint rövidítsen a szülői szabadságon és korlátozza a korai nyugdíjazást. Mindez abból a gazdasági jelentésből derül ki, amelyet a szervezet ma tett közzé. Gazsik Viktória folytatja.
2: A hazai bruttó termék Szlovákiában az OECD szerint idén elérheti a 0,7%-ot, jövőre pedig 1,6%-ra gyorsulhat fel. Ezt elsősorban az autóipar fejlesztése eredményezheti, ami Szlovákia exportját is élénkíteni tudja. Az infláció 2027-ben 2,6%-ra csökkenhet a szervezet szerint, ami az üzemanyag árak mérséklődésével társítva támogathatja a belföldi fogyasztást és a beruházásokat. hatását. A szervezet ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy az autóiparra épülő hazai modell komoly globális kihívásokkal szembesül, többek között a gyenge európai kereslettel és az Amerikai Egyesült Államok által az autókra kivetett 15%-os vámokkal. A jelentés egyúttal figyelmeztet az államháztartás alakulására is. Szlovákia államadósága idén a GDP 62,6%-át érheti el, jövőre ez a szám pedig már megközelíti a 65%-ot. További reformok nélkül az államadóság hosszú távon meghaladhatja a GDP 100%-át. Ami az inflációt illeti, idén megmarad a 4,2%-os szinten, jövőre pedig jelentősebb csökkenés várható. Az OECD szerint a középtávú költségvetési konszolidációnak elsősorban a kiadások csökkentésére kell összpontosítania. A szervezet egy az ingatlanpiaci értékéhez kötött ingatlanadó bevezetését, a különböző áfakulcsok eltörlését és az alacsony jövedelmű háztartások célzott támogatását javasolja.
1: A rendőrök tegnap megmentettek egy autóba zárva maradt gyermeket a dunaszerdahelyi járásban található Somorja egyik parkolójában. A gyermek véletlenül bezárta a gépjárművet, és ezt követően nem tudott kijutni belőle. A bezárás röviddel azután történt, hogy az édesanyja kiszállt az autóból. A bejelentés tevéstől számított 2 percen belül helyszínre érkező rendőrök kézben tartották a helyzetet, és a segítségükkel a tűzoltók gyorsan betörték a jármű oldalsó ablakát, majd kiszabadították a gyereket, tette hozzá a rendőrség. Az orvosi vizsgálat után bebizonyosodott, hogy a gyermek jól van, és sérülések nélkül megúszta az esetet, közölte a rendőrség. Legalább 164 ember meghalt, és közel 1000 ember megsebesült, miután 2 erős földrengés és közel 200 utórengés rázta meg Venezuelát. Az amerikai földtani intézet szerint félő, hogy nagyságrendekkel nagyobbak lehetnek a veszteségek. Úgy vélik, nagy esély van arra, hogy az áldozatok száma elér ide, akár meg is haladja a 10 000 főt. Becslésük szerint a gazdasági veszteségek elérhetik Venezuela GDP-jének akár 4%-át is. Venezuela szeizmikusan aktív zónában fekszik, 1812-ben 30 000 ember veszthette életét, amikor Merida és Caracas városokat rázta meg a földrengés. Az Európai Unió részvétét fejezte ki a Venezuelát sújtó, pusztító földrengések áldozatainak hozzátartozói felé, és szolidaritásáról biztosította az ország lakosságát, valamint a mentési és segélyezési munkálatokban résztvevőket. Az Unió jelezte, amennyiben erre hivatalos felkérést kap, kész segíteni, mozgósítani az uniós polgári védelem mechanizmus keretében. A venezuelai, japán és kaliforniai földrengések után egyetlen szlovák állampolgár sem fordult konzuli segítségért a szlovák külképviseletekhez vagy a külügyminisztérium nemzetközi operatív válságközpontjához. A magyarországi aranykonvoj üggyel kapcsolatban a nyomozás esetleges irányáról vagy a potenciális gyanúsítottakról szóló minden találgatás, sejtetés a bizonyítást nehezíti vagy akár meg is hiúsíthatja, kommentálta a legfőbb ügyészség a magyar miniszterelnök ma délelőtti kijelentését. Magyar Péter délután 3 óráig adott időt a legfőbb ügyésznek arra, hogy beszámoljon az ügyben folyó nyomozásról. A legfőbb ügyészség hangsúlyozta, hogy az ügyészségi nyomozásban a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani, amelyekről szintén részletes tájékoztatást fognak adni. 2 évnyi tárgyalás után az Unió mérföldkőnek számító megállapodásra jutott a gyermekek szexuális bántalmazásáról szóló új irányelvről, amely jóval szigorúbb szabályokat állapít meg a szexuális ragadozókkal szemben. Az egyik legjelentősebb intézkedés lehetővé teszi, hogy a gyermekkori nemi erőszak és más súlyos bűncselekmények áldozatai egészen 50 éves korukig hivatalos feljelentést tegyenek feltételezett támadójuk ellen az Unió valamennyi tagállamában. Ez különösen fontos azokban az országokban, ahol rövidebbek az elévülési idők, például Finnországban, Szlovákiában, Bulgáriában és Litvániában, ahol az áldozatoknak jellemzően mindössze 20-25 évük van arra, hogy jelentést tegyenek még a legsúlyosabb gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekményekről is. Ugyanakkor olyan országok, mint Svédország, Belgium, Magyarország, Ciprus, Hollandia, Írország, Dánia, valamint az Unión kívüli Egyesült Királyság már eltörölték az elévülést a legsúlyosabb vagy a legtöbb ilyen bűncselekmény esetében. Az Európai Unió tagállamai ma véglegesen jóváhagyták az Egyesült Államokból származó legtöbb ipari és mezőgazdasági termék import vámjának eltörlését, tájékoztatott az Unió tanácsa. Ez a Washingtonnal tavaly nyáron kötött kereskedelmi megállapodás kulcsfontosságú része. Az Európai Bizottság azért tárgyalta le ezt az egyezményt, hogy megakadályozza a Donald Trump amerikai elnök által belengetett magas vámok bevezetését. Mindkét rendeletet aláírják és közzéteszik az Unió hivatalos lapjában, és az azt követő napon lépnek hatályba. A javaslat időbeli korlátozást vezet be az Egyesült Államokból származó áruk csökkentett vámtételeire. Így a 0%-os vám 2029 végén lejár, ha csak addig nem döntenek a meghosszabbításról.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
3: A tengeren túli futball VB 14. játéknapján három csoportban is befejeződtek a küzdelmek. A B elő 4-esben Svájc 2-1-re legyőzte Kanadát, és csoportelsőként került a 32 közé, a társházigazda juharlevelesek is tovább jutottak. Bosznia pedig 3-1-re verte Katart, és csoportharmadikként harcolta ki a 16-od döntőbe kerülést. A C csoportban Brazília 3-0-ra leiskolázta Skóciát, Marokkó pedig hátrányból fordítva 4-2-re verte Haitit, amely kétszer is vezetett. Az egyaránt 7 pontos Brazília és Marokkó jutott az egyenes kieséses szakaszba. Az A csoportban a társházigazda Mexikó hibátlan mérleggel került a legjobb 32 közé, miután simán 3-0 arányban legyőzte Csehországot. Másodikként meglepetésre Dél-Afrika jutott a 16-od döntőbe, az árókörben 1-0-ra nyert Dél-Korea ellen, az ázsiaiak 3 ponttal bizakodhatnak, hogy beférnek a 8 legjobb csoport harmadik közé. A csehek viszont nyeretlenül elbúcsúztak a további küzdelmektől. Már csak 3 nap maradt hátra a csoportkörből. A 15. játéknapon újabb 3 kvartetben érnek véget a küzdelmek. Ma 22 órától a már 16-od döntős Németország Ecuadorral, Elefántcsontpart Curaçaóval, hajnali 1-től Hollandia Tunéziával, Svédország Japánnal, 4 órától a már 32 közé jutott társházigazda Egyesült Államok Törökországgal, Paraguay pedig Ausztráliával mérkőzik. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. Marozsán Fábián 6-4-6-3-ra nyert a szerb Miomir Kecmanovic ellen a majorkai tenisztorna negyed döntőjében. A Tereza Mihalíková Olivia Nichols szlovák-brit kettős bejutott a Bath Homburgi teniszviadal női páros versenyének negyed döntőjébe, miután 6-3-6-2-re legyőzte a Venus Williams Alexandra Eala amerikai Fülöp-szigeteki duót. A Bajnokok Ligája ezüstérmes Ferencváros női vízilabda csapata 5. zárta a szezont az Európai Szövetség rangsorában, a BL győztes görög Olympiakos áll az élen. Hőségriadót rendelt el a hétvégi Forma 1-es osztrák nagydíjra a Nemzetközi Automobil Szövetség.
0: Időjárás.
1: Napnyugtát követően lassan csökken a hőmérséklet, meleg nyári éjszaka következik, derül csillagfényes égbolt, és gyenge légmozgás mellett 20 fok köré frissül a levegő. Pénteken tovább fokozódik a hőség, a mérsékelten felfrissülő hajnali órákat követően már többségében 35 fok köré, helyenként a fölé emelkedik a maximum hőmérséklet. Szélcsendes, szikrázóan napos idő lesz jellemző, délután is csak kevés, gyenge gomoly felhő adhat némi árnyékot. Csapadéknak is minimális az esélye. Ez volt a Napzárta 2026. június 25-én csütörtökön Vilmos Olivia és Tadeás napján. Hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor jelentkezünk. Paszmár Lívia várja önöket. Kubányi Péter hangmérnök kollégám nevében is köszönöm szíves figyelmüket. Ürge Tamást hallották. Minden jót!